0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézust földi munkássága idején sokan keresték meg. Sokféle emberek, közöttük iskolázottak és iskolázatlanok, gazdagok és szegények, mind-mind próbáltak tőle tanácsot kérni az ő elméjüket foglalkoztató problémákra. És ezek az emberek különféle időpontot választottak. Egyesek a domboldalon kérdezték meg tőle, hogy hogyan üdvözülhetnek, mások az útszéléről kiabáltak utána, mások befogadták a házukba, de voltak olyanok is, akik kerülték az Úr Jézussal a nyilvános találkozást. Ilyen volt a zsidók egyik főembere, az akkori Jeruzsálem, az akkori zsidóság egyik leggazdagabb embere, Nikodémus. Róla a történelem följegyzi, hogy több mint 10 évig el tudta volna tartani saját költségén az egész Jeruzsálemet. Erről a főemberről olvassuk János evangélium a 3. fejezetében, a 2. verstől kezdődően, hogy jöve Jézushoz éjjel, és mondanéki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te

száll, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és mondané ki, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondané ki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Így indul egy beszélgetés, amely a felszínes hallgató, felszínes olvasó számára igen-igen gyerekes, igen-igen egyszerű. Azonban úgy lélektani, mint filozófiai szempontból, nagyon nagy mélységeket tár fel előttünk ennek a két embernek néhány szava, akik egymáshoz fordulnak rövid, de nagyon velős mondatokkal. Már mindjárt az elején Nikodémus megpróbál egy bizonyos többes szám mögé rejtőzni. Tudjuk. Kiknek a nevében beszél? Később a beszélgetés folyamán kibújik a szegazsákból, és nyilvánvalóvá válik, hogy tulajdonképpen saját személyes érdeklődése volt az, ami őt hajtotta és ösztökélte, hogy Jézust ebben a késői éjszakai órában megkeresse. És azt mondja neki az elején, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Azt állítja tehát, hogy a bizonyítékok, amelyek őt, Jézus isteni mi voltáról meggyőzték, nem mások, mint az általa művelt csodák és jelek voltak. Ez egy betegsége volt az akkori és betegsége a mai embernek is. Csodák, szenzációk kellenek ahhoz, hogy bennünket meggyőzzenek. Mutass valamit, amit mi nem tudunk, és akkor majd hiszünk neked. Ez a mentalitás volt az, amely akkoriban igencsak divatos volt, és Jézusnak a munkáját nagyon megnehezítette. Eléggé kevesen hittek benne, és azoknak a hite is viszonylag eléggé kevesen hittek benne. A legtöbben a csodákat akarták látni, a szenzációt, a rendkívülit. És miután láttak egyet, láttak kettőt, a hatás alább hagyott. És minél többet láttak, a hatás annál rövidebb volt. Jézus azonban a beszélgetés fonalát már a kezdet kezdetén megpróbálja egy teljesen más irányba terelni. Bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Látszólag egy olyan dologról van szó, ami váratlanul éri Nikodémust. Azonban a zsidó gondolkodásban mindig is benne volt az újjászületés gondolata. Voltak az úgynevezett prozelitusok, akik az egyéb pogány népek közül tértek át a zsidó hitre, és Mózes törvényében le van írva az a szertartás, amelynek során bevezették őket és befogadták a zsidó hit közösségbe. És ennek a szertartásnak a kapcsán merült fel a zsidó irodalomban gondolkodásban az újjászületés gondolata. Gyakorlatilag egy új születésről van szó, ezt a pillanatot számították annak, amelyben az illető pogány nemzetből származó egyén beleszületik a zsidóság az Isten választott népének családjába. Jézus pedig ezt a gondolatot próbálja felhasználni arra, hogy megértesse Nikodémussal, mit jelent az újjászületés. Nem csak egyfajta megkenés, nem csak egyfajta áldozati szertartás ez, hanem annál sokkal mélyebbre hatol. Az újjászületés nem egy felszínes dolog, hanem a dolgok lényegét célozza meg. És Nikodémus válaszol is, mi módon születhetik az ember, ha vén. Bemehet az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik ki? Nem egy naív, buta embernek a válasza volt ez, hanem úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus példázatokban beszélt Nikodémusnak az emberi jellem megváltozásáról, ugyanígy Nikodémus is mélyen gondolkodó ember módjára egy példázattal válaszol. Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vissza lehet forgatni az idő kerekét? És ennek a mondatnak a háttér üzenete, a rejtett üzenete tulajdonképpen ez.
Egyáltalán miért van erre szükség? Meg lehet-e ezt tenni? Van-e értelme? Annyira lehetetlen az embernek újjászületni, mint amennyire a gyereknek, az embernek újrakezdeni biológiai értelemben az életet. És itten meg kell állanunk egy pillanatra, mert az új élet, az új kezdet gondolata sokakban két fajta reakciót vált ki. Itten meg kell állanunk egy pillanatra, mert az újjászületés az új kezdet gondolatával kapcsolatban két vélemény létezik. És ez a két vélemény a következő. Az új kezdet, az újjászületés lehetetlen és fölösleges. Azért mondják, hogy fölösleges, mert nem látják be annak szükségességét, hogy meg kellene változniuk. Fogalmazunk egy kicsit őszintébben. Nem látjuk szükségét annak, hogy meg kellene változnunk. Sokszor úgy képzeljük el a világot, úgy képzeljük el az embereket, mint akik jók vagy rosszak, hozzánk viszonyítva. És akik vannak olyanok, mint mi, azok megfelelnek nekünk, akik gyengébbek, erőtlenebbek, csúnyábbak vagy butábbak, mint mi, azokat nem igen fogadjuk el. Akik nálunk jobbak, azokat se nagyon. Általában az ember énje a mérce. Ehhez mérünk mindent. És dr. Csia Kálmán egyik könyvében általában az összehasonlítgatásokból, amellyel magunkat összehasonlítjuk másokkal, legtöbbször mi magunk kerülünk ki győztesen. Mi vagyunk azok, akik jobban főzünk, akik jobban kertészkedünk, akik jobban vezetünk, akik esetleg szebben beszélünk a szomszédhoz vagy a rokonainkhoz képest. Éppen ezért fölöslegesnek látjuk azt, hogy változtassunk valamit. És amikor valaki nekünk arról beszél, hogy tévedések, hibák vannak az életünkben, akkor mi azt hiszük, hogy valaki másról beszél, gondolunk is mindjárt azokra az emberekre, akikkel gondolatban foglalkozni szoktunk, és sajnáljuk, hogy miért nincsenek ott, hogy ők is hallják ezt. Pedig elsősorban nekünk kell változtatni. Másrészt az újjászületést lehetetlennek tartjuk. Hogyan lehet újat kezdeni? Hogyan lehet valakinek az élete új? Egy börtönben tettem misszió jellegű látogatást. Elbeszélgettem rabokkal is, börtönőrökkel is. Az egyik börtönőr megjegyezte, hogy akik egyszer megfordulnak nálunk, azoknak több mint háromnegyede előbb-utóbb visszajön. Úgyhogy mondta nekem, fiatalember, ne áltassa magát azzal, hogy itt nagy változásokat fog az emberek életében létrehozni. Nem is arra gondoltam, hogy nekem kell csodát tennem. Mert végső soron Jézus Krisztus az, aki az emberek életét megváltoztatja. Sokan hiszik azt, hogy egy új életet kezdeni, valami újat az életünkben elkezdeni, jobbat, tisztábbat, nemesebbet annál, mint amilyen az életünk, lehetetlen. Azonban Nikodémus és Jézus Krisztus beszélgetésére visszatérve találunk egy útmutatót. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Kedves hallgatóim, itt van a lényege annak, hogy hogyan születhetünk újjá. Tele vannak különféle reklámok fogyókúrákkal, hajsamponokkal, fogkrémekkel, és mindegyik azt jósolja nekünk, hogy a fogunk gyönyörű és csillogó lesz, a hajunk sejmes és puha, a testalkatunk hasonló a fotomodellek alkatához. Egy szóval megistenülünk. Kipróbáljuk a termékeket, kinyögjük valahonnan a szűkös költségvetésből azt a nem kevés pénzt, amibe ezek kerülnek, és a végén rádöbbenünk, hogy azok maradtunk, akik voltunk. Új évkor vagy más alkalmakkor megfogadjuk, hogy nem fogunk így beszélni, nem fogunk úgy viselkedni, többet fogunk ezzel vagy azzal törődni, így meg amúgy fogjuk az életünket, a jellemünket javítgatni. S tart ez a felemelkedés, ez a felfelé ívelő ösvény, néhány napig, egy pár hétig, és aztán rövidebb, hosszabb idő múlva keserűen rádöbbenünk arra, hogy végül is ott vagyunk, ahol voltunk, lehet, hogy egy kicsit mélyebben. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy nem elég csak a külsőt,
a felszínt megváltoztatni, nem elég a házat újrafesteni, hanem mélyében, velőstől meg kell, hogy változzon a mi énünk, ami testtől született test az. Bárhányszor is kezdjük újra az életünket, bármennyire feszítjük meg akaraterőnket, hogyha emberileg és emberi ambícióval fogunk hozzá, az eredmény sosem lesz sem jobb, sem nemesebb, sem tartósabb annál, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Azonban, ha Isten szent lelke az, amely belénk költözik, megváltoztatja gondolatvilágunkat, beszédünket, magatartásunkat, akkor valóban lényegbe vágó, tartós változásban reménykedhetünk. Ami lélektől született, lélek az. Miben nyilvánul meg egy újjászületett ember életében az, hogy most már valóban fehér lapot kezdett? Vannak az emberben olyan dolgok, amelyeket nem mond el, amelyekről nem számol be, amelyeket nem kürtöl világgá, de az arcára vannak írva. Ugyanúgy az arcára van írva a diáknak a bukás, mint a bejutás a felvételi vizsgán. Bármelyik is történjék, amikor hazajön, 10 másodpercen belül az arcáról, a mozdulataiból, a hanghordozásából le lehet olvasni azt, hogy mi történt. Ugyanígy van az a fiatalember is, aki leánykérésből jön haza, az arcára van írva, hogy széna-e vagy szalma. Ugyanígy azok is, akik újjá születnek, akik új életet kezdenek, akiknek életében megszűnik a régi. Azok, ha nem is kürtölik világgá, és rendszerint nem is teszik, mégis rajtuk észrevehető. Megváltozik az arc kifejezésük. Egy nagyon jó emberismerő barátom mondotta, hogy az emberek arca nagyon sokat elmond róluk, még mielőtt az ember megszólalna. Más az arc kifejezésük, más a beszédmodoruk, és ezt mi magunk is érezzük. Érezzük bizonyos emberekről, már csak néhány puszta szóból, hogy valami különleges van bennük. Végső soron azonban van valami, ami megkülönbözteti az újjászületett embert minden más embertől. János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse ezt mondja. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az az isteni mérce, ez az a példakép, amelyet Jézus Krisztus elénk állított. És a Szentírásból úgy tudjuk meg, Galata 5.22-ből, hogy ennek az isteni példaképnek kell tükröződnie a keresztények életében. Mert a lélek gyümölcse, és mindjárt az első a gyümölcsök között, a szeretet. Az újjászületett ember életében ott van a szeretet. És ez látszik azon, ahogy beszél, ahogy gondolkozik, ahogy cselekszik. Ez látható azokkal szemben, akik körülötte élnek. És egy ilyen ember mellett mindjárt másképp érezzük magunkat, mi magunk is. Mintha a belőle kiáradó békesség és nyugalom ránk is átragadna. Hogy megy végbe mindez? A 8. versben János Evangélium a 3. fejezetében azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Gondolkoztam gyerekkoromban azon, hogy honnan indul a szél, és vajon mi van ott, ahol a szél elindul? Ki ad neki lökést? Milyen a fák leveleinek a rezgése, vagy a por kavargása ott, ahol egy darabig nincsen szél, és utána egy bizonyos pontból elindul? Azonban ennek még senki sem találta meg a pontos helyét, a pontos körülményeit. Valahogy így van az ember életének megváltozásával is. Honnan kezdődik, nem tudjuk, hogyan ment végbe, azt sem, de az eredménye látszik. Nikodémus és Jézus Krisztus beszélgetése legyen számunkra is maradandó, emlékezetes. Szolgáljunk számunkra tanulsággal, arra nézve, hogy egyrészt szükséges újonnan születnünk, másrészt pedig lehetséges. Engedjük át magunkat tehát Isten szent lelke befolyásának, hogy ő a mi életünket láthatatlan, megfoghatatlan,
de ugyanakkor eredményes módon az ő neve dicsőségére megváltoztas.

0: Van reménység.
1: Üdvözlöm a hallgatókat a Van reménység című tanulmánysorozatunk egyik újabb alkalmával. Amint azt megígértük a múlt héten is, egy további lépést teszünk a tanulmánysorozatban, és választ keresünk a következő kérdésre. Hogyan kaphatom meg Istentől a megváltás ajándékát? Sokszor a világban magunkra maradunk, és az az érzésünk, hogy senki sem törődik velünk. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy hisszük, úgy érezzük, hogy még a családunk sem vet ügyet bajainkra, gondjainkra. És ilyenkor nagyon válságos helyzetbe kerülünk. S ha nem akad valami, ami segítsen, akkor általában elég rosszul végződnek ezek a helyzetek, ezek a periódusok ránk nézve. Azonban Istennek igéje, Ésaiás könyvének 43. fejezetében, a 4. versben mond valamit. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. És Jeremiás prófétánál a 31. fejezet 3. versében megtolja Isten ezt a kijelentést. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Isten nagyon szeret bennünket, foglalkozik gondjainkkal, problémáinkkal, szem előtt zajlik az életünk, és bármikor hajlandó és kész abba beavatkozni, és be is avatkozik mindig a mi javunkra. A baj legtöbbször nálunk van, akik nem értjük meg, és nehezen tudjuk elfogadni az ő beavatkozását. Mi emberek olyanok vagyunk, akik általában elvárjuk, hogy amit nekünk mondanak, azt bizonyítsák is be. Így járt az egykori legény is, aki hajtogatta szerelmesének, hogy szeretlek, szeretlek, mire a leány egyszer csak visszavágott, hát mutasd meg! Mi emberek is így fordulunk sokszor Istenhez. Nem elégszünk meg azzal, amit olvasunk a Bibliában. Nem elégszünk meg azzal, amit Isten üzen nekünk, hanem várjuk, keressük a bizonyítékot. És Isten nem marad adósunk bizonyítékkal. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt hiszem, nem is tudjuk mi emberek eléggé felfogni, hogy Istennek mit jelentett ez az áldozat? Elküldeni Jézus Krisztust érettünk, olyan lényekért, akik fellázadtunk ellene, és amikor ki akart bennünket emelni reménytelen helyzetünkből, akkor még ellene fordultunk, és akit küldött, Jézus Krisztust, arcul vertük, leköptük, gúnyolódtunk vele. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, írja János apostol, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra. Sőt, Pál apostol megtolja még egy kifejezéssel, az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És itten érkezünk el az első olyan dologhoz, ami megkülönbözteti az emberi szeretetet attól, amit Isten érez és mutat be velünk szemben. Szívesen szeretünk, ölelünk meg, beszélünk kedvesen mi is olyanokkal, akik velünk jó viszonyban vannak. De a szeretet igazi próbaköve az, amikor olyanokkal szemben kell megnyilvánulnia, akik ellenségesen viselkednek velünk szemben. És általában az emberek 99%-a ezen a próbán elbukik. Jézus azonban bemutatta az ő szeretetét, szerette azokat, akik ellene voltak. Az egyik börtönben azt mondta nekem az egyik fogoly, hogy neki már úgyis mindegy, 25 évet kapott, mire kijön innen, már az életjavát leélte, és különben is többszörös gyilkos, rajta már úgy sem tud senki és semmi segíteni, ő az egész világnak, az egész világegyetemnek a szemétkosarába fog kerülni, és majd elfelejti őt mindenki. Azonban Jézus Krisztus még az ilyenek számára is fenntartotta a reménysugarat. Még az ilyeneké is lehet a megváltás ajándéka. És pontosan Jézus Krisztus halálának reánk nézve ez az egyik üdvös eredménye. Olyan szeretetet adott nékünk az Atya, ír a János apostol, amelyből üdvösség származik reánk nézve. Jézus Krisztus az ő halálával lehetővé tette, hogy a legmélyebbre lesüllyedt ember is ki tudjon ebből a zsákutcából mozdulni. És ennél többet is lehetővé tesz. A legmélyebbre süllyedt embert is fel tudja emelni a saját maga jelenlétébe. Mit tehetek tehát ahhoz, hogy a kegyelem, amit Jézus Krisztus felajánl, és aminek révén ismét gyermeke lehetek, új életet kezdhetek, mit tettek azért, hogy ez az enyém legyen? Van néhány lépés, amelyet bejárva valóban enyém lehet az a megváltás, amit Jézus Krisztus felajánl. Mert a megváltás gyakorlatilag kettőn áll. Jézus Krisztus egyrészt lehetővé teszi és felajánlja, másrészt pedig nekem el kell fogadnom és meg kell engednem, hogy a megszentelődés művét Jézus Krisztus bennem elvégezze. Először is tehát be kell látnom azt, hogy kilátástalan helyzetbe jutottam. Be kell nekünk embereknek látnunk azt, hogy jelenlegi helyzetünk nem vezet sehova. Küszködünk, kínlódunk, harcolunk, és mégis semmi eredménye, és nem csak az anyagiakban, hanem az élet más területein is, ha meghúzzuk a vonalat, és végén mindent összeadunk, rájövünk arra, hogy az életben semmit sem értünk el. Jézus Krisztus ebből a bűvös körből tud minket kimozdítani. Be kell lássuk azt, hogy a mi emberi erőfeszítéseink túl gyengék, és haszontalanok ahhoz, hogy valamit is javítsanak helyzetünkön. És amikor belátjuk, hogy mindannyian vétkeztünk, ahogy Pál is mondja, akkor megnyílik a lehetőség Isten előtt arra, hogy tegyen érettünk valamit. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vonatkozik ez a teher, ez az iga mindarra a dologra, amely nyomja a vállunkat. Vonatkozik mindarra, ami megterheli lelkiismeretünket, megterheli gondolatainkat, és nem hagy bennünket nyugodni. Vonatkozik ez mindarra, ami túlságosan nehéz ahhoz, túlságosan erős, hogy szabadulni tudjunk tőle. Jézushoz kell tehát jönnünk a mi életünk gondjaival, problémáival, bűneinkkel, gyengeségeinkkel. Kérnünk kell tőle a szabadulást. Harmadszor pedig el kell határoznunk, hogy új életet fogunk kezdeni. Tehát elismerjük bűnös állapotunkat, Jézus Krisztus elé hozzuk a mi gyengeségeinket, problémáinkat, megkérjük őt, hogy vegye el tőlünk, és az ő segítségével új életet kezdünk. És így kezdődik el az, amelyet nem egyszer a Bibliában Jézus Krisztussal való járásként említenek a Biblia ihletett írói. Mit kell tenni tehát ahhoz, hogy elnyerjem az üdvösség ajándékát? Láthattuk, hogy gyakorlatilag semmit. Egyszerűen meg kell engednünk Istennek, hogy dolgozzon a mi életünkben. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, mondja Pál apostol. Azt tartjuk tehát, mondja ugyancsak a Rómabeliekhez írott levélben, szintén a 3. fejezetben, hogy az ember hitáltal igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Nincsen tehát semmi olyasmi, amivel megválthatnánk a mi üdvösségünket. Az Apostolok cselekedetei című könyvben olvasunk egy Simon nevű mágusról, aki pénzen akarta megvásárolni a Szent Lelket. Eléggé visszataszítónak tűnik az ő kérése, de ha belegondolunk abba, hogy a történelem során hányan vásárolták meg pénzen a kereszténységet, akkor elborzad az ember. És ha belegondolunk abba, hogy hányan veszik fel magukra ezt a nevet, anélkül, hogy élnék a kereszténységnek az ideáljait, akkor még sötétebb fényben tűnik fel a helyzetünk. Isten kegyelméből, ingyen kegyelemből, ingyen ajándékból kapjuk meg a megváltást. Föl van tehát ajánlva, és nem kell tenni semmit, csupán elfogadni. Olyan ez, mint az asztalon előttünk feltálalt finom ebéd. Nem kell tenni semmit, csak elfogadni és elfogyasztani. Valaki más elkészítette, valaki más fáradozott érte, valaki másnak az idejébe került. Nekünk pedig csupán élvezni kell azt a finom, elkészített falatot. Valahogy így vagyunk a megváltással is. Jézus Krisztus előkészítette, fölajánlotta. Nekünk csupán el kell azt fogadni. Amikor tehát elfogadjuk a megváltás ajándékát, mondhatnánk azt is, hogy szövetségre lépünk Krisztussal. Megszűnünk ellene harcolni. Megszűnünk másképpen élni, mint ahogy ő kéri. Megszűnik közöttünk és közötte az a hadi állapot, amelyben igyekszünk az ő tekintetét, arcát, jelenlétét elkerülni, és ugyanakkor a saját magunk útján akarunk járni. Ennek vége szakad, és elkezdünk Krisztussal járni. Természetesen nem valamilyen ideáról, valamilyen elvont történésről beszélünk itten, hanem egy gyakorlati, kézzelfogható dologról. Ha figyelmesen végigolvassuk az Új Szövetséget, akkor találkozunk olyan embereknek a példájával, akik elfogadták a megváltás ajándékát, és legnagyobb részük szinte ösztönszerűen jelenti ki: követlek, Uram! Ha mi is elfogadjuk a megváltás ajándékát, akkor nekünk is követnünk kell Jézus Krisztust. Jézus Krisztus követése pedig feltételez engedelmességet azzal szemben, amit tőlünk kér. Jézus Krisztus követése feltételez lemondást. Jézus Krisztus követése feltételez egy teljesen új életútat, amelyen járunk az ő nyomában. A mi életünk ettől a pillanattól kezdve más lesz, mint addig. Keressük az igazságot, keressük Isten akaratát, és mivel elfogadtuk Jézus Krisztustól a kegyelmi ajándékot, igyekszünk az ő akarata szerint élni. Ennek az átadásnak, ennek a szövetségkötésnek van egy külső jele is, a bibliai értelemben vett keresztség, amelyet maga Jézus is felvett 30 éves korában, munkásságának elején, és amelyről egy további adásunkban szó lesz, még a tanulmánysorozaton belül. A Jézus Krisztussal való járás során nehézségek is merülnek fel. Jézus Krisztus soha nem beszélt arról, hogy akik őt elfogadják itt a földi életben, azok földi mennyországba kerülnek át, gondoktól, problémáktól mentes lesz az életük. Sőt, nehézségek merülnek fel, mert ami addig nem volt probléma, az attól kezdve problémát jelenthet nekik. Addig úgy gondolkoztak, mint a többi ember, most már másképp kezdenek gondolkozni. Addig olyan vágyaik, olyan kívánságaik, olyan ízlésük volt, mint a többi embernek, de mióta megismerték Jézus Krisztust, mindez megváltozik, és ebből elég sok ütközőpont alakulhat ki. És ami az engedelmességet illeti, ez is elég nehéz dolog. Emberi erőből nem is lehetséges, de ha elfogadjuk Isten ingyen ajándékát, a megváltás ajándékát, vele együtt nekünk adja Szent Lelkét is, ahogy adta a tanítványoknak pünköstkor. És a Szentlélek erejével igenis lehetséges, igenis sikerül majd őre hallgatni és neki engedelmeskedni. Foglaljuk össze tehát röviden. A megváltás ajándéka ingyen, kegyelemből föl van ajánlva. Semmit nem kell tennem érte. Semmit nem kell tennem azért, hogy Isten engem befogadjon kegyelmébe, mert ő már megtette az első lépést. Nekem csupán el kell fogadnom. Meg kell ismernem, hogy az én állapotom reménytelen, soha meg nem javulok saját erőmből. El kell ismernem Isten előtt, hogy sok különféle dologban vétkeztem. Kérnem kell az ő segítségét, hogy ezekben győzni tudjak, és kérnem kell az ő Szent Lelkét ahhoz, hogy legyen erőm ezentúl az ő akarata szerint járni, neki engedelmeskedve. Ilyen formán tehát a megváltás ajándéka ingyen a miénk lehet. Nekünk csak el kell azt fogadni, és a mi életünket Jézus Krisztus vezetésének alárendelni. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától, írjon még ma!
1: Hallgatóink kérdezik, ha elfogadom Krisztust és az ő bocsánatát, és újra elesek, vajon meg fog-e bocsátani újra? Bízhatunk Istenben, hogy újra megbocsát nekünk, mert az ő megbocsátása végtelen. Kedves hallgató, talán emlékszel arra az esetre, amikor kérdezi az egyik tanítvány Péter Jézustól, hogy hányszor köteles megbocsátani fele barátjának. Jézus pedig egy szójátékkal válaszol, nem csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. És ez testvérek között is megvan 490. Azzal a bocsánattal kell egymásnak megbocsátani, amivel Isten is megbocsátott. Ebből is látjuk, hogy Istennél a megbocsátás végtelen. Bárhányszor jövünk hozzá, ő mindig megbocsát, mondotta, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azonban az újbóli elesésben van egy nagy veszély is. Mert ha túlságosan megnyugszunk, és túlságosan beletörődünk abba, hogy Isten amúgy is mindig megbocsát, akkor nemhogy csak újra el fogunk esni, hanem meg is szokjuk az újraelesést, sőt, elcsitítjuk a lelkiismeretünket azzal, mindegy, hogy hogy élünk, mindegy, hogy mi történik, Jézus Krisztus úgy is megbocsát. Ilyen formán pedig hova tovább kötődni kezdünk gyengeségeinkhez, problémáinkhoz, és megszokjuk, mert hát Isten úgy is megbocsát. Isten valóban korlátlanul képes nekünk megbocsátani. Nekünk azonban nem szabad ennek a megbocsátásnak a határait kikutatni. Nem szabad a húrt feszíteni. És nem Istenért, hanem azért, mert mi magunk járhatunk rosszul, ha túlságosan megszokjuk azt, hogy vétkezünk, Isten megbocsát, vétkezünk, Isten megbocsát, és ebben a körforgalomban maradunk benne. Nem tudunk ebből felemelkedni. Ha mindig arra alapozunk, hogy Isten megbocsát, és sosem vigyázunk, hogy ne essünk el, akkor megmaradunk bűnös régi életünkben. Kedves hallgatom, kérjed Istennek szent lelkét, hogy segítsen neked kikerülni azt, amibe egyszer beleestél, hogy másodszor ne essél bele. Egy másik hallgatón kérdezi, hogyan közeledhetek Istenhez, ugyanis bűnös vagyok. Nem volna jobb, hogyha valaki szent életű kegyes ember imádkozna helyettem? Kedves hallgatom, valószínűleg ez a kérdés abból fakad, hogy láttál embereket másokért imádkozni. Esetleg arról is hallottál, hogy vannak olyan emberek, akiknek Isten az imájára gyakrabban válaszol. Azonban egy dolgot biztosan tudnunk kell, Isten mindenkinek az imájára válaszol. Ami pedig bűnös állapotunkat illeti, Isten azt várja el, hogy éppen abban az állapotban, ahogy vagyunk, jöjjünk hozzá. Valaki egy keresztény gondolkodó mondotta, hogy jöhetünk Istenhez úgy, ahogy vagyunk. Maga Jézus Krisztus mondotta, aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. És ebben nincsen semmiféle feltétel megfogalmazva. Isten úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk. kedves hallgató, nem kell tehát attól félned, hogy életed bizonyos foltjai miatt Isten nem fogadná el a közeledést. Isten elfogadja, sőt elvárja, hogy mi bűnös emberek a bűnös életünkkel elé járuljunk. Nekünk hinni kell abban, hogy ő megbocsát, megtisztít és elfogad. Az, hogy mások érettünk imádkoznak, szükséges és hasznos dolog, de semmiképpen nem helyettesítheti az én személyes közeledésemet Krisztushoz. Van reménység című tanulmánysorozatunk harmadik adását hallották. A jövő héten következik sorozatunk negyedik tanulmánya, melynek címe Milyen lesz a menny?

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szab. 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király, az Úr.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

Vajon mennyire szeretjük a gyermekeket? De most ne a mi gyermekeinkre gondoljunk, hanem társadalmi szintű szeretetre, jóindulatra, nyitottságra, elfogadásra a gyermekek iránt. Miért is fontos társadalmi szinten szeretni a gyermekeket? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdéskört is fogja érinteni. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Oliver szobájában szinte vibrált a levegő a feszültségtől. Az ujjai eszeveszett tempóban táncoltak a tableten. Már csak 2000 pont hiányzott, és övé lesz a közösség királya jelvény a legújabb online játékban, ahol a digitális falvakat lehetett építeni. Csak még egy kicsit, suttogta, miközben teljesen kizárta a külvilágot. Meg sem hallotta, hogy édesanyja hívja vacsorára.

vacsorázni, és az sem vette észre, hogy a naplemente vősre festette az ablakát. A játékban Olivernek rengeteg követője és barátja volt. Küldtek egymásnak virtuális ajándékokat, lájkolták a digitális várait, és Oliver úgy érezte, ő a világ legnépszerűbb sráca. Másnap délután a parkban lógott a társaival, illetve csak testben volt ott. Valójában a padon ült, a képernyőt bújva. Hé, Oliver, beállsz focizni? Kell még egy ember. A jövő heti suli bajnokságra gyakorolunk. Kiáltott oda neki Milán, a padszomszédja. Áh, most nem jó, épp egy kláncsatát vezetek, mindjárt megvan az új szint, felelte Oliver, anélkül, hogy felnézett volna. Milán sóhajtott, és visszafutott a pályára. Aznap este Oliver elérte a célt. A képernyőn tűzijáték robbant, és megjelent a felirat: gratulálunk, te vagy a régió legnépszerűbb játékosa. Oliver büszkén dőlt hátra. Alig várta a másnapot, hogy megmutassa mindenkinek. A következő nap az iskolában azonban hirtelen minden megváltozott. Testnevelés órán a suli bajnokság csapatait hirdették ki. Milán lett a csapatkapitány. Izgatottan várta, hogy szólítsák, biztos volt benne, hogy a legjobb barátja őt választja elsőként. És a cserejátékos pedig Dániel, fejezte be a névsort a tanár úr. Olivernek gombóc nőtt a torkában. Nem volt benne a csapatban, még cserenynek sem hívták. A szünetben egyenesen Milánhoz ment. Ezt nem hiszem el, miért nem választottál be? Hát nem én vagyok a legjobb barátod? Kérdezte csalódottan és dühösen. Milán elgondolkozva nézett rá. Oliver, az elmúlt két hétben minden áldott nap hívtunk. Biciklizni, fagyizni, focizni. De te mindig azt mondtad, hogy dolgod van a játékban. Amikor veled voltunk, akkor is csak a kijelzőt nézted. A csapatba olyan emberek kellenek, akik itt vannak velünk. A pályán nem tudok passzolni valakinek, aki a tablet mögött ül. Oliver dühösen elfordult, és hazáig egy szót sem szólt. Otthon felcsapta a tabletet, hogy a virtuális barátaihoz meneküljön. De ahogy nézte a csillogó közösség királya jelvényt, hirtelen nagyon üresnek érezte az egészet. A tableten lévő 1000 like közül egy sem tudott volna lepasszolni neki egy labdát. A digitális követők közül senki sem ült volna mellé a padra, ha szomorú. Oliver megértette. A játékban gyűjtött pontok láthatatlanok és értéketlenek voltak a valódi világban. Lassan letette a tabletet az asztalra, és betette a fiókba. Fogta a valódi focilabdáját, lement a parkba, és leült a pálya szélére. Amikor Milánék meglátták, megálltak. Srácok, kezdte Oliver kicsit megszeppenve, tudom, hogy a csapat már teljes, de nem kellene egy segédedző, aki hozza a vizet és segít bemelegíteni? És ha valaki elfárad, én itt leszek, de most már tényleg itt. Milán elmosolyodott, és odarúgta neki a labdát. Passzold vissza, segédedző, kezdődik a tréning. Oliver elkapta a labdát, nem kapott érte digitális pontot, de a szíve olyan meleg lett, amilyet egyetlen képernyő sem tudott volna varázsolni.

0: amit a társadalom megtehet,
1: igen,
0: most a családokért, az láthatóan egy nagyon, nagyon erőteljes és jó igyekezet, és nagyon fontos is, amit nem tud az ország vezetése megtenni, azt az elmozdulást valahogy az emberek lelkébe. Sokkal több a családok szaporulat. Tehát látjuk, Európa öregszik.
1: Igen.
0: Magyarország szintén öregszik. Tehát itt sokkal többről van szó, ez is nagyon fontos, mert ha visszaemlékszem a mi ifjúházas korunkra, hogy milyen vergődve jutottunk valahogy egyről kettőre, és ahhoz képest, mikor már harmadik babánk megszületett, akkor élvezhettük már ezt a bizonyos szociálpolitikai segélyt, és nagyon jó volt, hogy élvezhettük, de akkor is vállaltuk őket.
1: Persze.
0: Vállaltuk őket, amikor nem volt nem voltak ezek a nagyszerű anyagi juttatások. Mondom, amit megtehet az országvezetés, azt szerintem most nagyon igyekszik megtenni. De többről van itt szó. Egy jó néhány évvel ezelőtt egy megyeszékhelyen dolgoztam, és akkor ott a megyei vezetők összehívták a lelkészeket, és egy beszélgetést kezdeményeztek, hogy hogyan lehetne valahogy a kallódó kamaszokat összefogni, mert egyre több lett a városban, ugye ez egy megyeszéke, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy aluljárókban a gyerekek mit csinálnak, ezek a 15 és 20 év közöttiek, összefogni őket, valami értelmes célt adni neki, bevonni az egyházakat. Fölépítettünk mi magunk is egy programot, és több egyház vállalta és felépített programot, de magára a beszélgetésre egy nagyon érdekes momentumára emlékezem vissza. Akkor még élt az idős plébános Laci bácsi, volt az idős plébános, és jelentkezett és szólt, hogy én 8 gyerekes családba születtem. Egy szobánk volt, és egy jó nagy konyhánk. És nem volt probléma, hogy szeretjük-e egymást, vagy nem szeretjük, hogy elkalódunk-e, vagy nem kalódunk-e. Az természetes volt, hogy mi küzdünk az életért, ahogy szüleink küzdöttek, igen, tiszteljük a szüleinket, tiszteljük egyáltalán az életet, amit kaphattunk a teremtőtől,
1: igen, igen, igen,
0: és egész más etikai alapokon álltunk, és azt mondja, hogy már 15 éves korban nem késő egy kicsit összefogni ezeket a fiatalokat, akkor már nagyon késő. És én a személyes emlékem, és most csináltam egy ilyen felmérést, egy ilyen visszaemlékező felmérést, hogy hányan jártunk annak idején abban az általános iskolában, abban az általános iskolában, már azt hiszem be is zárt az általános iskola, amelyikben én jártam. És annak idején közel 1000 kisgyerek volt, és az osztálytársaimra emlékeztem vissza, hogy kiből mi lett. A leggazdagabbaknál egyke volt, vagy maximum 2 gyerek. Az átlagos család az olyan volt, mint a miénk is volt, 4 gyerek, igen, de volt, ahol 6 gyerek volt.
1: Nem mindig függött össze az anyagi helyzet.
0: Nem függött össze az anyagi helyzettel. És nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a második világháború után az a kedv, hogy fölépíteni a romokból az országot, meg hát azért bele játszott egy kicsit ez a bizonyos Ratko Emilia korszak is, de ennek ellenére nem volt gazdag a társadalom, nem volt a kiugróan gazdag, egyáltalán gazdag emberek. És megfigyeltem, hogy azoknál, akik tehetős családban nevelkedtek, egy se ért el a diplomáig. Uh-huh. Legalábbis az én, amit át tudok tekinteni, körülbelül egy olyan 4-5 osztály volt, akikre én visszatok emlékezni, még név szerint is, és nem értek el igazi eredményeket a társadalomba, azok értek el, akik a saját családjukban is megtanulták a munkát, a becsületességet és a küzdeni akarást. És inkább a szegény családokból származó gyerekekből lettek diplomás emberek, és nagyon megbecsült tagjai, most már nyugdíjasok vagyunk, de megbecsült tagjai a társadalomnak. Tehát nem minden a pénz.
1: Nem mindig. Nyilván mindenkornak megvan a maga kihívása, tehát a régebbi időnek is megvolt, a mainak is. Azért azt gondolom, hogy ma, hogyha valaki gyereket vállal, családot vállal, megvan a nehézsége. Hogyha csak azt tesszük, hogy most ezeket a régi időket említetted, de erről jutott eszembe, hogy ott volt a nagymama, a nagyszülők ott voltak segíteni, azért ma eléggé egyedül marad ebbe az ember, és hát legyünk őszinték, hogyha a gyerekekre nézünk, azért sokszor nagyon bosszantóak, nagyon nehéz velük, még sokszor a saját gyerekünkkel is ugyanígy érezzük, nem még a máséval. Tehát azért valahogy tényleg segíteni kellene nekünk is abban, hogy valahogy tisztelni azt, aki ezt mégis bevállalja a mai korban.
0: Így van, pontosan. Pontosan, de amiket elmondtál, az mind gyakorlati tapasztalatokon nyugszik, és hát ugye a mások gyerekének a szeretete, ugye ezzel a gondolattal egy picit el is kezdtük, és egy kicsit folytassuk is, hogy sokszor bosszantó. Várunk az orvosnál,
1: nagyon, igen.
0: Ott ülünk a székeken, a kisgyerek izgul is, mert orvos elé megy. Ez egy konkrét tapasztalatom volt. Másrészt történetesen annak a kisfiúnak ismertem az életét, hogy fóbiás volt az injekciós tűtől. Várható volt, mert tájú volt a torkán.
1: Hát időnként rugdoskodnak, minden előfordul.
0: Pontosan. Na most voltak nagymamák, akik ezt mosolyogva nézték, de volt olyan, aki oda ment és megrángatta a kisfiú vállát, hogy nem hagynád már abba? Igen. Már nagyon meguntuk. Na most persze, hogy nem baj, ha a kisgyereknek szólunk, hogy ez engem nagyon zavar. Csak nem mindegy, hogy hogyan szólunk.
1: Persze, tehát, ez egy másik műsort megérne, hogy pontosan, hogyan kell, azért nem mindent
0: pontosan,
1: kell
0: mondani. Hogyan szóljunk, és hogy tényleg szerető-e a mi társadalmunk. Ugye ezért erről jelentek meg, gyermekszerető a társadalmunk, jelentek meg erről nagyon komoly statisztikák.
1: Igen, pont ezt akartam, erről akartam rákérdezni, hogy áll a helyzet. Milyen igen. Statisztikai adatokat lehet arról tudni, hogy mennyire gyerekbarát
0: igen. Ugye ebben a tekintetben Andorka professzor az, aki a, hogy így mondjam, ugye a legkompetensebb, és ugye ő is jelentetett meg egy ilyen könyvet a 2001-ben szintén a Századbék kiadónál, és abban komolyan mondom, megdöbbenve olvastam, hogy amikor kérdéseket tettek fel a társadalom egyes rétegeiben, tehát különböző rétegekben, hogy mi a véleményük a magyar társadalomról, hogy gyermekbarát-e? 11%, tehát azért ez egy félelmetes dolog, hogy 89% nem vallja annak. Uh-huh. 11% vallott a gyermekbarátnak. A 89%-ból 16-an kimondottan ellenségesnek látták a társadalmat, de még akkor is, ha 89-ből levonjuk a 16-ot.
1: Még az akkor is nagyon sok.
0: Iszonyat a közöny. Iszonyatosak közül.
1: Vagy talán nem is gondolnak rá, vagy nem is gondolkodnak el rajta, nem tudom.
0: Meglepő, de az, hogy ennyien, alig 10% vaj a gyermekbarátnak, mi az oka ennek, mi a háttere? Le is írja Andorka professzor, hogy igazából nincs egy igazi empirikus fölmérés, hogy tulajdonképpen mi a baj, mert ennyi jó igen. Adomány ellenére igen. Nem növekedett jelentősen a gyermekvállalási kedv. Nem növekszik a társadalomnak a saját és természetes szaporulata. Akkor mi a nagy hiány? És azt gondolom, hogy nekünk, akik szeretjük a teremtőnket, és vallási felfogásunk is egy nagyon mély alapokon álló, nekünk azért tudnunk kellene választ adni rá, és erre nem feltétlenül a szó a válasz, a beszédben való szeretet, hanem a tényleges gyermekszeretet, ami persze nem egy majom szeretet, hanem egy olyan kiáradó érzés, érzelem, de egy értelmes döntésen alapuló életelv, amiből még akkor is meglátszik, hogy én milyen szeretem azt a kis gyereket, hogyha netántán néhány fegyelmező szót, vagy szigorú szót mondok neki. Igen. És ez a döntő, hogy tulajdonképpen az a végső gyanúm, hogy ez az, ami nagyon hiányos.
1: Igen, azért azt el kell mondani, hogy úgy vannak igyekezetek. Tehát, mit tudom én, áruházakban vannak már, hogy ilyen gyerekjátszókat alakítanak ki. Elmondhatjuk azt, hogy a gyülekezetekben is nagyon odafigyelünk rá sokszor az Isten tiszteleten, hogy a gyerekeknek is legyen nekik szóló rész, amit igazán meg tudnak érteni. Tehát vannak gyerekbarát gyülekezetek is. De azt is elmondhatjuk így, hogy például a gyerekbarát munkahelyek, ebben is azért van előrelépés,
0: van
1: úgy gondolom, hogy azért odafigyelnek rá is.
0: Igen.
1: És azt gondolom, hogy a szülők is erre nagyon odafigyelnek, hogy olyan munkahelyet keressenek, ahol tekintette vannak.
0: Igen, ezek mind igazak, és nagyon is jó, hogy így van. De mégis azt mondom, hogy ennek valahol onnan mélyről, belülről kell fakadnia. Tehát az őszinte gyerek szeretetnek mélyről kell fakadnia.
1: Abszolút, és ez csak ilyen elven lehet egyébként, és szerintem nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, hogy tényleg ne csak az legyen, hogy a saját gyerekünket, a saját kis közösségünkben lévő gyerekeket szeressük, mert talán azt könnyebb, jobban ismerjük őket, hanem ilyen értelemben tiszteljük az életet, a családot, azt az édesanyát, aki gyermeket hord, és hogy mindig odafigyeljünk a magunk körül arra, hogy sokkal-sokkal türelmesebbek legyünk a saját kényelmünket félretéve, még hogyha nehéz és sokszor egy gyerekcsoport vagy egy gyerektársaság közelébe lenni.
0: Igen, sokkal könnyebb a gyereknek egy műkörnyezetet biztosítani, egy mű szeretetet, tehát mindig valami elé odaültetni és valamit magunk helyett adni. De ez várja tőlünk, hogy magunkat adjuk, a saját időnket, a türelmünket, a odaadásunkat, és azt, hogy szorítsuk háttérbe inkább a saját előnyeinket, azért, hogy vagy egy várandós anyukának, vagy egy kisgyereknek, vagy egy kisgyerekes családnak valamilyen úton, módon, ha néhány jó szóval, bíztatással, kedvességgel, de segítséget nyújtsunk.

Műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Ma bátorságra és erőre van szükség. 2 Mózes 9.16-ban olvassuk a következőképpen az igét. Ám de azért tartottalak meg, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. A keresztény élet több, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az az út, amelyet Krisztus mutat, keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre az útra erős jellemű, határozott emberek léphetnek csak rá, akik a nehézségek és csüggesztő körülmények árán is csak előre mennek. Kitartó emberekre van szükség. Olyanokra, akik nem várnak arra, hogy útjuk kiegyenesedjen, és minden akadály leomoljék. Olyan emberekre, akik új életre keltik az elcsüggett munkások lankadó erőfeszítéseit, olyan emberekre, akiknek a szívét átmelegíti a keresztény szeretet, és kezdjük erős a Mester munkájának végzésére. Némelyek azok közül, akik a missziós szolgálatban tevékenykednek, gyengék, elpuhultak, lélektelenek és könnyen elcsüggednek. Hiányzik belőlük a lendület. Nem rendelkeznek azokkal a pozitív jellemtulajdonságokkal, amelyek erőt kölcsönöznek egy munka elvégzéséhez, azzal a lélekkel és erővel, amely lángra lobbantja a lelkesedést. Akik sikert akarnak elérni, bátornak és bizakodónak kell lenniük. Nem elég, ha a passzív erényeket művelik, a cselekvő erényeket is gondozni kell. Noha szelíden válaszolnak, hogy csillapítsák a haragot, de a hős bátorságával is bírniuk kell, hogy ellenálljanak a gonosznak. A mindent eltűrő szeretet mellett a jellemnek arra az erejére is szükségük van, amely pozitív befolyásukat határozottan érezteti. Vannak ingatag jellemű emberek. Ezt a gyengeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget le kell küzdeni. Azoknak a nagy embereknek, akik a támadás, gáncsoskodás ellenére is erejüket, képességeiket tettekre váltják, az akadályok áldássá lesznek és önbizalmat adnak. A küzdelem és a tanácstalanság az Isten iránti bizalom gyakorlására hív, és olyan álhatatosságra, amely növeli az erőt.

Isten hívja a fiatalokat, mert erősek. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. 1 János 2.14 alapján. Az elfogadás és tanítás szavai minden olyan ifjúnak szólnak, akik felöltözték az igazság minden fegyverét. Erős fiatalokként óriási erőfeszítéseket tehetnek Istenért, ha egyedül ő benne bíznak. Az idősebbek, akiket atyáknak szólítanak, eltökélt munkát folytattak, hogy magasba emeljék Isten zászlaját. De érezve az élet terheinek nyomását, illő bátorítaniuk a fiatalabbakat, hogy váljanak alkalmassá a szolgálatra a Jézus Krisztus megismerésében szerzett tapasztalatok által, így, amint a lobogó kihullik az atyák kezéből, az erős ifjak megragadhatják azt, és feltarthatják a magasba. Korunkban sok ifjú kutatja majd a Szentírást, mint a rejtett kincseket, és felfedezve az igazság gyöngyszemeit, megnyitják mások előtt az ige kincseit. Erősek vagytok, mondja az ige. Ez többet foglal magában puszta fizikai erőnél. Azt jelenti, hogy az elme képzett a gondolkodásra. Világos és erős a szigorúan mértékletes szokások gyakorlása által. Azt jelenti, hogy az ifjak komolyan harcoltak és legyőzték az ellenséget azáltal, hogy összekötötték Jézus Krisztus vallását a mindennapi élettel, és bevonták Krisztust mindennapi feladataikba és élményeikbe. Ez azt jelenti, hogy isteni természet részeseivé váltak. Azok a fiatalok, akik Isten szolgálatára adták magukat, képesek férfiasan megharcolni az Úr harcát. Tegyék csak a fiatalok Jézust példaképükké, és igazságosan fognak cselekedni, szeretni fogják az irgalmasságot, és alázatosan fognak járni Istenükkel. Ekkor majd erősek lesznek. A jellem meg lesz próbálva. Napról napra és évről évre legyőzzük énünket, és nemes hősiességet fejlesztünk.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Mit jelent ez a Teremtő Isten Jézus Krisztus emberi testet öltésében? Erről hallhatunk Szabó József lelkipásztor ma estéli igei üzenetében. Áldott alkalmat kívánok!

Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Ma este egy különleges kérdésről hallhatunk, a kegyesség titkáról.

Isten hozottal, szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt, Isten igéinek szeretőket, rádióhallgatót, mindazokat, akik szeretitek Istennek igéjét. Szívemből kívánom, hogy Istennek igéje megszentelő hatalommá legyen valamennyünk számára, hogy felfogjuk a megváltás titkát, hogy Jézus Krisztust megtaláljuk, mint személyes üdvözítőnket, Istenünket. Ezen alkalommal szeretnénk elmélkedni Pál apostolnak a Timóteushoz írott levele, 3. fejezet, 16. verséről. Olvasom Istennek igéjét ilyenképpen. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvittetett dicsőségbe. Kegyesség. Kegyesség titka. Olyan szó ez, amelyet már ritkán használnak az emberek. Micsoda a kegyesség? Mi ez? Nagyon sokan már nem is tudnánk megfogalmazni egészen pontosan. Én is a Keresztény Bibliai Lexikon 2. kötete 19. és 20. oldalát lapoztam fel, hogy megtaláljam a pontos értelmezését ennek a szónak. A kegyesség az embernek az Isten iránti vallásos magatartását értjük alatt. Az iránta érzett tiszteletet belső és külső megnyilvánulásáiban, és ezeknek az összességét. Tehát mi a kegyesség? Egy lelki magatartás, egy viszonyulás a Teremtő Isten felé. Az ószövetségi kegyesség kifejezése a irát Jahve, görögül Eusebia, Isten félelmet jelent. Isten félelmet, de mi is az Isten félelem? Isten jelenlétének a tudata, és az ahhoz való viszonyulás, helyes viszonyulás. Kegyes az az ember, aki féli az Istent, jelenlétében él, jár, tiszteli őt, és ebből következik, hogy az ő törvényét megtartja. A kegyes ember önmegtartóztató ember. Talán ez a második értelmezése nagyon-nagyon lényeges. A kegyes ember egy olyan, aki önmegtartóztató. Mikeás könyve szerint, a 7. fejezet 2. verse szerint már kiveszett a földről a kegyes. Tehát úgy tűnik, hogy az Istenhez helyesen viszonyuló, Isten félelmet gyakorló és az ő törvényét betöltő emberek mind kevesebbek a végidejében. Harmadsorban a kegyesség megalázkodó volt túl. Megalázkodó ember, aki egyedül Istenben bízik, és ő benne reménykedik. Az Úr szenvedő szolgájának az énekei az Ésaiás könyvében megfogalmazzák a kegyesség igazi példaképét. Nem elemzek, csak megnevezem. Az Ésaiás könyve 53. fejezetében le van írva az a 4. himnusz, ébed Jahve himnusz, Jahve Isten, ébed szolga, de szenvedő szolga, amelyben Jézus Krisztus
alázata, és alázatos cselekvése van leírva csodálatos módon. Ez az Ébed Jákve, az az Isten, aki érettünk, helyettünk szenved. A zsidó nép nem tudta felfogni, hogy Isten nem csupán a teremtő Isten, hatalmas Isten, a dicsőséges Isten, az igazságos Isten, nem tudta felfogni, hogy Jézus Krisztusban Isten a szenvedő Isten. Amikor az Új Szövetségben elemezzük a kegyesség szót, elsősorban is itt is az Isten törvényének betörtői a kegyesek. Az igazi kegyes, aki nem csak mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az ő akaratát. Másodszorban az a kegyes, aki a lélek által vezettetve, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Harmadsorban a kegyesség alapja az alázat. És az alázatos Isten, kegyes Isten leírása a Filippi beliekhez írott levél második fejezete 5. versétől kezdődően csodálatos módon fogalmazza meg, hogy a kegyes, az eusebész görög nyelven, aki hűséges, aki kötelességtudó, aki tudatában van ki létének és Isten milyenségének. Az elolvasott szövegrész, a Timóteushoz írott első levél, 3. fejezetének a 16. verse beszél a kegyesség titkáról. Amikor a kegyesség titkáról beszél, akkor az Úr Jézus Krisztusban megélt, bemutatott, és Úr Jézus Krisztus által előkbe helyezett evangélium létéről, útjáról fogalmaz itt Pál apostol. 6 lépcsőfok van itt bemutatva. Úgy olvasom a 16. vers titkának a megfogalmazását, Isten megjelent testben. Emberi létünknek ez a megfogalmazása, és ez a leírása, és ez a valósága titok. Hiába próbáljuk megmagyarázni azt, hogy a petesejthez, hímivar sejtre, ondorra volt szükség, hogy az emberi törvényt betöltse, mert a Szentlélek Isten Szűz Máriának a beárnyékolása révén Jézus Krisztus általa Isten tiszta, szeplőtlen, ártatlan lénye hajójában jön a világra. Ha elemezzük kissé ezt a leírást, hogy az Isten hogyan lesz emberré, a János evangélium első fejezetében nagyon mélyreható és csodálatos módon van leírva, és az íge, a teremtő íge, amely Jézus Krisztusnak egyik neve, az íge testélet. Tehát az Isten testélet és lakozék mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. A Szentlélek általi fogantatás teremtői aktus részt is magába foglal. De ahhoz, hogy ember közelben, bűnös ember közelben láthatóvá legyen a megváltás útja, nem volt más út, csak ez. Úgy olvassuk tovább, hogy megigazítatott lélekben.
A Szentlélek jelenléte már a fogantatás percében nyilvánvaló és egyedülálló. De amikor azt mondja itt Pál apostol, hogy nem csak megjelent testben Isten, hanem megigazítatott lélekben, itt egy olyan dologról hallunk, amely földi élete minden percében követte az Úr Jézus Krisztust. Amikor elérte 30 évet a profétai és messiási küldetésének azon határát, amelyben 30 év volt nyilvánvalóan meghatározható, amelyben egy proféta elkezdhette profétai küldetését, az Úr Jézus Krisztus 30 évét betöltve, a lélektől indítatva jön a Jordán vízéhez, keresztelő Jánoshoz. Csodálatos az ő keresztsége, amelyben egy hosszú sor megtérni akaró, keresztelkedésre vágyó emberek sokasága végén jön Jézus a Krisztus, és amelyben János a profétai szemével azonnal felismeri, hogy ő a Mesiás, amelyben azt akarja mondani, hát én kellene megkeresztelkedjem általad, és te jössz én hozzám, Jézus válaszol, engedj nékünk, mert így illik betölteni minden igét. És amiután megkeresztelkedett, megnyílik az ég, hallható az Atya Isten szava, amely azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Majd a körülötte levő és megkeresztelkedett emberi sokasság látja, hogy felülről tűzgalamb jelenik meg, amely alászáll, egyesül Jézus Krisztus testével. A Szentlélek Isten tölti be őt. Majd a lélek vezetésében a pusztában felkészül a messiási küldetésének minden részletére, feladatára. Ott találjuk Jézus Krisztus életében a 3,5 éves messiási küldetése idejében azt az isteni vezetést, amelyben betölti a messiási küldetésében az emberek számára hozott üzenetet, elmondja nekik a lényeget, a messiás útját, a szabadulás útját, a gyógyulás útját. Majd a Szentlélek jelenlétében megszületik az őt megölni szándékozó gyilkos tett, hogy el kell távolítani őt, mert akkor ha nem távolítják, nem ölik meg őt, akkor mindenki követni fogja őt. Az ő áldozata, az ő halála, az ő messiási kiáltványa kereszten, és ennek az első, az utolsót már elmondottam egy másik alkalommal, amelyben a keresztre helyezett Jézus, miközben a szegeket verik, és őt odaszegzik a kereszthez, imádkozik, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Majd az üdvösség bizonyosságát adja a megtérő Latornak, hogy velem leszel. Majd a család helyreállításának csodálatos üzenetét mondja el édesanyjának, földi anyjának és Jánosnak. Majd a bűnből meg nem térő emberek rettenetes állapotában kiált fel szomjuhozom. Majd, amikor
átérzi a megtérést elutasító emberek rettenetes drámáját, közben járó nélkül felkiált, éli, éli, láma, szabaktani, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus megkóstolja második halálnak azt a pillanatát, mozzanatát, amelyet átélnek a megtérni nem akaró emberek. Mert a megtérés ideje most van, itt van, jelen időben van, a kegyelem idejében van, amikor mondhatjuk, bocsáss meg, Uram, vedd el bűneimet a te véred értelmében, töröld el azokat, majd, mint utolsó előtti kiáltvány, az elvégeztetett szó, amely a győzelem szava, amely jelenés 12.10-ben ilyen képpen van megfogalmazva, most lett meg az üdvösség és az erő, és Istennek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt, a lélek jelenlétében. Jézus felkiáltva bizonyosságát adja a nagy ellenség Lucifer legyőzésének, a lélek jelenlétében harmadnap hajnalán, amikor az atya hívja őt, a te atyát hív téged, kilép a sírból. Istenségének teljes erejében bizonyosságát adja, hogy ő leteheti az életét, de felveheti azt, mert ő benne van az élet, ő benne van az üdvösség, a szabadulás útja. Majd a Szent Lélek csodálatos ereje által az angyalok társaságában s a feltámadt igazak zsengéje körében felmegy, hazamegy, az atyához megy, aki elfogadja őt, majd az ő áldozatának elfogadása bizonyítékaként pünkösd napján a Szentlélek ereje kiárad az őszinte megtérő szívekre, és elkezdődik a lélek által munkált kereszténység útja. Igen, megigazítatott lélekben. A kegyesség harmadik titka megláttatott az angyaloktól. Az angyalok jelenlétében járt a földön. Az angyalok nézték szent életét, tanúi voltak az ő messiási küldetésének, földi életének, létének, minden mozzanatánál. Az angyalok s egy különleges nagy angyal volt a Gecsemáné kertben, aki bátorította Jézust, erősítette Jézust, hogy a Gecsemáné kert ne legyen az utolsó állomás, hanem bírja ki keresztrefeszítést is. Igen, az angyalok látták, és az angyal erősítette, vigasztalta őt. Megláttatott az angyaloktól, akik magasztalták őt. A harmadik, illetve negyedik titka a kegyességnek, az ő megváltási útjának a földi útja, hirdettetett a pogányok közt, a népek között. A pünkös napján a Szentlélek erejében részesült tanítványok hordozták a Jézus Krisztus evangéliumának titkát, amely a hármas angyali üzenet elején így van, hogy az ég közepén repülő angyal
akik jelképezik az evangéliumot hirdető Isten népének maradékát, minden népnek, minden ágazatnak, minden nyelvnek, minden embernek szólván, bátorítván, vezetvén őket az üdvösségre. Igen, hirdettetik a pogányok között. Hát ezért volt az evangélium, ezért van az evangélium, hogy hirdettessék, és az ő nevének, erejének, szavának, az evangélium szavának, amely nem más, mint Jézus élete, teste töltése, kereszt halála, feltámadása, mennybe menetele és visszajövetelének üzenete. Ez az örökkévaló evangélium, amelyet hirdettek a tanítványok, amely számunkra is az élet szava, bizonyosság, amely erőt ad a legnagyobb küzdelemben, amely előtt állunk. Az ötödik titok, kegyességnek titka, hogy hittek benne a világon. Létezik az, hogy a hitetlen ember hívővé legyen? Olvasok egy verset a Kolossé beliekhez írott Páli levélből. Igen, Kolossé beliekhez írott levélből, ilyenképpen. Kolossé 1.23. Ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtének az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Nem csak, hogy az ő nevében szól az evangélium, bizonyságul, hanem az emberek a lélek jelenlétében és az íge megszentelő erejében való hitáltal elfogadják az evangélium megszentelő szavát. Mert nem hiába imádkozott Jézus Krisztus ilyenképpen, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. És az evangélium titkának a hatodik eleme, hogy felvittetett a dicsőségbe. Miután Jézus Krisztus befejezte a földi útjának, emberek közötti létének a lényegét, és az evangéliumot átadta a szíveknek, felvittetett a dicsőségbe. Nem találok csodálatosabb leírást a felvittetés képéről, mint amelyet a Zsoltárok könyve profétai látomásban a 24. fejezet Dávid Zsoltárában ilyenképpen ír le. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Menj be menetelének ez a képe. Kicsoda a dicsőség királya? Az erős és hadakozó úr, az erős és hadakozó úr, ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Szella, állj meg és gondolkodj. S a kegyesség titkának még egy elemét szeretném aláhúzni, amely a protestáns keresztények hitvallomásában így fogalmazódik meg. Onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Olvasom ennek bizonyosságául a Jelenés könyve első fejezet 7. versét. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és iratja őt a fölnek minden nemzetsége, úgy van, ámen.
Drága keresztény testvéreim, hiszünk-e a kegyesség titkában? Elfogadjuk-e az Úr Jézus Krisztusnak ezt a csodálatos útját, szabadulásának útját, amelyben mi emberek, részesek lehetünk. Olyan csodálatos módon van leírva, részletezve a kegyesség titkának az az első állomása, amelyben Isten megjelent testben. És szeretném elolvasni a Filippi beliekhez írott levél második fejezetéből, az 5. verstől a 11. versekig. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Fogadjuk el az Isten ajándékát, fogadjuk el Jézus Krisztust, keressük őt, olvassuk igéjét, adjuk át minden nap terveinket neki, és kérjünk tőle erőt, hogy vele járhassunk, lelkének erejét, hogy megújulhassunk, bölcsességet, hogy szólhassunk, lábakat, hogy elérhessük azokat, akik még nem hallották a kegyesség ajándékát, titkát. Isten segítsen! Drága Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy nagyon-nagyon szeretsz. Köszönjük neked, hogy te mindent megtettél azért, hogy megajándékozhassál bennünket az üdvösség drága ajándékával. Köszönjük, hogy te vállaltad, hogy elhagyod a mennyet, leteszed istenséged, dicsőségét, és eljössz közénk, mert csak ilyenképpen találkozhattál egész közel, ember közelben velünk, mert az istenség teljességével bíró lény válthatta meg a halál útján elindult nyomorú, nyavajás, szegény, vak és mezítelen lényt, embert, bennünket. Kérünk téged, drága Urunk, áldjad meg a szívünket, valamennyünknek, akik hallgattuk az igédet. Segíts nekünk, hogy megragadjuk Jézus lábát, átoleljük őt, mint Péter tette, vagy mint azelőtt Jákob tette, és merészkedjünk azt mondani, nem engedlek el téged, amíg meg nem áldasz engem. Kérjük az ő áldását, szent jelenlétét, oltalmát, vezetését, segítségét, hogy győzőkké lehessünk. Olyanokká, akik találkoznak veled nem sokára az ég felhőjén. Köszönjük, hogy megoltalmazott hitünket, és vezet bennünket az üdvösség útján, a cél felé, dicsőítve légy, mindenekért áldott légy, Urunk Jézusunk. Amen. Amen.

A kegyesség egy olyan lelki magatartás, mely az ember viszonyulása Isten félelemben, Isten jelenlétének tudatában az Isten iránt. Így a kegyes ember Isten törvényét megtartja, önmagát megtartóztatja. Jézus Krisztus volt az, aki mindenek előtt egyedül és tökéletességben mutatta be a kegyesség titkát. De tudnunk kell azt is, hogy ez a mi lelki magatartásunk is kell legyen. Még akkor is, ha ebben a teljességben, tökéletességben, ahogy Jézus Krisztus tette, mi ezt nem tudjuk megvalósítani, elérni, csak igyekszünk követni, igyekszünk valamennyit megélni. Kívánom, hogy mi magunk is legyünk kegyesek, Isten félelemben, Isten előtt élve, Isten akarata szerint. Amen. Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, ír nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Élet és egészség.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és az előadásom címe az Ószövetségben a hosszú élet, vagy a hosszú élet az Ószövetségben. El kell mondani azt, hogy az ember a bűneset után, amikor halandóvá válik, a mindenható Isten azt mondja, hogy 60, 70, legfeljebb 80 esztendőt éljen az ember. Tehát el kell mondjuk azt, hogy valamilyen módon a bűn és az élethossz valamilyen referátumba kerül, valamilyen korreferátumban, valamilyen viszonylagosságba kerül. Sőt, azt látjuk a későbbiekben, hogy ahogy bizonyos bűnök megjelennek az emberek életében, ezek a bűnök behatárolják az emberi élet hosszát. Az életszakaszok az első időben, a teremtés után az élethossz, az rendkívül hosszú idő volt. Nem véletlen, hogy a Biblia első lapjainál több száz éves emberekkel találkozunk. Ennek egyik legismertebb formája, ugye, Matusálem, vagy Metuséla, aki majd 1000 esztendőt él, és később, ahogy látjuk az emberiség életét, ez az életszakasz egyre inkább csökken. Nagyon érdekes, most a gerontológia foglalkozik ezzel, az öregedés tudománya, és most azt látjuk, hogy az 1900 esztendőktől, az 1900-as évektől egyre inkább megint kiterjed, és egyre inkább hosszabbá válik az emberi élet. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az Ószövetségben nincs eredetileg emberi élet. Az egyén az nem létező valóság. Talán nem árulok el titkot, ha második és harmadik századi Szentháromság tani vitákra utalok vissza, amikor az egyén kialakul, a persona, a megismételhetetlen egyedi létező, és lényegében az egyed a korábbiakban az mindig a kollektívumba szívódik fel. Az egyed önmagában nem létezik. Az Ószövetség

Az élet nem egy tökéletes, nem egy befejezett, hanem egy olyan valami, ami a jövő irányába vonul, és ennek az egésznek a dinamizmusát, az egész ószövetségi gondolkodás lényegét a messionalizmus adja meg. A messionalizmus, amely a korábbi ciklikus életformából egy előreható, egy lineális, egy fejlődő, egy életminőséget magába foglaló életútra vonatkozik. Nagyon érdekes, amikor a honfoglalásnál megállnak a törzsi vezetők. Hálát adnak az Ebenházer kifejezéssel, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akkor azt mondják Józsuénak, hogy nézd, mi 80 évesek vagyunk, de mégis olyan erősek vagyunk, mint 40 éves korunkban, és mindent meg tudunk csinálni. Hát nagyon érdekes. Azért ma egy 80 éves ember azért nem szokott azzal dicsekedni, hogy olyan erőm van, és olyan fiatal, és olyan ruganyos vagyok. Nyilván sok minden bele játszódik, de egy biztos, azt is olvashatjuk, hogy az Ószövetségben akkor, amikor az izraeliták kivonulnak Egyiptomból, és a pusztai vándorlás időszakában élnek, akkor nem voltak betegek. A betegségeket nem ismerték, sőt, mint egy proféciaként elhangzik, ha nem lesztek hűségesek, akkor Egyiptom betegségeit fogom rátok bocsátani. Tehát valamilyen módon a hosszú élet, a betegség, vagy a betegségektől való mentes élet valamilyen formában úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a hűségnek egy feltétele. Mégis talán annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon klasszikus és jól ismert bibliai igehelyet szeretnék én egy kicsit tanulmányozni ma délután, és ez nem más, mint a 10 parancsolat egyik igéje. A 10 parancsolat egyik igéje méghozzá a második kőtáblának az első parancsolata, amelyiket mindegyikünk nagyon jól ismeri, különösen akik ebben az egyházban nőttünk fel, hiszen nagyon sokszor a fejünkhöz vágták ezt az igét, legalábbis abban a térségben, ahol én éltem. Nos, ez így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Tehát azt mondja, hogy hosszú ideig élj. Hosszú életű légy. Tiszteld atyádat és anyádat. Az első, amit ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy a feltétel az teljesen világos. Gyakorlatilag az Ószövetségben kétféle törvényforma létezett. A törvény ugye az egyik legmagasabb jogi kifejezést jelent. Az Ószövetségben a törvény volt a legmagasabb jogi erővel bíró kifejezés. Ugye voltak még a törvényt és a parancsolatokat ne keverjük össze, mert nagyon sokszor ez azonos fogalomként jelenik meg a Biblia olvasó ember gondolatvilágában, de abszolút nem. A törvény az törvény, a parancsolat parancsolat. A törvénynek nagyon sokszor a létrehozója egy közösség, míg a parancsolatoknak a létrehozója és előmozdítója a mindenható Isten. Ezen kívül még vannak rendeletek és rendelkezések, amely egy alsóbb szintű jogszabálygyűjteményt tartalmaz. Nos, az első, amit szeretnék itt rögtön megkérdezni, hogy vajon milyen korosztálynak szól ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Az előző parancs rögtön megmondja azt a célcsoportot, akinek valamilyen módon szól a törvény. Nem azért, mintha a többieknek nem szólna. Természetesen ez egy kollektív értelembe szól, de azon belül egy bizonyos célcsoportnak szól, és azon a célcsoporton keresztül szól a csoport többi tagjainak is. Azt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon. Se magad, se fiad, se lányod.

lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugvó vég, stb. Tehát az előző parancsolat egy célcsoportot mutat. Milyen ez a célcsoport? Most anélkül, hogy meghatároznánk a korát. De úgy tűnik azért, hogy ez nem a 6 éves rendetlenkedő, rebelliskedő fiatal gyermekeinknek szól. Különben egy nagyon aranyos jelenetnek lettem a részese. Ennek a hónapnak az első szombatján az én home gyülekezetembe voltam, az én anyagyülekezetembe voltam, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a kisunokám rendetlenkedett, és a fiam kivitte, és egy vesszővel megfenyegette, és pontosan arra a négyzetcentiméterre tette le, ahova én 25 évvel ezelőtt a fiamat tettem le, és ugyanazok, én megálltam ott, néztem, és hallgattam, és mintha valami magnetofon lett volna, ugyanazokat a szavak, nem szabad rendetlenkedni, szót kell fogadni a gyülekezetben, a templomban, és akkor olyan jó volt, és mégis mosolygos. Tehát ugyanúgy éltem át, ahogy ti élitek át. Hiszen ezeket az értékrendeket azt hiszem, hogy apáról, fiúról, unokára kell nekünk átadni, és akkor nyugodt az ember a belsejében, ha meglátja azt, hogy a következő generáció ezt valamilyen módon integrálta. Nem csak a vessző fenyítésének, akkor sem kapott sem a fiam, sem az unokám a vessző, az arra való, hogy az ember úgy kifejezze szándékát, hogy ez is előfordulhat, kedves barátom, hogyha, vagy fiacskám, ha nem veszed komolyan az atyai intő szavakat. Na tehát nézzük csak, a 4. parancsolat, milyen van ennek a célcsoportnak? Tehát milyen egzisztenciája van, vagy milyen hozzátartozói vannak? Család, nagyon érdekes, a feleség nem szerepel ebben a felsorálásban, nem azért, mintha a feleség nem lett volna nagyon komoly, hát úgymond alkatrésze ennek a családnak, csak már a feleséget feltételezi az engedelmességre. Tehát azt látjuk, hogy először is ez egy családfőnek szól, ugye? Családfőnek szól. Ennek a családfőnek van egy darab felesége. És ennek a családfő, ez egy ideális család, mert van fia, és van lánya. Ez egy ideális család. Méghozzá itt elhangzott az, hogy egzisztenciával rendelkező család, mert van szolgája és szolgáló lánya. Tehát egy módosabb család. És ezután, mert mi itt a szombatnál leszoktunk ragadni, ezután egy rejtett alanyváltás jön a mi logikánkba, és innen visszaugrunk általában az 5 éves gyerekekhez. Nem, továbbra is annál a célzott csoportnál vagyunk, az 5. parancsolatnál is, mint a 4. parancsolatnál. És mit mond a következő parancsolatban? Annak a férfinak, akinek felesége, fia, lánya, szolgája, szolgáló lánya van. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet én, az Úr, a te Istened ád néked majd. Hát azt hiszem, hogy ez egy 5 éves gyereknek vajmi, vagy egy 10 éves gyereknek vajmi kevés racionalitás jelentene, hogy azt mondja az édesapja, hogy szófogadó legyél, hogy hosszú életű legyél. Előbb elkezdtünk, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag 2 féle törvény jelenik meg. Az egyik törvény, amely feltétel nélkül mond el. Ne ölj! Ne lopj! Ne paráználkodj! A másik pedig a feltételes, az etiológiához, a feltételhez köti, és azt mondja, ha ezt és ezt csinálod, akkor ez és ez lesz a következménye. Nagyon érdekes. Nagyon valószínűleg, hogy ezek a későbbi törvények. Az ősi és az eredeti törvények és a rövidebbek, azok nem haval és
folytatással folytatódnak, ugye? Hogy tiszteld, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életig fogsz élni. Valószínűleg az ősi törvények és az ősi rendelkezések, azok csak kategorikusan mondtak ki, később azonban már szükséges volt, már a mindenható Isten érezte, hogy az embereknek a racionalitáson keresztül az eszükhez és a szívükhez kellett szólni, és ezért valamilyen módon ezeket a törvényeket megmagyarázta. Hadd mondjak egy nagyon nagy érdekességet. Bizonyára férfi tagok, nagyon jól ismeritek ezt a japán automárkát, hogy a 3 gyémánt. Na, mire gondolok? Mitsubishi, ugye? A 3 gyémánt, ezt jelenti a Mitsubishi automárka. Nos, a 80-as években a Mitsubishi nagyon nagy csődbe volt. Hihetetlen gazdasági csődbe volt, és úgy nézett ki, hogy az egyik legősibb japán márkát be kell zárni, teljes banki crashbe, tehát csődbe jutottak. És akkor a Mitsubishi vezérigazgatósága fölkért egy professzionális céget, egy tanácsadó céget, hogy valamilyen módon húzzák ki a csőd helyzetből. És nagyon érdekes, az volt ennek az adó tanácsadó vagy tanácsadó cégnek az egy első és egyetlen tanácsa, hogy kérem szépen, nem lehet a Mitsubishi cégen belül semmilyen utasítást kiadni, anélkül, hogy nem indokolnák meg, és nem magyaráznák meg, hogy miért. Mert idáig a japánoknak azt mondták, te ezt csinálod, te a pirosat a pirossal, te a sárgát a sárggal, te a zöldet a zölddel. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyszerűen nem volt ott, néha összekeverték, aminek óriási nagy hátránya lett. És én azt hiszem, hogy a mindenható Isten is ugyanezt a logikát követte évezredekkel korábban. Ő utasítást ad, és ezt az utasítást valamilyen módon megmagyarázza. Tehát a célcsoportunk, az igen, úgy mondhatnánk, már a családi élet kiteljesedésében lévő, fiúval, lánnyal rendelkező, ószövetségi családkép vezető egyénisége, a családfő jelenik meg, hiszen a családfő meghatározta valamilyen módon a család berendezkedését. Ki volt, kérem szépen, a család papja? Az apa. Mi a mi problémánk a mai világban, és mindjárt megyünk tovább. Nincs apakép. Elveszett az apa. Lehet, hogy fizikailag megvan. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt egy nagyon híres svéd szociológus írt egy könyvet, ami eléggé hát az európai szakvéleményt fellázította, az apátlanodó Európa címmel. És kimutatta lépésről lépésre, hogy kérem szépen az apák vezető szerepe mennyire eltűnőben van. Miért fontos ez? Egy nagyon-nagyon fontos alappszichológiai jelenséget hadd mondjak el. Egy társadalomban olyan a vallásos kép, mint amilyen az apák tisztelete. Az apák tisztelete és az Isten hit valamilyen titokzatos módon kapcsolódik, valamilyen titokzatos módon összefonódik. Természetesen világosan tudjuk, hogy az apa az apa, az Isten pedig az Isten. De a családban egy picit úgy éli meg a gyermek, hogy az apám olyan, mint a jó Isten, csak kicsiben. De hogy élje meg a gyermek az apa képet, ha nincs apa? Miért? Eltűnik az apa. Most nem szeretnék arról a klasszikus dolgokról beszélni, hiszen valami örvendetes fordulat következett be a magyar társadalomban, mint egy 3 évvel ezelőtt, hogy immáron több a házasság, mint a válás. De el kell mondjuk, hogy az előző 20 évben több volt a válás, mint a házasságkötés. És az apák elhagyták a családjukat. Hát ez egy természetes, a válási folyamatnak egy természetes része volt. Hol nőttek fel a gyermekek? Az anyánál.
Persze nem automatikus, de mégis a válások 99%-ában az anyánál maradtak a gyerekek. És akkor milyen volt az apa? Hát igen, születésnapkor az apuka elvitte a kisgyereket a cukrászdába, meg hozott neki különböző játékokat. De volt a gyereknek apa képe? Nem. És a gyerek apa képpel együtt eltűnt a társadalomban az igazi vallás utáni vágy, a hit, a reménység. Nem volt a családnak papja. Lehet, hogy új apuka volt, de papja a szó igazi értelmében nem volt. Nagyon érdekes, Szigeti Jenőre nézek, és eszembe jut Dietrich Bonhoeffer, hiszen néhány héttel ezelőtt hallottam egy csodálatos előadását Szigeti tanárúrnak, és Dietrich Bonhoeffer az egyik feljegyzéseiben azt írja le, hogy gyermekeinket megtanítottuk az asztali imádságra, de csak azért tanítottuk meg az asztali imádságra, mert már más imádságot nem tudtunk nekik adni, mert a család papjának az lett volna a feladata, hogy tanítsa meg helyesen a családját imádkozni, de a 40-es évek válságában lévő társadalmi célcsoport már csak az asztali imádságra tudta megtanítani, és ezek a gyermekek már az asztali imádságra sem tudták megtanítani az ő gyermekeiket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj. Nagyon érdekes. Nem olyan rég egy kis tanulmányt kerekítettem, és ennek a tanulmánynak a célja pontosan ez, amit a mai előadásomban próbálok megragadni. A magyar társadalom élethosszigla, tehát milyen hosszú a mai magyar társadalom, meddig élnek az egyedek, tehát meddig él a mai magyar társadalomban egy-egy egyén. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ma hol született itt a legközelebbi csecsemő, de amikor a kis karjára ráteszik majd a nevét, nyugodtan egy filctollal oda lehetne írni, hogy kedves barátom, te 10 évvel kevesebbet élsz, mintha 300 kilométerre egy kicsit nyugatabbra születtél volna. Tehát a mai magyar társadalomban azt tudjuk mondani, hogy a fejlett nyugati társadalomhoz képest körülbelül 10 évvel kisebb az élettartam. Tehát 10 évvel rövidebbet élünk, bár ha ez valakire igaz, akkor a férfiakra abszolút módon, a nőkre körülbelül 8 év. De miközben a fejlett nyugati társadalmakban már jóval 80 év felett várható a várható élettartam, addig a magyar társadalomban ez még mindig 62-63 év körül mozog. Valami baj van. És én azt hiszem, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig a koleszterinunkkal, hogy mindig a cukorral, vagy mindig a gyógyszerekkel. Természetesen, és senki nehogy ebből azt a következtetést vonja le, hogy én itt a gyógyszerek ellen akarok beszélni, különben sem ez a szakmám, és nem ez a szakterületem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem old meg mindent, kérem szépen, a gyógyszer, és nem old meg mindent az egészséges táplálkozás sem. Mert kell egy abszolút boldog érzés, egy kiegyensúlyozott családi háttér, egy kapcsolat közöttem és a családtagok között, közöttem és az Isten között. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteld. Nagyon érdekes az itt használt kifejezés. Nem azt mondja, hogy szerest. Tiszteld. De ebben a tiszteletben benne van valamilyen módon a szeretet is. Nos, az előbb említett tanulmányra, amikor készültem, megnéztem, hogy Budapesten hol a leghosszabb az átlag élettartam. Mit gondoltok, hol? A második kerület. A leghosszabb életűek az emberek ma Magyarországon, Budapest, második kerület. Nem tudom, hogy miért, de ha valaki rámegy a statisztikai hivatal honlapjára, ott sok különböző, nagyon érdekes adatokat talál. És akkor
ezen elkezdtem gondolkozni, hogy máshol is vannak zöldek, stb. És akkor elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, hogy vajon hol a legrövidebb az átlag élettartam. Megnéztem Budapesten belül. Mit gondoltok Budapesten belül, hogy hol a legrövidebb? Csepel és Erzsébet, Pest-Szent Erzsébet. Utána rámentem, és megnéztem azt, hogy hol követik el a legtöbb szülőgyilkosságot. Mit gondoltok hol? Csepel. Második hely Erzsébet. Megnéztem megyei vonatkozásban, hogy hol az országban a legkisebb az átlag élettartam, Baranya. Hol követik el a legtöbb gyerekek a szülőgyilkosságot? Baranya. És akkor elkezdtem örülni. Valamire rájöttem, nem a gyilkosságok miatt, csak tudjátok, a heuréka élvény is rögtön mindenki érti. Ha az életben valamilyen összefüggésre rájössz, hogy a Bibliából tanult elvek valamilyen módon az életben igazolást nyernek, még akkor is, ha ez egy kicsit fájdalmas. És azt mondja az Isten, hogy tiszteld. Nagyon érdekes. Atyádat és anyádat. És ebben a tiszteletben benne van minden. Isten ugyanazt a tiszteletet várja el, amely tiszteletet te a szüleidnek tudsz adni. Bizonyára ismeritek azt a nagyon érdekes kis gyerektörténetet, amit el szoktam mondani a gyerekeknek. Hogy van az idős nagypapa, aki már remegő kezekkel eszik, és egy különleges családi ünnepségen megkapja nagyon értékes porcelán tányérokat és kristály poharakat, és mit csinál a nagypapa? Ivás közben kiejti, és a kristály pohár is összetörik meg, ugye a drága edény is. És ekkor a fia rámordul a feleségére, a papának a fia, vagyis a menyére, az idősnek a menyére. Nem megmondtam, hogy a fatányérokat kellett volna a papának behozni, most a drága kristály. Vége van a ebédnek, és a 6 éves kisgyerek kimegy a sufniba, és ott elkezd faragni egy kis fadarabot. És az édesapa utána megy, és megkérdezi, hogy hát mit csinálsz, mit faragsz? Apukám, faragom neked a fatányért. A gyerekeink azt fogják visszaadni, amit mi adunk a szüleinknek. Egy másik történetet olvastam. Amikor volt egy családban egy hihetetlen, kemény, agresszív apa, aki a felnőtt fiait is tetlegesen bántalmazta, noha azok már családosok voltak. Ő volt, akitől mindig rettegni kellett. Aztán az egyik fia, akit mondhatnánk olyan Kejfel Jancsi volt, az egyik nap megelégelte, a idősödő apát letaszította a trónjáról, fizikailag bántalmazta, és a hajánál fogva kihúzta a portán, amikor az apa nyüszörögve azt mondja, hogy engedj el, fiam, én is eddig húztam az apámat annak idején. Nem a poénért mondom. Tehát nem a poénért. Higgyük el. A gyerekeinktől ugyanazt fogjuk visszakapni, csak lehet, hogy sokkal jobban feltranszformált, felerősödött formában, mint amit mi fogunk adni a szüleinknek, akik lehet, hogy kiejtik a porcelán tányérra a kristály poharat. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és atyádat és anyádat. A tiszteletben pedig benne van mindaz, amit egy ember adhat egy másik embernek. A család az egy olyan belső szoros kötelék az Ószövetségben, ami mindennél erősebb volt. Hogy miért kell ma arról beszélni, hogy Európát újra kellene krisztianizálni? Hogy miért van az, hogy Rómában nagyon komolyan fölvetik annak a lehetőségét, hogy Afrikából hittérítőket fog hozni a katolikus egyház, akik Európát újra krisztianizálják. Miért?
Mert a családjaink szétesnek. Ez a szó, hogy család igazából már csak ilyen múzeumi kelléktár valahol. Pedig én azt hiszem, hogy a családjaink akkor fognak boldogok lenni, ha a családokon belül a tisztelet fog megjelenni. Egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam föl a figyelmet. Hogy zsidó kultúra ma létezik, és a zsidóság egybe van, ez Istennek valamilyen különleges csodája ennek a népnek a kapcsán. Gondoljuk el, hogy Krisztus után 135-től, a Barkóba féle lázadástól, amikor a rómaiak leverik ezt a lázadást, különben most egy a Passió című film után most ennek a nagy forgatása talán jövőre fog megjelenni, ennek a filmnek most ez a következő rész vallásos területen, és egészen 1940-es évek végéig, 47-ig Izrael nem létező állam volt. Nem léphettek be, nem mehettek, ugye? Egy háborúval, tehát egyszerűen nem létezett ez az ország, gyakorlatilag onnantól létezik, aztán majd lesz az 1967-es háború, és ma Izrael állama áll, ahogy áll, és nem politikailag szeretném én ezt semmilyen szempontból analizálni, hanem csupán abból, hogy ma egyáltalán létezik héber nyelv, héber kultúra és zsidó vallás. Ez minek köszönhető, kérem szépen? A családoknak. Mert a zsidó vallásos családban igenis létezett összetartás. Pedig a mi nagyon tisztelt Könyves Kálmánunk, meg Szent Lászlónk, és nagyon sok királyunk rendeletet hozott ki, és például törvénybe hozták, hogy zsidó zsidóhoz nem házasodhat össze, nem mehet hozzá. Azzal próbálták megszüntetni, feldarálni. Megszüntetni a családi összetartozást. Miért van baj ma nálunk Európában? Miért van baj ma az adventista egyházban? Miért van baj a protestáns egyházakban? Mert lassan nincs család. Hát nézzük meg! A vállások aránya semmivel nem jobb az adventista egyházban, mint a társadalomban, mint a szekuláris társadalomban. Nézzük meg, mennyien vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyi válás jön. Hát akkor ne akarjunk mi evangélizálni, ne akarjunk mi hittérítők lenni, ha saját családunkban nem tudunk evangélizálni, ha saját családunkban nem tudjuk megvalósítani a papság ideális eszményét. És én azt hiszem, ezeket a dolgokat kellene ma újra felfedezni. És ez volt az az erő, ami összetartotta ugye a zsidóságot, és a mai napig egy nagyon markánsan megjelenő vallási népcsoport. Vajon milyen az adventista családkép? Az ideálisról tudok beszélni, mert az ideális az tényleg nagyon szép. De vajon milyen a reális családkép? Egyáltalán beszélhetünk-e az elődeinknek a tiszteletéről? Hogyan beszélünk a 80 éves nagymamáról vagy nagypapáról, aki leönti magát? Ugyanazt fogjuk visszakapni 20 év múlva. De lehet, hogy még annyit sem kell várni. Ezek a nagy kérdések. És én azt hiszem, hogy erre szerette volna mindenféleképpen Isten felhívni a figyelmet. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteld, akkor ebben a tiszteletben benne van, hogy nem kell mindennel egyetérts, amit az apád vagy az anyád mond. Lehet önálló véleményed, gondolatalkotásod, ítéletalkotásod. Eltérhetnek a véleményeid, de a tiszteletet minden körülmények között meg kell adni. Ez egy olyan egyetemes, erkölcsi viselkedést, egy olyan normarendszert feltételez, ami alól nincs kivétel. És én azt hiszem, ha szeretnénk közösségünket megújítani, ha szeretnénk nagy eredményeket elérni, akkor minden körülmények között talán arról kellene beszélni, és a Dunamelléki Egyházterületnek az egyik legfontosabb programja, hogy a családjainkat erősítsük meg. Hogy a családok azok ismételten
egy erkölcsi erővel bíró, a jövő fele

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézust földi munkássága idején sokan keresték meg. Sokféle emberek, közöttük iskolázottak és iskolázatlanok, gazdagok és szegények, mind-mind próbáltak tőle tanácsot kérni az ő elméjüket foglalkoztató problémákra. És ezek az emberek különféle időpontot választottak. Egyesek a domboldalon kérdezték meg tőle, hogy hogyan üdvözülhetnek, mások az útszéléről kiabáltak utána, mások befogadták a házukba, de voltak olyanok is, akik kerülték az Úr Jézussal a nyilvános találkozást. Ilyen volt a zsidók egyik főembere, az akkori Jeruzsálem, az akkori zsidóság egyik leggazdagabb embere, Nikodémus. Róla a történelem följegyzi, hogy több mint 10 évig el tudta volna tartani saját költségén az egész Jeruzsálemet. Erről a főemberről olvassuk János evangélium a 3. fejezetében, a 2. verstől kezdődően, hogy jöve Jézushoz éjjel, és mondanéki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítaul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és mondanéki: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki: Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Így indul egy beszélgetés, amely a felszínes hallgató, felszínes olvasó számára igen-igen gyerekes, igen-igen egyszerű. Azonban úgy lélektani, mint filozófiai szempontból, nagyon nagy mélységeket tár fel előttünk ennek a két embernek néhány szava, akik egymáshoz fordulnak rövid, de nagyon velős mondatokkal. Már mindjárt az elején Nikodémus megpróbál egy bizonyos többes szám mögé rejtőzni. Tudjuk. Kiknek a nevében beszél? Később a beszélgetés folyamán kibújik a szegazsákból, és nyilvánvalóvá válik, hogy tulajdonképpen saját személyes érdeklődése volt az, ami őt hajtotta és ösztökélte, hogy Jézust ebben a késői éjszakai órában megkeresse. És azt mondja neki az elején: tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Azt állítja tehát, hogy a bizonyítékok, amelyek őt, Jézus isteni mi voltáról meggyőzték, nem mások, mint az általa művelt csodák és jelek voltak. Ez egy betegsége volt az akkori, és betegsége a mai embernek is. Csodák, szenzációk kellenek ahhoz, hogy bennünket meggyőzzenek. Mutass valamit, amit mi nem tudunk, és akkor majd hiszünk neked. Ez a mentalitás volt az, amely akkoriban igencsak divatos volt, és Jézusnak a munkáját nagyon megnehezítette. Eléggé kevesen hittek benne, és azoknak a hite is viszonylag eléggé kevesen hittek benne. A legtöbben a csodákat akarták látni, a szenzációt, a rendkívülit. És miután láttak egyet, láttak kettőt, a hatás alább hagyott. És minél többet láttak, a hatás annál rövidebb volt. Jézus azonban a beszélgetés fonalát már a kezdet kezdetén megpróbálja egy teljesen más irányba terelni. Bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Látszólag egy olyan dologról van szó, ami váratlanul éri Nikodémust. Azonban a zsidó gondolkodásban mindig is benne volt az újjászületés gondolata. Voltak az úgynevezett prozelitusok, akik az egyéb pogány népek közül tértek át a zsidó hitre, és Mózes törvényében le van írva az a szertartás, amelynek során bevezették őket és befogadták a zsidó hit közösségbe. És ennek a szertartásnak a kapcsán merült fel a zsidó irodalomban, gondolkodásban az újjászületés gondolata. Gyakorlatilag egy új születésről van szó, ezt a pillanatot számították annak, amelyben az illető pogány nemzetből származó egyén beleszületik a zsidóság az Isten választott népének családjába. Jézus pedig ezt a gondolatot próbálja felhasználni arra, hogy megértesse Nikodémussal, mit jelent az újjászületés. Nem csak egyfajta megkenés, nem csak egyfajta áldozati szertartás ez, hanem annál sokkal mélyebbre hatol. Az újjászületés nem egy felszínes dolog, hanem a dolgok lényegét célozza meg. És Nikodémus válaszol is, mi módon születhetik az ember, ha vén. Bemehet az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik ki? Nem egy naív, buta embernek a válasza volt ez, hanem úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus példázatokban beszélt Nikodémusnak az emberi jellem megváltozásáról, ugyanígy Nikodémus is mélyen gondolkodó ember módjára egy példázattal válaszol. Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vissza lehet forgatni az idő kerekét? És ennek a mondatnak a háttér üzenete, a rejtett üzenete tulajdonképpen ez. Egyáltalán miért van erre szükség? Meg lehet-e ezt tenni? Van-e értelme? Annyira lehetetlen az embernek újjászületni, mint amennyire a gyereknek, az embernek újrakezdeni biológiai értelemben az életet. És itten meg kell állanunk egy pillanatra, mert az új élet, az új kezdet gondolata sokakban két fajta reakciót vált ki. Itten meg kell állanunk egy pillanatra, mert az újjászületés az új kezdet gondolatával kapcsolatban két vélemény létezik. És ez a két vélemény a következő. Az új kezdet, az újjászületés lehetetlen és fölösleges. Azért mondják, hogy fölösleges, mert nem látják be annak szükségességét, hogy meg kellene változniuk. Fogalmazunk egy kicsit őszintébben. Nem látjuk szükségét annak, hogy meg kellene változnunk. Sokszor úgy képzeljük el a világot, úgy képzeljük el az embereket, mint akik jók vagy rosszak, hozzánk viszonyítva. És akik vannak olyanok, mint mi, azok megfelelnek nekünk, akik gyengébbek, erőtlenebbek, csúnyábbak vagy butábbak, mint mi, azokat nem igen fogadjuk el. Akik nálunk jobbak, azokat se nagyon. Általában az ember énje a mérce. Ehhez mérünk mindent. És dr. Csia Kálmán egyik könyvében általában az összehasonlítgatásokból, amellyel magunkat összehasonlítjuk másokkal, legtöbbször mi magunk kerülünk ki győztesen. Mi vagyunk azok, akik jobban főzünk, akik jobban kertészkedünk, akik jobban vezetünk, akik esetleg szebben beszélünk a szomszédhoz vagy a rokonainkhoz képest. Éppen ezért fölöslegesnek látjuk azt, hogy változtassunk valamit. És amikor valaki nekünk arról beszél, hogy tévedések, hibák vannak az életünkben, akkor mi azt hiszük, hogy valaki másról beszél, gondolunk is mindjárt azokra az emberekre, akikkel gondolatban foglalkozni szoktunk, és sajnáljuk, hogy miért nincsenek ott, hogy ők is hallják ezt. Pedig elsősorban nekünk kell változtatni. Másrészt az újjászületést lehetetlennek tartjuk. Hogyan lehet újat kezdeni? Hogyan lehet valakinek az élete új? Egy börtönben tettem misszió jellegű látogatást. Elbeszélgettem rabokkal is, börtönőrökkel is. Az egyik börtönőr megjegyezte, hogy akik egyszer megfordulnak nálunk, azoknak több mint háromnegyede előbb-utóbb visszajön. Úgyhogy mondta nekem, fiatalember, ne áltassa magát azzal, hogy itt a nagy változásokat fog az emberek életében létrehozni. Nem is arra gondoltam, hogy nekem kell csodát tennem. Mert végső soron Jézus Krisztus az, aki az emberek életét megváltoztatja. Sokan hiszik azt, hogy egy új életet kezdeni, valami újat az életünkben elkezdeni, jobbat, tisztábbat, nemesebbet annál, mint amilyen az életünk, lehetetlen. Azonban Nikodémus és Jézus Krisztus beszélgetésére visszatérve találunk egy útmutatót. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Kedves hallgatóim, itt van a lényege annak, hogy hogyan születhetünk újjá. Tele vannak különféle reklámok fogyókúrákkal, hajsamponokkal, fogkrémekkel, és mindegyik azt jósolja nekünk, hogy a fogunk gyönyörű és csillogó lesz, a hajunk sejmes és puha, a testalkatunk hasonló a fotomodellek alkatához. Egy szóval megistenülünk. Kipróbáljuk a termékeket, kinyögjük valahonnan a szűkös költségvetésből azt a nem kevés pénzt, amibe ezek kerülnek, és a végén rádöbbenünk, hogy azok maradtunk, akik voltunk. Új évkor vagy más alkalmakkor megfogadjuk, hogy nem fogunk így beszélni, nem fogunk úgy viselkedni, többet fogunk ezzel vagy azzal törődni, így meg amúgy fogjuk az életünket, a jellemünket javítgatni. S tart ez a felemelkedés, ez a felfelé ívelő ösvény, néhány napig, egy pár hétig, és aztán rövidebb, hosszabb idő múlva keserűen rádöbbenünk arra, hogy végül is ott vagyunk, ahol voltunk, lehet, hogy egy kicsit mélyebben. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy nem elég csak a külsőt, a felszínt megváltoztatni, nem elég a házat újra festeni, hanem mélyében, velőstől meg kell, hogy változzon a mi énünk, ami testtől született test az. Bárhányszor is kezdjük újra az életünket, bármennyire feszítjük meg akaraterőnket, hogyha emberileg és emberi ambícióval fogunk hozzá, az eredmény sosem lesz sem jobb, sem nemesebb, sem tartósabb annál, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Azonban, ha Isten szent lelke az, amely belénk költözik, megváltoztatja gondolatvilágunkat, beszédünket, magatartásunkat, akkor valóban lényegbe vágó, tartós változásban reménykedhetünk. Ami lélektől született, lélek az. Miben nyilvánul meg egy újjászületett ember életében az, hogy most már valóban fehér lapot kezdett? Vannak az emberben olyan dolgok, amelyeket nem mond el, amelyekről nem számol be, amelyeket nem kürtöl világgá, de az arcára vannak írva. Ugyanúgy az arcára van írva a diáknak a bukás, mint a bejutás a felvételi vizsgán. Bármelyik is történjék, amikor hazajön, 10 másodpercen belül az arcáról, a mozdulataiból, a hanghordozásából le lehet olvasni azt, hogy mi történt. Ugyanígy van az a fiatalember is, aki leánykérésből jön haza, az arcára van írva, hogy széna-e vagy szalma. Ugyanígy azok is, akik újjá születnek, akik új életet kezdenek, akiknek életében megszűnik a régi. Azok, ha nem is kürtölik világgá, és rendszerint nem is teszik, mégis rajtuk észrevehető. Megváltozik az arckifejezésük. Egy nagyon jó emberismerő barátom mondotta, hogy az emberek arca nagyon sokat elmond róluk, még mielőtt az ember megszólalna. Más az arckifejezésük, más a beszédmodoruk, és ezt mi magunk is érezzük. Érezzük bizonyos emberekről, már csak néhány puszta szóból, hogy valami különleges van bennük. Végső soron azonban van valami, ami megkülönbözteti az újjászületett embert minden más embertől. János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse ezt mondja. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az az isteni mérce, ez az a példakép, amelyet Jézus Krisztus elénk állított. És a Szentírásból úgy tudjuk meg, Galata 5.22-ből, hogy ennek az isteni példaképnek kell tükröződnie a keresztények életében. Mert a lélek gyümölcse, és mindjárt az első a gyümölcsök között, a szeretet. Az újjászületett ember életében ott van a szeretet. És ez látszik azon, ahogy beszél, ahogy gondolkozik, ahogy cselekszik. Ez látható azokkal szemben, akik körülötte élnek. És egy ilyen ember mellett mindjárt másképp érezzük magunkat, mi magunk is. Mintha a belőle kiáradó békesség és nyugalom ránk is átragadna. Hogy megy végbe mindez? A 8. versben János Evangélium a 3. fejezetében azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Gondolkoztam gyerekkoromban azon, hogy honnan indul a szél. És vajon mi van ott, ahol a szél elindul? Ki ad neki lökést? Milyen a fák leveleinek a rezgése, vagy a por kavargása ott, ahol egy darabig nincsen szél, és utána egy bizonyos pontból elindul. Azonban ennek még senki sem találta meg a pontos helyét, a pontos körülményeit. Valahogy így van az ember életének megváltozásával is. Honnan kezdődik, nem tudjuk, hogyan ment végbe, azt sem, de az eredménye látszik. Nikodémus és Jézus Krisztus beszélgetése legyen számunkra is maradandó, emlékezetes. Szolgáljunk számunkra tanulsággal, arra nézve, hogy egyrészt szükséges újonnan születnünk, másrészt pedig lehetséges. Engedjük át magunkat tehát Isten szent lelke befolyásának, hogy ő a mi életünket láthatatlan, megfoghatatlan, de ugyanakkor eredményes módon az ő neve dicsőségére megváltoztatja.

0: van reménység.
1: Üdvözlöm a hallgatókat a Van reménység című tanulmánysorozatunk egyik újabb alkalmával. Amint azt megígértük a múlt héten is, egy további lépést teszünk a tanulmánysorozatban, és választ keresünk a következő kérdésre. Hogyan kaphatom meg Istentől a megváltás ajándékát? Sokszor a világban magunkra maradunk, és az az érzésünk, hogy senki sem törődik velünk. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy hisszük, úgy érezzük, hogy még a családunk sem vet ügyet bajainkra, gondjainkra. És ilyenkor nagyon válságos helyzetbe kerülünk, s ha nem akad valami, ami segítsen, akkor általában elég rosszul végződnek ezek a helyzetek, ezek a periódusok ránk nézve. Azonban Istennek igéje, Ésaiás könyvének 43. fejezetében, a 4. versben mond valamit. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. És Jeremiás prófétánál a 31. fejezet 3. versében megtolja Isten ezt a kijelentést. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Isten nagyon szeret bennünket, foglalkozik gondjainkkal, problémáinkkal, szem előtt zajlik az életünk, és bármikor hajlandó és kész abba beavatkozni, és be is avatkozik mindig a mi javunkra. A baj legtöbbször nálunk van, akik nem értjük meg, és nehezen tudjuk elfogadni az ő beavatkozását. Mi emberek olyanok vagyunk, akik általában elvárjuk, hogy amit nekünk mondanak, azt bizonyítsák is be. Így járt az egykori legény is, aki hajtogatta szerelmesének, hogy szeretlek, szeretlek, mire a leány egyszer csak visszavágott, hát mutasd meg! Mi emberek is így fordulunk sokszor Istenhez. Nem elégszünk meg azzal, amit olvasunk a Bibliában. Nem elégszünk meg azzal, amit Isten üzen nekünk, hanem várjuk, keressük a bizonyítékot. És Isten nem marad adósunk bizonyítékkal. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt hiszem, nem is tudjuk mi emberek eléggé felfogni, hogy Istennek mit jelentett ez az áldozat. Elküldeni Jézus Krisztust érettünk, olyan lényekért, akik fellázadtunk ellene, és amikor ki akart bennünket emelni reménytelen helyzetünkből, akkor még ellene fordultunk, és akit küldött, Jézus Krisztust, arcul vertük, leköptük, gúnyolódtunk vele. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, írja János apostol, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra. Sőt, Pál apostol megtolja még egy kifejezéssel, az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És itten érkezünk el az első olyan dologhoz, ami megkülönbözteti az emberi szeretetet attól, amit Isten érez és mutat be velünk szemben. Szívesen szeretünk, ölelünk meg, beszélünk kedvesen mi is olyanokkal, akik velünk jó viszonyban vannak. De a szeretet igazi próbaköve az, amikor olyanokkal szemben kell megnyilvánulnia, akik ellenségesen viselkednek velünk szemben. És általában az emberek 99%-a ezen a próbán elbukik. Jézus azonban bemutatta az ő szeretetét, szerette azokat, akik ellene voltak. Az egyik börtönben azt mondta nekem az egyik fogoly, hogy neki már úgyis mindegy, 25 évet kapott, mire kijön innen, már az élet javát leélte, és különben is többszörös gyilkos, rajta már úgy sem tud senki és semmi segíteni. Ő az egész világnak, az egész világegyetemnek a szemétkosarába fog kerülni, és majd elfelejti őt mindenki. Azonban Jézus Krisztus még az ilyenek számára is fenntartotta a reménysugarat. Még az ilyeneké is lehet a megváltás ajándéka. És pontosan Jézus Krisztus halálának reánk nézve ez az egyik üdvös eredménye. Olyan szeretetet adott nékünk az Atya, ír a János apostol, amelyből üdvösség származik reánk nézve. Jézus Krisztus az ő halálával lehetővé tette, hogy a legmélyebbre lesüllyedt ember is ki tudjon ebből a zsákutcából mozdulni. És ennél többet is lehetővé tesz. A legmélyebbre süllyedt embert is fel tudja emelni a saját maga jelenlétébe. Mit tehetek tehát ahhoz, hogy a kegyelem, amit Jézus Krisztus felajánl, és aminek révén ismét gyermeke lehetek, új életet kezdhetek, mit tetek azért, hogy ez az enyém legyen? Van néhány lépés, amelyet bejárva valóban enyém lehet az a megváltás, amit Jézus Krisztus felajánl. Mert a megváltás gyakorlatilag kettőn áll. Jézus Krisztus egyrészt lehetővé teszi és felajánlja, másrészt pedig nekem el kell fogadnom és meg kell engednem, hogy a megszentelődés művét Jézus Krisztus bennem elvégezze. Először is tehát be kell látnom azt, hogy kilátástalan helyzetbe jutottam. Be kell nekünk embereknek látnunk azt, hogy jelenlegi helyzetünk nem vezet sehova. Küszködünk, kínlódunk, harcolunk, és mégis semmi eredménye. És nem csak az anyagiakban, hanem az élet más területein is. Ha meghúzzuk a vonalat, és végén mindent összeadunk, rájövünk arra, hogy az életben semmit sem értünk el. Jézus Krisztus ebből a bűvös körből tud minket kimozdítani. Be kell lássuk azt, hogy a mi emberi erőfeszítéseink túl gyengék, és haszontalanok ahhoz, hogy valamit is javítsanak helyzetünkön. És amikor belátjuk, hogy mindannyian vétkeztünk, ahogy Pál is mondja, akkor megnyílik a lehetőség Isten előtt arra, hogy tegyen érettünk valamit. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vonatkozik ez a teher, ez az iga, mindarra a dologra, amely nyomja a vállunkat. Vonatkozik mindarra, ami megterheli lelkiismeretünket, megterheli gondolatainkat, és nem hagy bennünket nyugodni. Vonatkozik ez mindarra, ami túlságosan nehéz ahhoz, túlságosan erős, hogy szabadulni tudjunk tőle. Jézushoz kell tehát jönnünk, ami életünk gondjaival, problémáival, bűneinkkel, gyengeségeinkkel. Kérnünk kell tőle a szabadulást. Harmadszor pedig el kell határoznunk, hogy új életet fogunk kezdeni. Tehát elismerjük bűnös állapotunkat, Jézus Krisztus elé hozzuk a mi gyengeségeinket, problémáinkat, megkérjük őt, hogy vegye el tőlünk, és az ő segítségével új életet kezdünk. És így kezdődik el az, amelyet nem egyszer a Bibliában Jézus Krisztussal való járásként említenek a Biblia ihletett írói. Mit kell tenni tehát ahhoz, hogy elnyerjem az üdvösség ajándékát? Láthattuk, hogy gyakorlatilag semmit. Egyszerűen meg kell engednünk Istennek, hogy dolgozzon a mi életünkben. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, mondja Pál apostol. Azt tartjuk tehát, mondja ugyancsak a Rómabeliekhez írott levélben, szintén a 3. fejezetben, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Nincsen tehát semmi olyasmi, amivel megválthatnánk a mi üdvösségünket. Az Apostolok cselekedetei című könyvben olvasunk egy Simon nevű mágusról, aki pénzen akarta megvásárolni a Szent Lelket. Eléggé visszataszítónak tűnik az ő kérése, de ha belegondolunk abba, hogy a történelem során hányan vásárolták meg pénzen a kereszténységet, akkor elborzad az ember. És ha belegondolunk abba, hogy hányan veszik fel magukra ezt a nevet, anélkül, hogy élnék a kereszténységnek az ideáljait, akkor még sötétebb fényben tűnik fel a helyzetünk. Isten kegyelméből, ingyen kegyelemből, ingyen ajándékból kapjuk meg a megváltást. Föl van tehát ajánlva, és nem kell tenni semmit, csupán elfogadni. Olyan ez, mint az asztalon előttünk feltálalt finom ebéd. Nem kell tenni semmit, csak elfogadni és elfogyasztani. Valaki más elkészítette, valaki más fáradozott érte, valaki másnak az idejébe került. Nekünk pedig csupán élvezni kell azt a finom, elkészített falatot. Valahogy így vagyunk a megváltással is. Jézus Krisztus előkészítette, fölajánlotta. Nekünk csupán el kell azt fogadni. Amikor tehát elfogadjuk a megváltás ajándékát, mondhatnánk azt is, hogy szövetségre lépünk Krisztussal. Megszűnünk ellene harcolni. Megszűnünk másképpen élni, mint ahogy ő kéri. Megszűnik közöttünk és közötte az a hadi állapot, amelyben igyekszünk az ő tekintetét, arcát, jelenlétét elkerülni, és ugyanakkor a saját magunk útján akarunk járni. Ennek vége szakad, és elkezdünk Krisztussal járni. Természetesen nem valamilyen ideáról, valamilyen elvont történésről beszélünk itten, hanem egy gyakorlati, kézzelfogható dologról. Ha figyelmesen végigolvassuk az Új Szövetséget, akkor találkozunk olyan embereknek a példájával, akik elfogadták a megváltás ajándékát, és legnagyobb részük szinte ösztönszerűen jelenti ki: követlek, Uram! Ha mi is elfogadjuk a megváltás ajándékát, akkor nekünk is követnünk kell Jézus Krisztust. Jézus Krisztus követése pedig feltételez engedelmességet azzal szemben, amit tőlünk kér. Jézus Krisztus követése feltételez lemondást. Jézus Krisztus követése feltételez egy teljesen új életútat, amelyen járunk az ő nyomában. A mi életünk ettől a pillanattól kezdve más lesz, mint addig. Keressük az igazságot, keressük Isten akaratát, és mivel elfogadtuk Jézus Krisztustól a kegyelmi ajándékot, igyekszünk az ő akarata szerint élni. Ennek az átadásnak, ennek a szövetségkötésnek van egy külső jele is, a bibliai értelemben vett keresztség, amelyet maga Jézus is felvett 30 éves korában, munkásságának elején, és amelyről egy további adásunkban szó lesz, még a tanulmánysorozaton belül. A Jézus Krisztussal való járás során nehézségek is merülnek fel. Jézus Krisztus soha nem beszélt arról, hogy akik őt elfogadják itt a földi életben, azok földi mennyországba kerülnek át, gondoktól, problémáktól mentes lesz az életük. Sőt, nehézségek merülnek fel, mert ami addig nem volt probléma, az attól kezdve problémát jelenthet nekik. Addig úgy gondolkoztak, mint a többi ember, most már másképp kezdenek gondolkozni. Addig olyan vágyaik, olyan kívánságaik, olyan ízlésük volt, mint a többi embernek, de mióta megismerték Jézus Krisztust, mindez megváltozik, és ebből elég sok ütközőpont alakulhat ki. És ami az engedelmességet illeti, ez is elég nehéz dolog. Emberi erőből nem is lehetséges, de ha elfogadjuk Isten ingyen ajándékát, a megváltás ajándékát, vele együtt nekünk adja Szent Lelkét is, ahogy adta a tanítványoknak pünköstkor. És a Szentlélek erejével igenis lehetséges, igenis sikerül majd őre hallgatni és neki engedelmeskedni. Foglaljuk össze tehát röviden. A megváltás ajándéka ingyen, kegyelemből föl van ajánlva. Semmit nem kell tennem érte. Semmit nem kell tennem azért, hogy Isten engem befogadjon kegyelmébe, mert ő már megtette az első lépést. Nekem csupán el kell fogadnom. Be kell ismernem, hogy az én állapotom reménytelen, soha meg nem javulok saját erőmből. El kell ismernem Isten előtt, hogy sok különféle dologban vétkeztem. Kérnem kell az ő segítségét, hogy ezekben győzni tudjak, és kérnem kell az ő Szent Lelkét ahhoz, hogy legyen erőm ezentúl az ő akarata szerint járni, neki engedelmeskedve. Ilyen formán tehát a megváltás ajándéka ingyen a miénk lehet. Nekünk csak el kell azt fogadni, és a mi életünket Jézus Krisztus vezetésének alárendelni. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Vocsász Piráncé, Györgyébi Láskó utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Hallgatóink kérdezik. Ha elfogadom Krisztust és az ő bocsánatát, és újra elesek, vajon meg fog-e bocsátani újra? Bízhatunk Istenben, hogy újra megbocsát nekünk, mert az ő megbocsátása végtelen. Kedves hallgató, talán emlékszel arra az esetre, amikor kérdezi az egyik tanítvány Péter Jézustól, hogy hányszor köteles megbocsátani fele barátjának. Jézus pedig egy szójátékkal válaszol nem csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. És ez testvérek között is megvan 490. Azzal a bocsánattal kell egymásnak megbocsátani, amivel Isten is megbocsátott. Ebből is látjuk, hogy Istennél a megbocsátás végtelen. Bárhányszor jövünk hozzá, ő mindig megbocsát, mondotta, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azonban az újbóli elesésben van egy nagy veszély is. Mert ha túlságosan megnyugszunk, és túlságosan beletörődünk abba, hogy Isten amúgy is mindig megbocsát, akkor nemhogy csak újra el fogunk esni, hanem meg is szokjuk az újraelesést, sőt, elcsitítjuk a lelkiismeretünket azzal, mindegy, hogy élünk, mindegy, hogy mi történik, Jézus Krisztus úgyis

Isten megbocsát, és ebben a körforgalomban maradunk benne. Nem tudunk ebből felemelkedni. Ha mindig arra alapozunk, hogy Isten megbocsát, és sosem vigyázunk, hogy ne essünk el, akkor megmaradunk bűnös régi életünkben. Kedves hallgatom, kérjed Istennek szent lelkét, hogy segítsen neked kikerülni azt, amibe egyszer beleestél, hogy másodszor ne essél bele. Egy másik hallgatón kérdezi, hogyan közeledhetek Istenhez, ugyanis bűnös vagyok. Nem volna jobb, hogyha valaki szent életű kegyes ember imádkozna helyettem? Kedves hallgatom, valószínűleg ez a kérdés abból fakad, hogy láttál embereket másokért imádkozni. Esetleg arról is hallottál, hogy vannak olyan emberek, akiknek Isten az imájára gyakrabban válaszol. Azonban egy dolgot biztosan tudnunk kell, Isten mindenkinek az imájára válaszol. Ami pedig bűnös állapotunkat illeti, Isten azt várja el, hogy éppen abban az állapotban, ahogy vagyunk, jöjjünk hozzá. Valaki, egy keresztény gondolkodó mondotta, hogy jöhetünk Istenhez úgy, ahogy vagyunk. Maga Jézus Krisztus mondotta, aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. És ebben nincsen semmiféle feltétel megfogalmazva. Isten úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk. Kedves hallgató, nem kell tehát attól félned, hogy életed bizonyos foltjai miatt Isten nem fogadná el a közeledést. Isten elfogadja, sőt elvárja, hogy mi bűnös emberek a bűnös életünkkel elé járuljunk. Nekünk hinni kell abban, hogy ő megbocsát, megtisztít és elfogad. Az, hogy mások érettünk imádkoznak, szükséges és hasznos dolog, de semmiképpen nem helyettesítheti az én személyes közeledésemet Krisztushoz. Van reménység című tanulmánysorozatunk harmadik adását hallották. A jövő héten következik sorozatunk negyedik tanulmánya, melynek címe Milyen lesz a menny?

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

Vajon mennyire szeretjük a gyermekeket? De most ne a mi gyermekeinkre gondoljunk, hanem társadalmi szintű szeretetre, jóindulatra, nyitottságra, elfogadásra a gyermekek iránt. Miért is fontos társadalmi szinten szeretni a gyermekeket? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egervárinék kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdéskört is fogja érinteni. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Oliver szobájában szinte vibrált a levegő a feszültségtől. Az ujjai eszeveszett tempóban táncoltak a tableten. Már csak 2000 pont hiányzott, és övé lesz a közösség királya jelvény a legújabb online játékban, ahol a digitális falvakat lehetett építeni. Csak még egy kicsit, suttogta, miközben teljesen kizárta a külvilágot. Meg sem hallotta, hogy édesanyja hívja vacsorázni, és azt sem vette észre, hogy a naplemente vörösre festette az ablakát. A játékban Olivernek rengeteg követője és barátja volt. Küldtek egymásnak virtuális ajándékokat, lájkolták a digitális várait, és Oliver úgy érezte, ő a világ legnépszerűbb sráca. Másnap délután a parkban lógott a társaival, illetve csak testben volt ott. Valójában a padon ült, a képernyőt bújva. Hé, Oliver, beállsz focizni? Kell még egy ember. A jövő heti suli bajnokságra gyakorolunk. Kiáltott oda neki Milán, a padszomszédja. Áh, most nem jó, épp egy kláncsatát vezetek, mindjárt megvan az új szint, felelte Oliver, anélkül, hogy felnézett volna. Milán sóhajtott, és visszafutott a pályára. Aznap este Oliver elérte a célt. A képernyőn tűzijáték robbant, és megjelent a felirat: Gratulálunk, te vagy a régió legnépszerűbb játékosa. Oliver büszkén dőlt hátra. Alig várta a másnapot, hogy megmutassa mindenkinek. A következő nap az iskolában azonban hirtelen minden megváltozott. Testnevelés órán a suli bajnokság csapatait hirdették ki. Milán lett a csapatkapitány. Izgatottan várta, hogy szólítsák, biztos volt benne, hogy a legjobb barátja őt választja elsőként. És a cserejátékos pedig Dániel, fejezte be a névsort a tanár úr. Olivernek gombóc nőtt a torkában. Nem volt benne a csapatban, még cserenynek sem hívták. A szünetben egyenesen Milánhoz ment. Ezt nem hiszem el, miért nem választottál be? Hát nem én vagyok a legjobb barátod? Kérdezte csalódottan és dühösen. Milán elgondolkozva nézett rá. Oliver, az elmúlt 2 hétben minden áldott nap hívtunk. Biciklizni, fagyizni, focizni. De te mindig azt mondtad, hogy dolgod van a játékban. Amikor veled voltunk, akkor is csak a kijelzőt nézted. A csapatba olyan emberek kellenek, akik itt vannak velünk. A pályán nem tudok passzolni valakinek, aki a tablet mögött ül. Oliver dühösen elfordult, és hazáig egy szót sem szólt. Otthon felcsapta a tabletet, hogy a virtuális barátaihoz meneküljön. De ahogy nézte a csillogó közösség királya jelvényt, hirtelen nagyon üresnek érezte az egészet. A tableten lévő 1000 lájk közül egy sem tudott volna lepasszolni neki egy labdát. A digitális követők közül senki sem ült volna mellé a padra, ha szomorú. Oliver megértette. A játékban gyűjtött pontok láthatatlanok és értéketlenek voltak a valódi világban. Lassan letette a tabletet az asztalra és betette a fiókba. Fogta a valódi focilabdáját, lement a parkba, és leült a pálya szérére. Amikor Milánék meglátták, megálltak. Srácok, kezdte Oliver kicsit megszeppenve, tudom, hogy a csapat már teljes, de nem kellene egy segédedző, aki hozza a vizet és segít bemelegíteni? És ha valaki elfárad, én itt leszek, de most már tényleg itt. Milán elmosolyodott, és odarúgta neki a labdát. Passzold vissza, segédedző, kezdődik a tréning. Oliver elkapta a labdát, nem kapott érte digitális pontot, de a szíve olyan meleg lett, amilyet egyetlen képernyő sem tudott volna varázsolni.

0: amit a társadalom megtehet,
1: igen, az
0: most a családokért, az láthatóan egy nagyon, nagyon erőteljes és jó igyekezet, és nagyon fontos is, amit nem tud az ország vezetése megtenni, azt az elmozdulást valahogy az emberek lelkébe. Sokkal több a családok szaporulat. Tehát látjuk, Európa öregszik.
1: Igen.
0: Magyarország abszolút szintén öregszik. Tehát itt sokkal többről van szó, ez is nagyon fontos, mert ha visszaemlékszem a mi ifjúházas korunkra, hogy milyen vergődve jutottunk valahogy egyről kettőre, és ahhoz képest, mikor már harmadik babánk megszületett, akkor élvezhettük már ezt a bizonyos szociálpolitikai segélyt, és nagyon jó volt, hogy élvezhettük, de akkor is vállaltuk őket.
1: Persze.
0: Vállaltuk őket, amikor nem voltak ezek a nagyszerű anyagi juttatások. Mondom, amit megtehet az országvezetés, az szerintem most nagyon igyekszik megtenni. De többről van itt szó. Egy jó néhány évvel ezelőtt egy megyeszékhelyen dolgoztam, és akkor ott a megyei vezetők összehívták a lelkészeket, és egy beszélgetést kezdeményeztek, hogy hogyan lehetne valahogy a kallódó kamaszokat összefogni, mert egyre több lett a városban, ugye ez egy megyeszéke, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy aluljárókban a gyerekek mit csinálnak, ezek a 15 és 20 év közöttiek, összefogni őket, valami értelmes célt adni nekik, bevonni az egyházakat. Fölépítettünk mi magunk is egy programot, és több egyház vállalta és felépített programot, de magára a beszélgetésre egy nagyon érdekes momentumára emlékezem vissza. Akkor még élt az idős plébános Laci bácsi, volt az idős plébános, és jelentkezett és szólt, hogy én 8 gyerekes családba születtem. Egy szobánk volt, és egy jó nagy konyhánk. És nem volt probléma, hogy szeretjük-e egymást, vagy nem szeretjük, hogy elkalódunk-e, vagy nem kalódunk-e. Az természetes volt, hogy mi küzdünk az életért, ahogy szüleink küzdöttek, igen, tiszteljük a szüleinket, tiszteljük egyáltalán az életet, amit kaphattunk a teremtőtől,
1: igen, igen, igen,
0: és egész más etikai alapokon álltunk, és azt mondja, hogy már 15 éves korban nem késő egy kicsit összefogni ezeket a fiatalokat, akkor már nagyon késő. És én a személyes emlékem, és most csináltam egy ilyen felmérést, egy ilyen visszaemlékező felmérést, hogy hányan jártunk annak idején abban az általános iskolában, abban az általános iskolában, már azt hiszem be is zárt az általános iskola, amelyikben én jártam. És annak idején közel 1000 kisgyerek volt, és az osztálytársaimra emlékeztem vissza, hogy kiből mi lett. A leggazdagabbaknál egyke volt, vagy maximum 2 gyerek. Az átlagos család az olyan volt, mint a miénk is volt, 4 gyerek, igen, de volt, ahol 6 gyerek volt.
1: Nem mindig függött össze az anyagi helyzet.
0: Nem függött össze az anyagi helyzettel. És nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a második világháború után az a kedv, hogy fölépíteni a romokból az országot, meg hát azért bele játszott egy kicsit ez a bizonyos Ratko Emília korszak is, de ennek ellenére nem volt gazdag a társadalom, nem volt a kiugróan gazdag, egyáltalán gazdag emberek. És megfigyeltem, hogy azoknál, akik tehetős családban nevelkedtek, egy se ért el a diplomáig. Uh-huh. Legalábbis az én, amit át tudok tekinteni, körülbelül egy olyan 4-5 osztály volt, akikre én visszatok emlékezni, még név szerint is, és nem értek el igazi eredményeket a társadalomba, azok értek el, akik a saját családjukban is megtanulták a munkát, a becsületességet, és a küzdeni akarást. És inkább a szegény családokból származó gyerekekből lettek diplomás emberek, és nagyon megbecsült tagjai, most már nyugdíjasok vagyunk, de megbecsült tagjai a társadalomnak. Tehát nem minden a pénz.
1: Nem mindig. Nyilván mindenkornak megvan a maga kihívása, tehát a régebbi időnek is megvolt, a mainak is. Azért azt gondolom, hogy ma, hogyha valaki gyereket vállal, családot vállal, megvan a nehézsége. Hogyha csak azt tesszük, hogy most ezeket a régi időket említetted, de erről jutott eszembe, hogy ott volt a nagymama, a nagyszülők ott voltak segíteni, azért ma eléggé egyedül marad ebbe az ember, és hát legyünk őszinték, hogyha a gyerekekre nézünk, azért sokszor nagyon bosszantóak, nagyon nehéz velük, még sokszor a saját gyerekünkkel is ugyanígy érezzük, nem még a máséval. Tehát azért valahogy tényleg segíteni kellene nekünk is abban, hogy valahogy tisztelni azt, aki ezt mégis bevállalja a mai korban.
0: Így van, pontosan. Pontosan, amiket elmondtál, az mind gyakorlati tapasztalatokon nyugszik, és hát ugye a mások gyerekének a szeretete, ugye ezzel a gondolata egy picit el is kezdtük, és egy kicsit folytassuk is, hogy sokszor bosszantó, várunk az orvosnál,
1: nagyon, igen.
0: Ott ülünk a székeken, a kisgyerek izgul is, mert orvos elé megy, konkrét tapasztalatom volt. Másrészt történetesen annak a kisfiúnak ismertem az életét, hogy fóbiás volt az injekciós tűtől, várható volt, mert tájú volt a torkán.
1: Hát időnként rugdoskodnak, minden előfordul.
0: Pontosan. Na most voltak nagymamák, akik ezt mosolyogva nézték, de volt olyan, aki oda ment és megrángatta a kisfiú vállát, hogy nem hagynád már abba? Igen. Már nagyon meguntuk. Na most persze, hogy nem baj, ha a kisgyereknek szólunk, hogy ez engem nagyon zavar. Csak nem mindegy, hogy hogyan szólunk.
1: Persze, tehát, ez egy másik műsort megérne, hogy hogyan kell, azért nem mindent kell venni a gyerekeknek.
0: Hogyan szóljunk, és hogy tényleg szerető-e a mi társadalmunk. Ugye ezért erről jelentek meg, gyermekszerető a társadalmunk. Jelentek meg erről nagyon komoly statisztikák.
1: Igen, pont ezt akartam, erről akartam rákérdezni, hogy áll a helyzet. Milyen igen. statisztikai adatokat lehet arról tudni, hogy mennyire gyerekbarát
0: igen. a magyar ugye ebben a tekintetben Andorka professzor az, aki a, hogy így mondjam, ugye a legkompetensebb, és ugye ő is jelentetett meg egy ilyen könyvet 2001-ben szintén a Századbék kiadónál, és abban komolyan mondom, megdöbbenve olvastam, hogy amikor kérdéseket tettek fel a társadalom egyes rétegeiben, tehát különböző rétegekben, hogy mi a véleményük a magyar társadalomról, hogy gyermekbarát-e? 11%, tehát azért ez egy félelmetes dolog, hogy 89% nem vallja annak. Uh-huh. 11% vallott a gyermekbarátnak, a 89%-ból 16-an kimondottan ellenségesnek látták a társadalmat, de még akkor is, ha 89-ből levonjuk a 16-ot.
1: Még az akkor is nagyon sok.
0: Iszonyat a közöny. Iszonyatos a közön.
1: Vagy talán nem is gondolnak rá, vagy nem is gondolkodnak el rajta, nem tudom.
0: Meglepő, de az, hogy ennyien, alig 10% vaj a gyermekbarátnak, mi az oka ennek, mi a háttere? Le is írja Andorka professzor, hogy igazából nincs egy igazi empirikus fölmérés, hogy tulajdonképpen mi a baj, mert ennyi jó igen. adomány ellenére igen. nem növekedett jelentősen a gyermekvállalási kedv. Uh-huh. Nem növekszik a társadalomnak a saját és természetes szaporulata. Uh-huh. Akkor mi a nagy hiány? És azt gondolom, hogy nekünk, akik szeretjük a teremtőnket, és vallási felfogásunk is egy nagyon mély alapokon álló, nekünk azért tudnunk kellene választ adni rá, és erre nem feltétlenül a szó a válasz, a beszédben való szeretet, hanem tényleg, a tényleges gyermek szeretet, ami persze nem egy majom szeretet, hanem egy olyan kiáradó érzés, érzelem, de egy értelmes döntésen alapuló életelv, uh-huh. amiből még akkor is meglátszik, hogy én milyen szeretem azt a kis gyereket, hogyha netántán néhány fegyelmező szót, vagy szigorú szót mondok neki. Igen. És ez a döntő, hogy tulajdonképpen az a végső gyanúm, hogy ez az, ami nagyon hiányos.
1: Igen, azért azt el kell mondani, hogy úgy vannak igyekezetek. Tehát, mit tudom én, áruházakban vannak már, hogy ilyen gyerekjátszókat alakítanak ki. Elmondhatjuk azt, hogy a gyülekezetekben is nagyon odafigyelünk rá sokszor az istentiszteleten, hogy a gyerekeknek is legyen nekik szóló rész, amit igazán meg tudnak érteni. Tehát vannak gyerekbarát gyülekezetek is. De azt is elmondhatjuk így, hogy például a gyerekbarát munkahelyek, ebben is azért van előrelépés,
0: úgy
1: gondolom, hogy azért odafigyelnek rá is. És azt gondolom, hogy a szülők is erre nagyon odafigyelnek, hogy olyan munkahelyet keressenek, ahol tekintette vannak.
0: Igen, ezek mind igazak, és nagyon is jó, hogy így van. De mégis azt mondom, hogy ennek valahol onnan mélyről, belülről kell fakadnia. Tehát az őszinte gyerek szeretetnek mélyről kell fakadnia.
1: Abszolút, és ez csak ilyen elven lehet egyébként, és szerintem nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, hogy tényleg ne csak az legyen, hogy a saját gyerekünket, a saját kis közösségünkben lévő gyerekeket szeressük, mert talán azt könnyebb, jobban ismerjük őket, hanem ilyen értelemben tiszteljük az életet, a családot, azt az édesanyát, aki gyermeket hord, és hogy mindig odafigyeljünk a magunk körül arra, hogy sokkal-sokkal türelmesebbek legyünk, a saját kényelmünket félretéve, még hogyha nehéz is sokszor egy gyerekcsoport vagy egy gyerektársaság közelébe lenni.
0: Igen, sokkal könnyebb a gyereknek egy műkörnyezetet biztosítani, egy mű szeretetet, tehát mindig valami elé odaültetni, és valamit magunk helyett adni. De ez várja tőlünk, hogy magunkat adjuk, a saját időnket, a türelmünket, a odaadásunkat, és azt, hogy szorítsuk háttérbe inkább a saját előnyeinket, azért, hogy vagy egy várandós anyukának, vagy egy kisgyereknek, vagy egy kisgyerekes családnak valamilyen úton, módon, ha néhány jó szóval, bíztatással, kedvességgel, de segítséget nyújtsunk.

Műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Ma bátorságra és erőre van szükség. 2 Mózes 9.16-ban olvassuk a következőképpen az igét. Ám de azért tartottalak meg, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. A keresztény élet több, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az az út, amelyet Krisztus mutat, keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre az útra erős jellemű, határozott emberek léphetnek csak rá, akik a nehézségek és csüggesztő körülmények árán is csak előre mennek. Kitartó emberekre van szükség. Olyanokra, akik nem várnak arra, hogy útjuk kiegyenesedjen, és minden akadály leomoljék. Olyan emberekre, akik új életre keltik az elcsüggett munkások lankadó erőfeszítéseit, olyan emberekre, akiknek a szívét átmelegíti a keresztény szeretet, és kezdjük erős a Mester munkájának végzésére. Némelyek azok közül, akik a missziós szolgálatban tevékenykednek, gyengék, elpuhultak, lélektelenek és könnyen elcsüggednek. Hiányzik belőlük a lendület. Nem rendelkeznek azokkal a pozitív jellemtulajdonságokkal, amelyek erőt kölcsönöznek egy munka elvégzéséhez, azzal a lélekkel és erővel, amely lángra lobbantja a lelkesedést. Akik sikert akarnak elérni, bátornak és bizakodónak kell lenniük. Nem elég, ha a passzív erényeket művelik, a cselekvő erényeket is gondozni kell. Noha szelíden válaszolnak, hogy csillapítsák a haragot, de a hős bátorságával is bírniuk kell, hogy ellenálljanak a gonosznak. A mindent eltűrő szeretet mellett a jellemnek arra az erejére is szükségük van, amely pozitív befolyásukat határozottan érezteti. Vannak ingatag jellemű emberek. Ezt a gyengeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget le kell küzdeni. Azoknak a nagy embereknek, akik a támadás, gáncsoskodás ellenére is erejüket, képességeiket tettekre váltják, az akadályok áldássá lesznek és önbizalmat adnak. A küzdelem és a tanácstalanság az Isten iránti bizalom gyakorlására hív, és olyan álhatatosságra, amely növeli az erőt.

Isten hívja a fiatalokat, mert erősek. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. 1 János 2.14 alapján. Az elfogadás és tanítás szavai minden olyan ifjúnak szólnak, akik felöltözték az igazság minden fegyverét. Erős fiatalokként óriási erőfeszítéseket tehetnek Istenért, ha egyedül ő benne bíznak. Az idősebbek, akiket atyáknak szólítanak, eltökélt munkát folytattak, hogy magasba emeljék Isten zászlaját. De érezve az élet terheinek nyomását, illő bátorítaniuk a fiatalabbakat, hogy váljanak alkalmassá a szolgálatra a Jézus Krisztus megismerésében szerzett tapasztalatok által, így, amint a lobogó kihullik az atyák kezéből, az erős ifjak megragadhatják azt, és feltarthatják a magasba. Korunkban sok ifjú kutatja majd a Szentírást, mint a rejtett kincseket, és felfedezve az igazság gyöngyszemeit, megnyitják mások előtt az ige kincseit. Erősek vagytok, mondja az ige. Ez többet foglal magában puszta fizikai erőnél. Azt jelenti, hogy az elme képzett a gondolkodásra. Világos és erős a szigorúan mértékletes szokások gyakorlása által.

Azt jelenti, hogy az ifjak komolyan harcoltak, és legyőzték az ellenséget azáltal, hogy összekötötték Jézus Krisztus vallását a mindennapi élettel, és bevonták Krisztust mindennapi feladataikba és élményeikbe. Ez azt jelenti, hogy isteni természet részeseivé váltak. Azok a fiatalok, akik Isten szolgálatára adták magukat, képesek férfiasan megharcolni az Úr harcát. Tegyék csak a fiatalok Jézust példaképükké, és igazságosan fognak cselekedni, szeretni fogják az irgalmasságot, és alázatosan fognak járni Istenükkel. Ekkor majd erősek lesznek. A jellem meg lesz próbálva. Napról napra és évről évre legyőzzük énünket, és nemes hősiességet fejlesztünk.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennetek.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. Ma este Istennek igéjét fogjuk meghallgatni, melynek címe Jézus és a mi emberi voltunk. Bíró András lelkipásztor igei üzenete következik. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, és örvendek annak, hogy Isten kegyelméből újra egy igerészt olvashatunk fel a Szentírásból, táplálkozhatunk Isten igéjével, és erőt nyerhetünk a minden napokban. Biztosan éreztük magunkat egyedül, a társadalomtól nem megértve, olyan helyzetekben, amikor tényleg senkinek nem tudtuk elmondani gondjainkat, nem tudták a küzdelmeinket, és bizonyos értelemben a múlthoz kötötték a jelenünket, és nem fogadták el azokat az ajándékokat esetleg, amit Isten rajtunk keresztül ennek a világnak adni akart volna. Ilyen helyzetben volt Jézus is nagyon sokszor, és egy ilyen ige szakasz szeretnék fel.

olvasni Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből, amelyet biztosan ismerünk. Ez egy ézsaiási profécia. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtván a könyvet átadá a szolgának, és leüle. A zsinagógának szemei, a zsinagógában mindenek szemei őreával állnak függesztve, ő pedig kezde hozzájuk szólani. Ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Ez a történet tehát, mint láttuk, Názáretbe zajlott le. Jézus Krisztus hazament, innen indult el a megváltói útra, innen ment keresztelkedni, János megkeresztelte őt, majd utána megkísértetett, és miután megkísértetett, utána Jézus elkezdte a munkásságát. A munkássága itten nagyon röviden van leírva, habár egy elég nagy idő szakaszt ölelt fel. A Lukács evangélium a 4. fejezetében, tehát a megelőző versekben eképpen szól az írás. Azt mondja itten nekünk, hogy és Jézus pedig megtér a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken, és tanítta azoknak zsinagógáiban, dicsőítvén mindenektől. Ez a rövid leírás egy nagyobb időtartamot ölel fel, tehát Jézus elhagyta Názáretet, a szülői lakást, és utána tehát, mint ahogy említettük, megkeresztelkedett, a keresség után pedig a pusztában 40 napon keresztül megkísértetett az ördögtől. És ahogy a pusztából eljött, Galilea környékén tartózkodott, a Názáret is Galileában volt található, és nagyon sok helységben járt, nagyon sok embert meggyógyított. A Máté evangéliuma is elég röviden írja le ezt a tevékenységet, azonban a Márk evangéliumában több mindent találunk leírva. Látjuk azt, hogy az első fejezetben, a 14. verstől, hogy Jézus sok dolgot tett, nagyon sok embert meggyógyított, Kapernaumba is igaz, ottan volt az, amikor a galileai tengernél felkereste az embereket, tanítványokat szerzett magának, és ebben az időben, mikor ő már ide visszatért, legalább 5 tanítványa volt, de az is megtörténhet, hogy több. A leírások ezt nem mutatják pontosan. Valószínűleg egyedül jött haza, az ő saját népét, családját nem akarta elfelejteni. Abba a zsinagógából felnevelkedett, elképzelhetjük gyermekkorát, elképzelhetjük a szüleit, ahogy járt minden szombaton, mert azt írja, hogy szokása szerint, igaz, beméne Názáretbe, hol felnevelkedett, és beméne szokása szerint szombaton a zsinagógába, és feláll-e olvasni. Ilyen körülmények között tehát ez egy megszokott tevékenység volt szombatról szombatra, ott volt a családjával, és nem csak a családjával, hanem később, ahogy látni fogjuk, a testvéreivel együtt. Volt neki 4 fiú testvére, és több lány testvére, mert többes számból beszél róla az írás, és ő hazatért erre a helyre, mert az övéit nem akarta figyelmen kívül hagyni, nekik is el akarta hozni a boldog hírt. Azonban sajnálatos módon, miután felolvasta a rá vonatkozó ézsaiási proféciát, a helyi gyülekezetnek tagjai, többek között sajnálatos módon a testvére is, nem fogadták el ezt a megnyilatkozást, nem fogadták el azt, hogy Jézus Krisztus beazonosította magát, mint a messiás, és annak ellenére, hogy ők hallották azt, hogy nagyon sok dolgot tett a környező falvakban, a környező városokban,
hogy ördögöket űzött, hogy csodákat tett, betegeket gyógyított. Ennek ellenére nem fogadták el ezt a hivatást. Nem tudták hova tenni ezt az egész történetet, még nem értették meg pontosan, hogy mi is történik körülöttük. Nem tudták elfogadni azt, hogy a családjukból egy ilyen személy jöhetett, nevelkedhetett fel. És egy kicsit hasonlít a helyzet a Dávid helyzetéhez, ahol maga a próféta se látta, hogy a 8 fiú közül a legkisebbik, talán a legalacsonyabbik, és emberi szemre nézve a legalkalmatlanabb az, aki királyi szintre lesz emelve. Valahogy így volt Jézus Krisztussal is a családban. A fiúgyermekek nagy valószínűséggel nagyobbak voltak. Józsefnek egy előző házasságából származhattak, és onnan tudjuk ezt kikövetkeztethetni, hogy mikor Jézussal beszéltek a fiú testvérek, mindig egy fentebbi pozícióról, tehát parancsolóan szóltak hozzá, és ez egy akkori társadalomban csak annak a fi testvérnek megengedett, aki nagyobb, és az bír autoritással a házban az apa után. Úgyhogy nagy valószínűséggel ennek köszönhető az is, hogy József már abban az időben nincs jelen, amikor Jézus Krisztust megfeszítik, már idősebb volt, meghalt, és valamennyi korkülönbség lehetett Mária és József között. A lányokról nem tudjuk, hogy melyik házasságból származtak, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus az első gyermeke volt Máriának, azonban nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy ebből a házasságból származhattak még más gyermekek, akár a fiúk közül is, mondjuk egy-kettő, de ugyanakkor a lányok közül is. Na most a történet olyan formában vesz egy rossz irányt. Jézus, ahogy elkezdett velük beszélni, szemeiket mindenki ráfüggeszté, és mikor elálmélkodta a kedves beszédeim, mert Jézus nem állt meg ennyinél, hanem biztosan, hogy többet mondott, ahogy itten az írás is erre enged következtetni. Bizonyságot tőnek felőle, tehát ez azt jelenti, hogy hallották a dolgokat, amik felőle hangzottak, elterjedtek, és kérdezősködtek, és talán azt is kérhették, hogy cselekedje meg ezeket ott. Jézus azonban az írásra akarta fektetni a hangsúlyt, arról beszélt, és egy adott pontban elkezdett a kételkedésnek a szele is jönni, amellett, hogy megnyitották a szíveiket, és nagyon helyesen hitet engedtek a szívükbe a történtek által, következő pillanatban kezdtek ellene állni, és azt mondták, tehát a származására utalólag, hogy avagy nem József fia ez, hát ez itt nőtt fel, itten játszott a padok között, itt volt a gyermeké, a testvéreivel, itt volt a szüleivel, tehát ismerjük ezt az embert, most mit akar itt magyarázni, ő lenne a messiás, a gyerekkortól ismerjük, ne beszéljen ilyen dolgokat. És erre mondta Jézus, bizonyára azt a példabeszédet mondják néktek, orvos, gyógyíts meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a hazádban is cselekedd meg mindazokat. Tehát ők egy megfogható bizonyítékot akartak, kértek Jézustól, de a hitetlenségnek a gondolatával közelítették meg. Jézus nem akart jelteni, nem azt szerint akarta, hogy higgyenek neki, hanem az írás szerint. És Jézus felvázolta azt, hogy bizony a nemzetnek szüksége van megváltásra, szüksége van az örök életre, és ők pedig egy olyan messiás képpel gondolkoztak, rendelkeztek, amely szerint, ha messiás jön, akkor erővel jön, és le fogja törni az őket fogságban tartó lényegében megszállott népet,
amely a Római Birodalom volt, és arra gondoltak, hogy így fogja megszabadítani őket. A krisztusi, a messiási megjelenés az ez esetben hamis volt, ezért Jézus szólt nekik továbbá, és azt mondta, hogy így és idejében is sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhínség volt, mégis azok közül senki sem küldetett Illés, hanem a Sidonnak saraptájába az özvegy asszonyhoz. És nem állt le itten, hanem folytatta, és az Elizeus proféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a sírjából való Námán, és Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. Hát igen, ez megtörténik sajnos a mai gyülekezeteinkben is, hogy Isten, aki annyi bizonyságát adta, hogy ő képes megszabadítani, megmenteni, akár meggyógyítani, a bűnökből feloldozni, és akár az ördögöktől is megmenteni. Sokszor a gyülekezet az a hely, ahol a testvériség, a hitközösség elveszíti azt a bizalmat, ezt az első szeretetet, és már nem úgy gondol Istenre, mint egy cselekvő Isten, nem úgy gondol Istenre, mint egy szabadító Isten, hanem a külső formaságnak eleget téve bizonyos szokásokat meg gyökeresztett az életében, és mikor arról lenne szó, hogy valami nagyobbat, szebbet csináljunk, vagy higgyünk, és Istenhez folyamodjunk, akkor ezt nem tesszük meg. Ez így volt Izrael népében is. Sok ember meggyógyulhatott volna, sok leprás helyre jöhetett volna, sok ember is feltámadhatott volna, azonban Krisztus ezt nem tudta megtenni a saját népe között, úgy, ahogy a proféta sem, és a proféták sem a saját népeik között. Így kellett így, és például a szárazság idején elmeneküljön, egy saraptai asszony fogadta be, nem volt csak egy marék lisztje, egy kevés olaja, de úgy is befogadta, és először a profétának adott enni, úgyhogy ez az asszony végül megtapasztalta azt is, hogy mikor a fia meghalt, akkor Illés képes volt őt feltámasztani, életre hívni az Úrnak erejével. Ez a jel nem adatott meg Izraelben, mert a profétát nem fogadták be, sőt, a profétának menekülnie kellett. Ugyanez a helyzet Naamánnal is. Bélpoklós volt, egy sírjai hadvezér, a legnagyobb hadvezér Ben-Hadádnak az idejében, és ő volt a parancsnok, beteg volt, leprás volt, és csoda által gyógyult meg Elizeusnak a keze által, amit művelt Isten rajta keresztül. És ezt sem tapasztalták meg a zsidók. Ilyen értelemben tehát Isten jelen van az egyházban, csak kell kérjünk, higgyünk, és ne essünk abba a tévedésbe, és ne fogyatkozzék el a hitünk, hogy ma Isten nem tud cselekedni. Nem az Isten keze rövidült meg, hanem a bűneink választanak el tőle, és a bűnöknek a fő oka a hitetlenség, mivel hogy nem hiszünk Istennek, nem hiszünk őben. Úgyhogy nagyon felháborodtak akkor Názáretbe, és felvitték egy hegyre, onnan akarták tehát letaszítani. Én jártam Názáretbe, és ilyen dimbes-dombos terület, ott az embernek, ha nincsen kéziféke a kocsin, akkor nem biztos, hogy kocsi megáll egy helyen, szinte nincs egy egyenes útszakasz sem, és utána könnyű volt találni egy olyan helyet, láttuk is ezt a helyet, onnan le akarták taszítani Jézus Krisztust, egy nagyon meredek része Názáretnek. Oda vitték ki azonban Jézus, úgy, ahogy minden időkben angyaloktól védett volt, az Úrnak szolgálja, az angyalok tábort járnak az istenfélők körül, és úgy, ahogy Lót idejében Lótot sem tudták a falu népei elveszíteni, így az angyalok is kivezették Jézust ebből a körből. Ilyen értelemben tehát Jézus elment, ott kellett hagyja az övéit,
Ez egy nagyon fájdalmas dolog volt, mikor a sajátjai se értették meg. Az így van a mai világban is, amikor sokszor a mi rokonaink, saját közösségünk, barátaink nem értenek meg bennünket, amikor Istenhez csatlakozunk, vagy az ő dolgait komolyan akarjuk venni, és időt akarunk neki szánni. Úgyhogy Jézus elköltözött, és az elköltözésének a célpontja az Kapernaum volt. Máté evangéliuma leírja, hogy attól a perctől kezdve, Máté evangéliuma 4. fejezet, 13. verse beszél erről, hogy ott hagyta Názáretet, és elméne is lakozik a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali határain. Elment tehát Jézus otthonról, és azt lehetett mondani, hogy többet nem volt családja, nem voltak nagyon közeli emberek körülötte, úgyhogy nem csoda az, hogy ő kereste a földi családot, és látjuk, hogy Máriánál, Mártánál és Lázárnál talált egy ilyen családot, akik befogadták. Jó, ők nem Kapernaumban laktak, de mindenkinek van egy szüksége egy helyre, ahol egy kicsit megpihenhet, ahol egy kicsit elengedheti magát, ahol nem kell féljen a környezetétől, és megpihenhet. Egy ilyen hely volt, egy ilyen felház volt Jézus Krisztusnak a Lázár családja, ahova időnként elhúzódott, elment, amikor pihenni akart, mert Kapernaumban nem nagyon volt nyugta, hogyha az akart térni, sokan keresték, várták a háza előtt, úgy, ahogy a Szentírás is leírja, az ajtaja előtt, és voltak olyan pillanatok, amikor Jézusnak vissza kellett húzódni. Szomorú a helyzet, tehát mikor nem ért meg a közvetlen környezetem, mikor nem értenek meg azok, akiktől genetikailag bizonyos értelemben Jézus is származott, igaz, vagy akivel rokonságban volt. Az ő édesanyja sem értette, de nem volt azért ellensége, azonban a testvérei sajnos ellenséggé váltak. Egy adott pillanatban a Jézus tovább kezdett munkálkodni. Márk evangéliuma 3. fejezetében találjuk meg, hogy a család utána ment, ugyanis egyesek úgy vélték, hogy Jézus Krisztusnak elment az esze, nem gondolkozik normálisan, és a 21. vers, tehát a Márk evangéliumából fedi fel ezt a tényt, amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják valahogy magán kívül van. Tehát mások mondták azt, hogy magán kívül van, de a család elhitte, és eljöttek, tehát, hogy hazavigyék őt. Mi volt a vád Jézus Krisztus ellen, milyen vádat hoztak fel? 3. fejezetnek a 30. verse teszi ezt nyilvánvalóvá. Azt írja itt, mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Jézus Krisztusnak nagyon sok ügye volt a démonizáltokkal, és nagyon sok ördögöt űzött ki. Az ördögöknek megtiltotta azt, hogy beszéljenek, hogy róla szóljanak, meg volt az oka erre, mert Jézus nem akarta siettetni a dolgokat. Azonban ennek híre ment, és a hír úgy terjedett el, hogy Jézus olyan dolgokat csinál, amit egy normális ember nem. Úgyhogy azzal vádolták meg, hogy végül nem tudták tagadni a csodákat, és azt mondták, hogy tisztátalan lélek van benne, és a tisztátalan lelkek által űzik ki a démonokat, tehát hogy kiegyezett velük. Úgyhogy utána mentek, erről beszél a Máté evangéliuma is, a Máté evangéliumának a 12. fejezetében szól erről az írás. 12. fejezetben az utolsó verssorok arról beszélnek, hogy mikor szól a vala még a sokasságnak, íme az ő anyja és testvérei állanak vala odakint, akarván ővele szólni. Az anyuka, Mária biztos azért jött, hogy csitítsa a testvéreket. A testvérek fel voltak háborodva, biztos felindultságukba jöttek.
a helyzet, tehát nagyon komolynak látták, látták, hogy sokaság is állt, tehát egy egész sokaságot bolondított meg, valószínűleg így gondolták, tévesztett meg, és azért a sokaságtól féltek, nem akartak bemenni, de szólítták, hogy jöjjön ki a sokaság közepéből, és egyesek gúnyosan odavágták, hogy ime a te anyád és testvéreid odakint állnak, és szólni akarnak te veled. Jézus pedig akkor egy olyan dolgot mondott, ami szívmelengető mindegyikünk számára, ő pedig felelvén mondta a hozzászólóknak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim. És kinyújtják kezét az ő tanítványai, és mondá, ima az én anyám, és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nékem fi testvérem, nőtestvérem és anyám. 13. fejezetben ez a dolog folytatódik, tehát Jézus nem megy ki, elmondja ezt a szép igerészt, ami a 13. fejezetben van, a példázatok, amelyek a mennyeknek országáról szólanak, majd aztán utána kimegy, és az emberek továbbra is azt mondják, hogy nem é az ácsmesternek fia, az 55. vers, nem az ő anyját hívják Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak. Tehát 4 fiú testvére volt, Jakab, József, bocsánat, tehát József, Simon és Júda. És az ő nőtestvére is mind mi nálunk vannak ki. Honnan van tehát ennél, honnan vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoztak vala ő benne, Jézus pedig mondanékik, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. De sajnos még ott se volt. És nem is tőn ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt, mondja az írás. Jézusról tehát több helyen is leírja a Szentírás, hogy voltak testvérei, és ezeket azért vázolom fel, mert a testvérek nemhogy könnyítették volna, és segítették volna Jézus Krisztusnak a munkásságát, hanem visszatartották, és sok kellemetlen dolgot okoztak. Maga ez a tény is, hogy feljöttek utána, hogy hazavigyék. Jézus abban a pillanatban meg kellett szakítsa a tanítását, és aztán átment a Tiberiáson túlra, a gadarenusok földjére. Nem ment haza abban az időszakban, és ott sok más csodát tett. Azért egy bizonyos sokaság követte őt, és ottan is sokan összegyűltek. De nagyon sok kellemetlenséget okoztak a testvérek. A Márk evangélium a 6. fejezetben is le van írva ugyanez, amit Máté is megörökített, hogy Jézusnak volt ez a testvéri köre. Itt írja a 3. versben, avagy nem-e az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére. És nincsenek itt közöttünk az ő nőtestvérei is, és megbotránkozának vala ő benne. Ilyen értelemben tehát Jézus a családjában nem találhatott támaszt, valamennyire az ő édesanyja értette meg, de a profécia igazzá vált, hogy a tőr meg fogja járni a szívét. Máriának a szívét a tőr nem csak a keresztnél járta meg jelképesen, nem csak ott érzett hatalmas fájdalmat a fiának szenvedése miatt, hanem azért is, mert az ő fiai nem fogadták el Krisztust, úgy a nevelt fiai, mint a saját gyermekei. Ilyen értelemben tehát Jézusnak nagyon nehéz volt, külön kellett éljen Kapernaumban, azonban a családjáról se feledkezett el, időnként visszatért, és ez nekünk is egy nagyon fontos üzenet, hogy a családunk vagy közelünk
barátok, rokonok, jó ismerősök meg is sértenek, pillanatnyilag nem is, de idővel vissza kell térni hozzájuk. Mi kell megtegyük az első lépést ilyen téren, hogy még adjunk esélyt annak, hogy változzon a helyzet. Ez történt tehát, a János 7. fejezete írja le ezt a történetet, a sátoros ünnep közeledett vala, és ezek után mondja itten, Galileában jár vala Jézus, mert nem akart vala a Júdeába járni, mivel hogy azon igyekezének a juda beliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. És mondának azért néki az ő atya fiai, menj el innen is, tér Júdeába, hogy a te tanítványaid lássák a te dolgaidat, melyeket cselekszel, mert senki sem cselekszi titkon semmit, aki a maga ismerettessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak, mert az ő atya fiai nem hívének ő benne. Látjuk, hogy itten alig tér haza Jézus Krisztus, a testvérei elkezdik bosszantani, azt mondják, nézd meg, itt van közel az ünnep, mutasd meg magadat, és gyávasággal vádolják. Tehát gyávasággal vádolják, azt mondják, hogy Jézus azért tért haza, mert fél, igen, Júdeában el akarják pusztítani, de hogyha ő olyan nagy tanító és ismerte akar válni, akkor miért húzódik vissza? Menjen fel az ünnepre, és ott tegyen tanúbizonyságot önmagáról, hogy higgyenek benne az emberek, higgyenek benne az ő tanítványai. Jézus első fázisban azt mondja, hogy nem megy fel, mert az atya ezt nem nyilvánította ki neki, de ezt mondjuk nem mondja el ezt a részét a testvéreinek. A testvérei felmentek, de Jézus az ünnep közepén ő is felment, és megmutatta azt, hogy nem gyáva, hanem ott volt a templomban, tanított az embereknek törvényt, tanított az embereknek az Istenről, az Isten országáról, és meg akarták ölni, tényleg meg akarták ölni. Nem csak azért húzódott haza, mert üldözve volt, hanem azért is, mert családjának még akart adni egy esélyt, és látjátok, hogy ezt az esélyt sajnálatos módon akkor, abban a pillanatban a családja elutasította. Az örömhír azonban az, hogy ez nem volt egy végleges elutasítás. Jézusnak a kereszt halála után tudjuk azt, hogy két testvéről tudunk biztosan, megtértek. Az egyik ilyen testvér volt Jakab, azt írja a Galatai levélben Pál apostol, hogy az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atya fiát. Honnan tudjuk, hogy nem Jánosnak a testvéréről beszél? János a 12. fejezetben az apostolok cselekedetében le van írva, hogy megölik, ő az első az apostolok közül, aki meghal, és a Jeruzsálemi zsinaton a 15. fejezet írja le ezt a történést, az apostolok cselekedetéből Jakab van jelen, és látjuk, hogy őt is apostolosznak nevezik, tehát Jézus küldöttjének, és mint olyan embernek, aki látta Jézust. És tényleg valós, hogy látta Jézust, mert Jézus a halála után megjelent a saját testvérének. Micsoda kegyelem, és micsoda jóság Jézus részéről, aki ismerte a testvérének a szívét, s habár látta konokságát, látta azt is, hogy meg fog változni. Ugyanakkor pedig nagyon alázatosan szól Júdás is az ő levelében, Júda levele első fejezet, lényegében egy fejezete van első versében, azt írja itten, hogy Júdás Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig atya fia. Tehát ő nem ismeri magát Jézus testvérének nevezni, annyira szégyeli azt, amit tett, úgy nevezi magát, mint Jakabnak testvére, és Jakabról és Jánosról, bocsánat, Jakabról és Júdásról tudjuk azt, hogy ők megtértek, az Úrhoz tértek. Pál apostol is sokat szenvedett azért, mert ő
valamikor sok hibát követett el az egyház ellen, és utólag bélyeget ragasztottak rá, ezért ő ezt írja az ő levelében a 2. Korintus 5. fejezet 16.-17. verseiben, részleteket olvasok, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Azért mi ezúttal senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiak elmúltak, ime újjá lett minden. Pál apostol tehát meg akarja tanítani a híveit és bennünket is arra, hogy ne ítélkezzünk mások felett, ne ítélkezzünk a mellettünk levő felől, lehet, hogy ismerjük családját, lehet, tudjuk a szüleinek a viselkedését, vagy azt, hogy az apja vagy anyja különböző helyzetekkel küzdött, bűnökkel küzdött, vagy éppenséggel, szokásokkal, átalkodottsággal küzdött. Ne az emberre ne testileg tekintsünk, mert Isten, mikor valakit elhív, új teremtés, az a régiek elmúltak. Ne ítéljünk meg senkit a múltja szerint. Ha valaki megtért, és azelőtt iszákos volt, vagy hűtlen volt a családjához, vagy más dolgok történtek, a régiek elmúltak, mondja Pál apostol, tehát ne az szerint tekintsünk valakire, hanem a megbocsátásnak a lelkületével, és higgyük el, hogy az egy új személy. Egy új személy Jézus Krisztusban, egy újjászületett személy, és hogyha Isten elfedte neki a múltját, és megbocsájtotta a múltját, akkor nekünk nincsen jogunk arra, hogy előhozzunk, és úgy tekintsünk bűnöket, és úgy tekintsünk rá, mint arra a személyre, akit a múltja határoz meg. Kedves testvéreim az Úrban, Jézusnak tehát nem volt könnyű a családjában. Elutasított volt, a fájdalmak férfia volt, és nem csak az emberek között, hanem a családjában is látjuk, hogy mennyi sebet szenvedett. Ezért mi is a családunkban szenvedhetünk, vagy a helyi közösségünkben, de ne tekintsünk ellenségesen a testvérekre. Ne tekintsünk ellenségesen azokra, akik körülöttünk vannak, esetleg tévedtek ellenünk. Ne tekintsünk úgy rájuk, hogy ó, ismerlek tégedet már gyerekkorom óta, és te ilyen vagy, és olyan vagy, hanem engedjük meg Istennek, hogy ő eltemesse a múltját annak a személynek, sőt, eltemesse a mi múltunkat is, és tekintsünk egymással szeretettel, tisztelettel, mint Jézus Krisztusnak testvérei, és mint az atyának szülöttjei. Az újjászületés által tehát egy új létben vagyunk, és a Filippi levélben úgy bátorít bennünket Pál apostol, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál egymást tiszteljük, egymást szeressük, összedolgozzunk, és az Úr dicsőségére éljünk. Ha valamilyen bántás született, megbocsássunk, visszatérjünk, ne nyugodjunk addig, amíg lehetőség van, úgy, ahogy Jézus se nyugodott, és legalább két testvérét biztosan kimentette az örök élet számára. És annyi jót cselekedett általuk, és ránk is egy levelet hagyott, és egy munkásságot Júda és Jakab által. Kedves testvéreim, hívlak, hogy bocsássatok meg egymásnak, egymást különnek tartsátok, és a sérelmeket ne személyesen vegyétek, hanem az Isten kegyelmébe helyezve megbocsássatok, és munkálkodjunk egymásért. Imádkozzunk. Mennye Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos igei részt, amelyet ma felfedezhettünk, hogy te Krisztusunk egy olyan családban nőttél fel, ahol sokszor ellenséges körülmények között vádolva, megvetve érezted magadat egyedül létben, és ennek ellenére nem ítélted el családodat, hanem dolgoztál érettük, cselekedtél érettük, és mindent megtettél azért, hogy jobb belátásra bírd őket, és hogy az örök életet elnyeressék.
De ugyanakkor nem vetetted meg a te népedet se, az Izrael népét. Belőlük származtak a tanítványok, az apostolok, és oly sok ember, akik végül a keresztény egyházat létrehozták, felépítették, és az ők vállaikon lehetünk mi, akik tovább látunk, talán többet értünk ebben az utolsó időkben, de látod, hogy minket is környék ez a hitetlenség, környéke ez a botránkozás szele, és sokszor mi is megbotránkozunk benned, mert aképpen cselekszel, ahogy mi szerettük volna, hogy ahogy mi elgondoltuk volna, nekünk is van egy messiás képünk, ami sokszor hamis, és nem értjük, hogy mit miért cselekszel életünkben. És ezen kívül pedig sokszor a családjainkban is, a gyülekezeteinkben is, a rokonaink között is olyan egyedül érezzük magunkat, és sokszor ezt a te számládra írjuk. Istenünk, bocsáss meg ezt nekünk, és segíts, hogy higgyünk, egymást különnek tartsuk, odafigyeljünk egymásra, bátorítsuk egymást egy jó szóval, egy cselekedettel, előlegként nyújtsuk a bizalmat, és higgyük el azt, hogy a testvérünk, aki mellettünk van, aki küszködik a nehézségeivel, a bűnjeivel, ugyanúgy a te gyermeked, ugyanúgy a te fiad, akinek szüksége van a megmentésre, és szeretettel legyünk egymás iránt. Erre kértük Krisztusunk, a te drága nevedben az atyát, és köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen.

Ma este újból megbizonyosodhattunk arról, hogy Isten az ő fia által minden időben gyermekeiért dolgozott. De a hitetlenség miatt ezt nem tudta mindig véghez vinni. Jézus Krisztus sajnos saját családjában sem teljességgel. Neki át kellett élni azt a fájdalmat is, hogy családja nem értette meg küldetése miatt. Miután családja is elfordult tőle, mindenki előtt megvallotta valódi családjának és testvéreinek az ő hozzáérkező népeket. De mindennek ellenére Jézus imádkozott vérszerinti családjáért is, és bocsánattal volt irántuk. Ez egy komoly példa számunkra, hogy miként is kell viszonyulnunk egymáshoz, még akkor is, amikor szeretet helyett elfordulást kapunk. Adjon az Úr erőt a családi életben, a szeretetet gyakorolni, úgy, ahogy Jézus Krisztus is tette. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, röviden szeretnék bemutatkozni. Nagy András vagyok Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom kutatóorvosként az Anatómiai Intézetben, és 3 éve már, és mivel a kutatási területem ebbe a témakörbe tartozik, így vállaltam a Biológiai Ritmusok című szekció megtartását. Az előadásomat egy tudománytörténeti érdekességgel szeretném kezdeni. 1570-es évek elején Galileo Galilei egy szokványos vasárnapi misén ült a Pizai katedrálisban, és míg a hallgatóság áhítattal figyelte a prédikációt, addig Galilei a szél által mozgatott csillárok mozgását figyelte. A érdekesnek találta ugyanis, hogy mikor nagyobb, mikor kisebb légáramlat elmozdította a csillárt a tengelyéből, és azt vette észre, hogy mintha a csillár függetlenül a kitérés nagyságától mindig ugyanannyi idő alatt tesz meg egy fordulatot, vagy egy periódust. Gyorsan le is ellenőrizte, meg akarta mérni, hogy mennyi ideig tart egy fordulat. Szeretném megkérdezni, hogy szerintük, vagy szerintetek milyen módszerrel mérte ezt meg? 1570-ben járunk, ekkor még nem volt óra, nem volt kézben használható óra. Hát úgy mérte meg, hogy megmérte a pulzusát, ugye? A pulzusára tette az ujja, a pulzusát megmérte, és hát az ahhoz viszonyította, hogy hányat üt a szíve egy fordulat során, és valóban azt tapasztalta, hogy minthogyha a szél erősségétől, vagy a fuvallat erősségétől függetlenül mindig 2-3 szívdobbanás, azaz periódus idő, ami alatt megfordul a csillár. Természetesen ez a jelenség egyből szöget ütött a fejébe, és hát nem a misén hallottakon gondolkozott el, hanem egyből keresett egy-két eszközt, amivel modellezni szerette volna a látottakat, és fogott ugye egy ingát, egy egyszerű ingát, egy felfüggesztett madzag végére egy kis súlyt helyezett, és különböző erőhatásokat gyakorolt rá, és így megmérte, hogy megpróbálta mérni, hogy mennyi

mérő eszköz. Ezt fel is használta egy ismertebb felfedezésében, méghozzá, amikor a lejtett tárgyak mozgását vizsgálta. Ugye Pizában volt, ez a Pizában élt Galilei, és azt vizsgálta, hogy ugye a híres fele toronyból ugye a különböző lejtett testek milyen tulajdonsággal esnek le. Nem volt alkalmas mérőeszköz arra, hogy megmérje a zuhanó test sebességének a változását. Egész egyszerűen fogott egy fa lécet, aminek a közepén egy kis vájút faragott, és a falécen egyenlő távolságra rovátkákat metszett, és a golyót elindította a magasabb pontról, és azt tapasztalta, hogy az inga, az által készített inga órával mérve időegység alatt mind több és több egységet tett meg ez a golyó, és igazándiból ő állította fel a törvényszerűséget a gravitációs gyorsulásra. Ennek a tudománytörténeti eseménynek olyan nagyon sok köze nincs a biológiai ritmusokhoz. Talán annyi köze van, hogy a megfigyelést igazándiból egy jól megtervezett kísérlettel lehet ellenőrizni. A természet törvényeinek a megfigyelését jól megszerkesztett és kigondolt egyszerű kísérletekkel lehet bizonyítani, és azt később gyakorlatban alkalmazni, amit Galilei meg is tett, azért, hogy bizonyítsa az elméletét, például ezen ismeretek alapján ki tudta számítani, hogy egy ágyú golyóval milyen messzire lehet lőni, aminek természetesen nagy gyakorlati haszna volt abban a korban. A biológiai ritmusok témakörre áttérve, körülbelül a 18. század közepén egy francia, hát nem, akkor nem kutatónak hívták ezeket az embereket, egy nemes ember volt, aki kedvtelés szintjén szeretett játszadozni a növényekkel, az élővilág különböző tagjaival, és azt vette észre, hogy ha egy bizonyos növényt állandó sötét körülmények közé tett, egy olyan növényt, aminek a levél és a szár mozgásai a nap 24 órájában egy jól meghatározható ritmusos mozgást végeznek, ha ezt a növényt betette állandó sötét körülmények közé, vagy állandóan megvilágított környezetbe, akkor azt látta, hogy napok elteltével is a napi ritmusos tevékenység megmaradt, vagyis a ritmus nem tűnt el a környezeti ritmus felfüggesztésével. Igazából ez a kísérlet, hogy ez a megfigyelés egyelőre, ez csak egy megfigyelés volt, hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony a biológiában, az élő rendszerekben van valamilyen úgynevezett biológiai óra, ami mutatja az élőlény számára, hogy a nap bizonyos periódusaiban milyen feladatokat kell elvégezni. A később, a 19. század vége felé pedig azt már kísérletben vizsgálták meg, hogy hasonló növények vagy hasonló biológiai modelleken a ritmusos mozgást befolyásolni lehet a környezeti megvilágítás különböző ritmusaival. Mondok egy példát, állandó sötétben tartott, mondjuk ugyanilyen növényt vizsgálva, hogyha a megvilágítási ritmust megfordítottuk, akkor a növény mozgása egy kis idő elteltével, egy-két periódus elteltével igazodott ehhez a belső ritmushoz. Most fel lehetne tenni a kérdés, hogy milyen jelentősége lehet az életmódban, az egészségben vagy a gyógyításban a biológiai ritmusok közül az úgynevezett napi ritmusoknak, a cirkadián ritmusoknak. Olyan nagy jelentőséget igazándiból nem tulajdonítunk ennek, hiszen ez a folyamat természetesen nem tudatos, és a belső napi ritmusok zavarairól se nagyon veszünk tudomást, vagy legalábbis nem, nincs annyira a figyelem előterébe. Természetesen ez nem is baj, hiszen nem életmentő dologról van szó, nem olyan információról, ami ma még igazándiból nem tudjuk, hogy ezzel
5 vagy 6

évvel lehet meghosszabbítani az ember életét, hogyha ezt az információt tudjuk, ezt természetesen ma még nem ismert. Viszont a 20. század közepén, a 1960-as években egy amerikai kutató kezdett el foglalkozni az akkora már modernebb kutatási módszerekkel, a belső biológiai óra működésével. Egy fontos gyakorlati jelentősége lett a modern kultúránkban ennek az információnak, hiszen az időzónákat átívelő repülő utazás során tapasztalták az úgynevezett jetlag jelenséget, ezt biztosan nagyon jól ismerjük mindannyian. Ez ugye az a jelenség, hogyha 5-6 időzónát átrepülünk repülővel, kelet felé vagy nyugat felé, a belső biológiai óránk képtelen egyből átállni az ottani időre, hogyha nyugat felé repülünk, akkor egy kicsit késésben van az óránk, ha kelet felé, akkor pedig, hogyha nyugat felé megyünk, akkor kicsit siet az óránk, ha kelet felé repülünk, akkor pedig lemaradásban van. A másik gyakorlati jelentősége a napi biológiai ritmusokat vezérlő biológiai órának az úgynevezett váltott műszak, illetve a három műszakos munkában van. Nyilván ez a jelenség már az ipari forradalomtól biztosan elég nagy méreteket öltött, és ugyanakkor az ebből származó élettani és egészséggel kapcsolatos problémákat csak az elmúlt évtizedekben figyelték meg, és próbáltak összefüggéseket találni a váltott műszak, vagy az éjszakai műszak, a krónikus éjszakai műszak egészségkárosító hatásairól, és valóban az elmúlt évtizedben jelentek meg olyan neves szaklapokban cikkek, mint a Lancetben például, hogy krónikus betegségek, főként mentális és pszichés betegségeket tudnak okozni ezek a nem fiziológiás napi ritmusban végzett tevékenységek hosszú távon. A biológiai óra mechanizmusainak a vizsgálata valóban csak az elmúlt évtizedekben került a tudomány egy kicsi szegmensének a középpontjába. Ugyanakkor a biológiai órát már korábban is összefüggésbe hozták a hosszú élettel, vagy akár az örök fiatalság titkával. Érdekes módon a 19. század végén, a 20. század elején, amikor a 19. század második felében az akkori orvoslás, orvostudomány kezdte felfedezni és alkalmazni azokat az ismereteket, miszerint az egészségünk fenntartását különböző funkciójú szervek végzik, és ezen szervek termelhetnek bizonyos anyagokat, amik az egész szervezet működésére hatnak. Az örök fiatalság kutatása egy igen népszerű kutatási téma volt a 19. század második felében, még ma is nyilvánvalóan bizonyos néprétegekben, illetve bizonyos a társadalomnak bizonyos rétegeiben. Hát akkor vezető biológusok, például Szégárd, egy híres ugye, neurológusnak mondanánk, hogy neurológiában egy több szindrómát is elneveztek róla, tette meg azt, hogy állati szervet ültetett be a bőre alá, és azt tapasztalta, hogy a férfiassága, vagy a fiatalsága, idézőjelben, minthogyha egy kicsit visszatért volna. Érdekes módon, nem sok jövője volt ennek a kísérletnek, hiszen ez a hatás átmeneti volt, elég rövid ideig tartott, és hát természetesen azért ez akkoriban, vagy a mostani szemmel nézve elég veszélyes út volt. Viszont a figyelmet felhívta arra, hogy ezek a szövetek, ezek a szervek egy adott szervre ható
az egész szervezetre egy adott hatást gyakorló anyagokat termelnek, ezek pedig a hormonok. A hormonkutatás a 20. század első felében és a 20. század közepe felé bontakozott ki igazándiból, amikor a kémia annyira tudott fejlődni, hogy a különböző hormonokat sikerült azonosítani, szerkezetét leírni, és a hormonokat előállítani mesterségesen. Abban az időszakban szintén egy híres biológus, orvos fogalmazta meg az úgynevezett homeosztázis elméletet, ami azt jelentette, hogy az egészséget, a szervezet egyensúlyát a különböző hormonok szabályozása, a különböző mirigyeink által termelt hormonok vérszintje, és ennek a szabályozása határozza meg. Ennek az elméletnek az egyik alapköve, vagy az egyik alapeleme volt a ritmusbiológiának is az alapja, méghozzá az, hogy ezen hormonok termelődése a nap 24 órája során is ritmusos, vagy legalábbis egy ritmusos, egy ritmicitás szükséges az állandóság fenntartásához. Mit jelent ez egyszerűen? Azt jelenti, hogy a szerveink nem pusztán reflexszerűen válaszolnak a különböző fizikai, kémiai ingerekre, az emésztő mirigyeink, például májunk, illetve mondjuk a hasnyálmirigy nem pusztán rabszolgaszerűen válaszol a tápcsatornába jutott táplálékok által kiváltott kémiai anyagokra, kémiai anyagok ingerére, hanem van egy belső ritmus, egy belső rendezettség ezen szervek működésében. Érdekes módon ezt az elvet a keleti orvoslás, vagy amit ma így nevezünk, hogy a keleti keleti tudományok viszonylag korán felismerték, de természetesen, ahogy azt megszokhattuk, bizonyos alapigazságok mellett elég sok zavaros és mai tudományos módszerekkel meg nem alapozható állításokat és összefüggéseket tartalmaz az ezzel kapcsolatos kínai tan. Méghozzá ez így hangzik, ugye valószínűleg ezzel is találkozhat, vagy ha nem, tehát találkozhatnak majd, hogy a nap bizonyos meghatározott órájában egy bizonyos szervünk működik jól. Ez még annyira nem is meredek, de ha a következő részt mondom, akkor el is gondolkozhatunk egy kicsit, hogy hogyha mondjuk délután 2 órakor fáj a hasam, akkor biztosan az epehólyagommal van baj, mert ebben az órában az működik jól. Ugye? Első hallásra nagyon egyszerű és elfogadható törvényszerűségnek tűnik ez, de nincsen igazándiból orvosi alapja egyáltalán. Viszont arra azért felhívja a figyelmet, hogy ezek a kínaiak már megfigyelték azt, hogy a szervezet belső működése időben szabályozott, és valóban egy belső rendezettség van, ami valóban figyelemre méltó megfigyelés. Csak a 20. század közepén végezte egy amerikai kutatócsoport az első olyan megfigyeléseket laboratóriumi körülmények között, ahol a biológiai óra működésének a sajátságait tehát próbálták meghatározni. Ezek nagyon egyszerű biológiai kísérletek voltak, méghozzá annyit jelentett, hogy ugye laboratóriumi patkányokat vagy egereket olyan ketrecekbe tartottak, ahol volt egy klasszikus mókuskerék, ugye ezt mindenki ismeri, hogy milyen, bemegy a kis egér vagy a kis rágcsáló ebbe a mókuskerékbe, és ha éppen mozogni tartja kedve, akkor ott szalad egy kicsit a mókuskerékbe, ha elfárad, vagy este van, elmegy lefeküdni, akkor nem mozog. A mókuskerékre pedig egy kis mérőberendezést lehet tenni, egy egyszerű mérőberendezést, amivel gyakorlatilag az állat napi aktivitását lehet mérni számszerűleg. Azt tapasztalták ezek a kutatók, hogyha az állatot állandó sötét körülmények közé helyezték, akkor a normális 24 órás ritmus, pontosan 24 órás aktivitási ritmusa egy kicsit megváltozott, méghozzá ilyen 24,5 vagy 24,7 órás ritmusra állt be. Vagyis ez annyit jelent, hogy ha a környezeti ritmusos ingerektől megfosztották az állatokat, akkor a belső biológiai órájuk egy hosszabb, egy kicsivel hosszabb periódus időre állt be.
Ezért úgy nevezzük ezeket a ritmusokat, a biológiai órának a működését, hogy cirkadián, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül egy napos, körülbelül 24 órás, mivel a belső biológiai óra működése csak körülbelüli. Ez a felismerés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a belső óra a környezeti változásokhoz alkalmazkodni képes, és igazániból van egy tehetetlensége, ugyanakkor rugalmasan is képes alkalmazkodni a környezethez. Ennek a kísérlet sorozatnak egy második lépése volt az, amikor ugyanezeket az állatokat különböző megvilágítási ritmusokba tették, és így különböző adatokat nyertek arról, hogy a biológiai óránk, vagy a biológiai óra maga milyen mértékben edzhető, milyen mértékben lehet befolyásolni. Nagyon sok összefüggést leírtak ezekkel a kísérletekkel, viszont hogy a biológiai óra alkatrészei, pontosan milyen molekulák, milyen szerkezetek a különböző szervekben, vagy az agyban, az eléggé váratott magára, hiszen csak az elmúlt évtizedben, tehát a 90-es évek elejétől sikerült felfedezni azokat a géneket, azokat a molekulákat, amik az óra szerkezetének alapvető elemei. Ezek az úgynevezett óragének. Az első ilyet a genetika klasszikus modelljébe találták meg. Mit gondolnak, hogy melyik élőlény az, amit a leggyakrabban használnak genetikai kísérletek céljára? Nem gerinces élőlény. A muslica. A gyümölcs légy, ugye a drozofila. Ez a, igazándiból úgy mondják, hogy ez a genetikának a rabszolgája. Ugye rendkívül sok információt sikerült kinyerni belőle, hiszen a genetikai állománya viszonylag nagy az állat méretéhez képest, kromoszóma száma is, illetve nagyon gyors a szaporodási ciklusa, és viszonylag egyszerűen lehet megfigyelni a mozgását. Ott ugye a napi ritmus az a repül vagy nem repül típusú kérdés volt, ezt is nagyon jól lehet mérni, illetve azért ettől egy kicsit bonyolultabb életleni folyamatok is vannak, amiben a ritmust lehet mérni. És a 90-es évek elején, a 80-as évek végén fedezték fel az első olyan mutációt, aminek a hatására a muslica napi ritmusának a periódus ideje megnőtt. Tehát nem 24 órás ritmusnak, hanem egy mondjuk 30 órás vagy ennél hosszabb ritmusba kezdett el élni. Azonosították ezt a gént, és érdekes módon ugyanezt a gént, vagy ehhez hasonlót találtak az élő világ számos családjában, emberben is ezt megtalálták, és ezzel a kísérlettel párhuzamosan ugyanilyen megközelítéssel egérben is találtak egy másik óragént, aminek a hasonlóját megtalálták a muslicában is. Ezek az adatok alapján gondolhatjuk, hogy ez a biológiai óra, ez meglehetősen általános jelenség az élővilágban. Ugye az evolúció elmélete szempontjából ezt úgy szokták mondani a tudósok, hogy ez jól konzervált, egy evolúció szempontjából előnyös dolog volt, amit mindegyik faj magával vitte, akik pedig nem így gondolják, hanem a teremtés szempontjából próbálják megérteni a környezetet, azoknak pedig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy egy problémát a legjobban működő módszerrel lehet megoldani, ami egy sejt szinten is jól működik. Valóban az óragének által működtetett biológiai óramechanizmus bizonyos baktériumokban is megtalálták, és ez rendkívül érdekes felfedezés volt. Ugyanakkor ma még nagyon kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy ezek az óragének, illetve az óra alkatrészek konkrétan hogyan, milyen módon működtetik az órát, és a különböző környezeti, fizikai vagy kémiai gyógyszeres ingerekre ezek az óra alkatrészek hogyan reagálnak. A jelenlegi kutatásban is, amiben a kutatócsoportnak a tagja vagyok, egy ehhez hasonló kérdést vizsgálunk, csirke tobozmirigy modellen, amit igazándiból azért jó modell a témakör kérdéseinek a tisztázására, mert a tobozmirigy az egy olyan belső elválasztású mirigy az emberben is, ami a melatonin nevű hormont termeli. A tobozmirigy az agyban található,
oldal nézetben láthatjuk ezt. Röntgen felvételen, koponya röntgen felvételen, ugyanakkor körülbelül ebben a magasságban lehet találni egy kis meszes struktúrát, ez a tobozmirigy, és a tobozmirigyet az orvosok igazándiból tájékozódáshoz használják, hiszen érdekes módon ez a mirigy az életkor előre haladtával egy kicsit elmeszesedik, és így a röntgen felvételen egy világos pontot ad. Érdekes módon ez egy olyan mirigy, olyan endokrin vagy belső elválasztós mirigy, ami az agyban található, és a melatonin nevű hormont termeli. Röviden felhívnám a figyelmet, hogy ez nem azonos a melanin nevezetű festékanyaggal, amitől barna a bőrünk. Ez egy egészen más molekula a melatonin. Tudja valaki, hogy mire jó ez a melatonin? Az alvás ébrenléti ritmusban van szerepe, de érdekes módon nem ez a legfontosabb funkciója, vagy nem ez az elsődleges dolog, ami miatt a figyelem középpontjába került, mikor felfedezték. Azt vették észre, hogy a tobozmirigy környéki daganatok idő előtti nemi érést okoztak. Illetve az idő előtti nemi éréses, mondjuk idő előtt nemileg megért emberek, hogyha balesetben meghaltak, és a boncolás után megvizsgálták az agyukat, azt fedezték fel, hogy nagyon gyakran találtak egy daganatot itt a tobozmirigy körül. Valóban kiderült, hogy a melatonin a nemi érést lassítja, gátolja, és igazándiból van egy nagyon jó példa arra, hogy ezt megértsük. A mediterrán népek és a skandináv népek nemi érését, ha összehasonlítjuk, van-e különbség? Ugye van, általában a mediterrán népeknél hamarabb történik a nemi érés, míg a skandinávoknál később ennek van egy olyan következménye is, ami a nemi hormonok hatásában rejlik, hogy a nemi hormonok a csont hossznövekedést igazándiból megállítják. Ebből ered az, hogy mivel a nemi érés a skandináv népeknél egy kicsit elhúzódik, ezért több idejük van a fiúknak növekedni, általában ezért magasabbak a skandinávok, mint a mediterránok. Mi köze ennek a melatoninhoz? Hát igazándiból annyi köze van, hogy a melatonin hormon termelődése napi ritmusban történik, és méghozzá úgy, hogy éjszaka termelődik. Éjfélkor és 12 órás melatonin szintet összehasonlítjuk, akkor éjfélkor a legmagasabb a melatonin hormon szintje a vérben, vizeletben egyaránt, nappal a megvilágításos órák alatt pedig alacsonyabb. Innentől már igazából egy ugrás az előbb említett példa megértése, hiszen a skandináv országokban alacsonyabb a napos órák száma általában, mint a mediterrán országokban. Így a skandinávok esetében rövidebb ideig gátolt a melatonin szintézis, míg viszonylag hosszabb ideig van magasabb melatonin szint, ami gátolja a nemi érést, és így gátolja ezáltal az idő előtti csont, tehát a növekedési porc elcsontosodását. A melatonin hormon termelődése napi ritmusban szabályozott. Emberben a biológiai óra, vagyis a ritmus generátor szerv az agynak egy másik területén található, a közti agy előső részében, és ez a mag egy viszonylag bonyolult idegi úton, kapcsolatrendszeren át juttatja el az információt a tobozmirigybe, és az idegi impulzus az, ami szabályozza a napi ritmust. Madárnál, csirkénél érdekes módon ez a biológiai óra benne van a tobozmirigyben, nem egy különálló struktúrában, hanem benn van a tobozmirigyben, és hogyha a tobozmirigyet kivesszük a madárból, és egy túlélő rendszerbe tesszük, ahol napokig oxigént és tápanyagot kap egy ilyen folyadék átáramoltatásos módszer segítségével, akkor a hormonszintek ritmusosan alakul továbbra is. Vagyis, hogyha a tobozmirigyet ebbe a túlélő rendszerbe tesszük, és az elfolyó tápoldatból meghatározzuk a hormon mennyiségét,
akkor 4-5 napig egész biztosan látjuk ezt a ritmusos hormontermelést. Ez ugye azért érdekes, mert nem kell hozzá agy, nem kell hozzá az egész élőlény ahhoz, hogy lássuk, hogy ez a pici, körülbelül gombos tű fej nagyságnyi szerv tartalmazza ezt a biológiai órát. Amit ilyen kutatás során meg tudunk vizsgálni, az az, hogy az órában milyen alkatrészek vannak, milyen fizikai vagy kémiai ingerekkel lehet ezt az órát befolyásolni. Mik azok az ingerek, amivel a biológiai óra ritmusát meg lehet változtatni, előrébb lehet hozni a fázist, vagy késleltetni lehet a fázist. Több részletben azt hiszem, hogy nem szükséges belemennem, több technika, illetve ilyen kísérletes részletbe. Most inkább egy-két gondolat erejéig szeretnék ezen kutatások gyakorlati jelentőségére kitérni. Hát igazándiból a melatoninról azért már elég sokan hallottak, vagy hallottatok. Az első dolog, amit itt elhangzott, az alvás témaköre volt, amivel összefüggésbe lehetett hozni. Valóban a melatonint például az Egyesült Államokban lehet patikába vény nélkül is kapni, és igazándiból arra használják, hogy ha valakinek alvás zavara van, alvás problémája van, ugye okkal ok nélkül egyből mindenki a melatonint vesz, bekap egy tabletet, és azt gondolja, hogy ezzel megoldódik a probléma. Természetesen ez a fajta hozzáállás annak a következménye, hogy nagyon jó reklám tervek vannak a kisebb-nagyobb gyógyszergyártó cégek kezében, és így viszonylag gyorsan tudnak népszerűsíteni egy viszonylag kisebb jelentőséggel bíró készítményt is. Valóban a melatonin, bár egy hormon jellegű anyag, és befolyásolja az alvást, de nem altatószer, nem nyugtató altatószer, egész más módon hat az alvásra, méghozzá úgy, hogy a biológiai óra fázisára tud hatni. Tehát az alvás ébrenléti ritmust, ez a biológiai órát tartalmazó agyi struktúra szabályozza, és igazából a melatonin hatni tud az órára, az óra működésére némiképp. Nem olyan nagyon, igazándiból nem olyan jelentős ez a hatás, annyira tudhatni, hogy valóban jetlag jelenségkor gyakran használják a melatonint, hogy hamarabb alkalmazkodjon valakinek a belső órája az időzónák változásai miatti új fizikai környezethez. És ezen a téren valóban nem annyira rossz hatású ez a készítmény, ugye nem gyógyszer, hanem inkább úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen alvást elősegítő anyag. Hát Magyarországon nincsen nagyon elterjedve, pontosan azért, mert nem egy olyan nagy hatás, vagy nem egy olyan jelentős hatású szer lenne, és hát nem is baj igazándiból. Azért mondom, hogy nem is baj, mert az elmúlt évtizedekben nagyon sokfajta melatonin készítmény került az amerikai piacra, és rendkívül sok közlemény született abból, hogy minőségen aluli termékeket dobtak a piacra, és ugye a tisztasági foka nagyon nagy kívánnivalókat hagyott maga után, és nagyon sok komoly probléma származott abból, hogy ellenőrizhetetlen eredetű készítményt vásároltak az alvászavarral küszködő lakosok. A melatonin alvást elősegítő hatása mellett azért van nagyon sok egyszerű életmódbeli dolog, ami az alvásra nagyon jó hatással van. Például ilyen a rendszeres testmozgás. Ugye nem fogok semmi különös dolgot mondani, csak azokat a dolgokat, amiket már valószínűleg hallottak az elmúlt előadásokban itt a konferencián. A rendszeres mozgásnak igen jó hatása van az ideg működésre, és a biológiai óra szabályozásának az egyik fontos ingere a rendszeres testmozgás. Tehát nem csak a környező fényinger, hanem a testmozgás is ilyen. A rendszeres és a ritmusos táplálkozás, vagyis az minden nap az adott időintervallumban megfelelő minőségűt, vagy megfelelő, hát a minőségit ugye nem annyira fontos, hanem a megfelelő időpontban való étkezés szintén nagyon fontos inger a biológiai órának ahhoz, hogy jól tudjon működni. Természetesen hőmérsékleti és fényingerek is ezt a ritmust befolyásolni tudják.
a fény órát szabályzó hatását igazándiból a pszichiátriában hasznosítják ma több-kevesebb sikerrel. Igazándiból azt vették észre, hogy a 24 óra megfelelő szakaszában alkalmazott bizonyos intenzitású fény, fehér fény, egyszerű fehér fény képes hangulatban változásokat okozni. Ez természetesen abból ered, hogy a biológiai óra a fizikai ingerek közül a legjobban a fényre érzékeny, és általában a hangulatzavarok egy bizonyos csoportjánál a belső óra ritmusa is valahogy nem normális működést mutat, és a hangulatzavarok egyik diagnosztikus lépése is a biológiai paraméterek ritmicitásának a mérése. Általában egy fontos tünet lehet, vagy egy fontos lelet lehet, hogy a belső ritmusos hormon termelés, például a kortizol szint ritmusa eltűnik, a napi ritmusa. Vagyis a fény, igazán a fényterápia az, ami a legismertebb. Nekünk ugye egészséges életmódot folytatni kívánoknak az ebből a tanulság, hogy igen hasznos, hogyha lehetőleg természetes fényben tudunk dolgozni, vagy legalábbis a napi munkánkat a megvilágított órákba tervezzük, vagyis a nappali órákba tervezzük, és valóban ez az egyik legjelentősebb inger. A gyógyászatban van-e ma jelentősége ezen ismereteknek? Igazándiból az elmúlt évtizedekben felfedezték, hogy nem csak a melatonin vér szintje változik 24 órában ritmusosan, nem csak a kortizol szintje, ami ugye egy fontos mellékvese kéreg hormon, ami nem csak az anyagcserét, hanem a stressz reakciókat is befolyásolja, hanem számos más hormon, nem csak hormon szint, hanem az agyi ingerület átvívő anyag szintje ugyanígy változik, ugye, ami az agy működésnek egy fontos sajátsága, például a szerotonin szint, acetilkolin szint az ideg végződésekben szintén napi ritmusokat mutat. Emellett az immunrendszer, érdekes módon az immunrendszer működésében is észrevették, vagy megfigyelték, hogy az immunrendszer működéséhez nagyon fontos kémiai anyagok, amik a vérben keringenek, azoknak is a plazma szintje, a vérszintje napi ritmust mutat. Hát ennek a gyakorlati jelentőségét ma még annyira nem tudjuk pontosan, van számos közlemény erről is, de ezt a tényt viszont használják már egy elég fontos területen, a kemoterápia területén, ugyanis azt vették észre, hogy bizonyos kemoterápiás kezelések hatásfoka függhet attól, hogy a nap melyik órájában alkalmazzák. Nem biztos, tehát nem jelentős hatás növekedés érhető el, vagy gazdaságosabb terápiát lehet alkalmazni, hogyha a nap 24 órájából egy bizonyos időszakban alkalmazzák, és nem mondjuk délelőtt alkalmazzák, és nem délután, vagy fordítva. Természetesen ez az alkalmazott anyag, alkalmazott szertől és a diagnózistól is egész biztosan függ, de ez egy elég új felfedezés, amit nyugaton már elég komolyan használnak. Nem csak a kemoterápiás kezelésben, hanem például műtétek tervezésén is érdekes módon azt vették észre, egy anesteziológus kollega mondta éppen a januárban egy pesti konferencián, hogy ennek biztos, hogy elég nagy jövője lesz majd, pár 5-10 év múlva, vagy talán később, hiszen azt vették észre, hogy a helyi érzéstelenítők, illetve a különböző hatásának a mértéke függ attól, hogy délelőtti vagy délutáni műtétet alkalmaznak. Ezeknek a részleteit ma még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ez az orvoslásban fog valamikor megjelenni ezek az ismeretek. Befejezésként megint csak egy tudománytörténeti érdekességet szeretnék elmondani.
amivel talán a tudományos kísérletekhez, illetve a tudományos eredményekhez való hozzáállásunkon tudunk úgy változtatni, hogy az hasznos legyen számunkra. Azt szeretném kérdezni, hogy véletlenül tudja-e valaki, hogy melyik volt az a tudós, akinek a világon a legtöbb szabadalma volt? Több mint 1000 találmánya volt, ami az ő nevéhez fűződik. Akkor mondok egy-két találmányt, nem tudom, legkönnyebbet mondjam, nem a legkönnyebbet mondom, a gramofon például, vagy a szénszálas izzó. Így van, na, ez a lényeg. Valóban több mint 1000 felfedezés köthető az ő nevéhez. Nem ő találta fel a telefont, hanem mikor Bell Amerikában felfedezte, akkor ő is gyorsan beszerzett egy eszközt, és gyorsan megnézte, szétszette, és meg akarta mérni, hogy a membrán, ugye, hogy a hang hatására rezeg, milyen erősséggel rezeg. Egy kis acéltűt helyezett a membránra, és azt vette észre, hogy az acéltű elég jelentősen elmozdul, és a rezgő mozgás után el akarta venni onnan ezt a tűt, és hát megbökte az ujját ez a tű. Ugyanis egyben ki is hegyesedett ez a kis acéltű, és hát első reakció nem átok, szitok volt belfelé, hanem szöget ütött a fejébe valami, méghozzá az, hogyha a hang képes egy kis acél tűt mozgatni, akkor lehet, hogyha ez az acéltű másik vége egy puha anyaghoz, ami nem a emberi szövet, hanem valami puha papír, ugye először ezt egy ilyen puha sztanniol papírral végezte, akkor lehetséges, hogy a puha papírba ejtett barázdák rögzítik a hanginformációt. Meg is tette ezt, egy részhengerre feltekert egy sztanniol papírt, és beleénekelte a membránba valamelyik amerikai kis népéneket, nem az Old McDonald's, hanem valami hasonlót, és halványan, tiszta, recsegő hangon, de visszahallotta a saját hangját. Egyből híre ment, hogy Edison feltalálta a beszélőgépet. Na most ez a hír, ez ugye nagyon, nagyon kedvező fogadtatásra várt, az emberek többségében, de az egyház képviselői Észak-Amerikában a legfelsőbb vezetők megjelentek Edisonnál. És azt gondolták, hogy ha egy gép beszél, az biztosan az ördögtől van. Csak az ördög, vagy a gonosz lelkek, vagy az elkárhozott lelkek azok, akik visszabeszélnek. Úgyhogy oda mentek gyorsan, hogy megvédjék Edisont a nagy pusztulástól, ami rákövetkezhet. És hát bementek hozzá. Edison először megpróbálta türelmesen elmagyarázni, hogy mi történik itt igazándiból. Hát nem járt sok sikerrel, de okos ember volt. Azt mondta a kardinálisnak, hogy gondoljon egy olyan szövegre, hogy mondjon egy olyan szöveget, amiben biztos, hogy az ördög nem tudja utánozni. Vagy bármelyik kollégája, aki ugye nem... Ez tetszett a kardinálisnak, és felmondatta Edison vele az egyik saját hosszú latin imádságát. Elkezdődött a kísérlet, dörzsölte a tenyerét a kardinális, és egy levegővel végigmondott egy nagyon hosszú, bonyolult latin imádságot. Mikor befejezte, mondta, hogy ez biztos, hogy se ember, se gonosz lélek főleg nem tud egy szent szöveget hibátlanul utánozni. Edison szépen a tűt visszatette a barázda elejére, a henger legelejére, és elkezdte tekerni ugye a hengert, ami által a barázdából a tű a hangot kicsalta a hengerből, és hibátlanul, bár recsegő hangon, de szóró-szóró ugyanazokat visszahallotta a kardinális úr, és megnyugodott természetesen, és ezzel a probléma meg lett oldva. Miért hoztam ide ezt a történetet az előadás végére? Hát azért, hogy lássuk, hogy igazándiból a megfigyelések mindaddig misztikum, vagy mindaddig kétség lehet a megfigyelések eredetét vonatkozóan, amíg nem végeznek, vagy nem végzünk kontrollálható, kivitelezhető kísérleteket,
amiben bizonyítékot tudunk találni egy adott szer, vagy egy adott viselkedés, egy adott magatartás hasznosságára, vagy éppen a mechanizmus részleteire. A biológiai ritmusokon belül ma én csak a napi ritmusokról beszéltem, ugye a havi ritmus, illetve nagyon sokféle éves ritmus, másodpercekben mérhető ritmusok vannak. Ennek az irodalma igen jelentős, igazándiból azért választottam ezt a témát, mert én ehhez értek egyrészt, másrészt pedig ezzel a témával azt próbáltam érzékeltetni, hogy a belső egyensúly, a szervek egyensúlyban, a szervek működése igazándiból időben rendezett, nagyon csodálatosan van megtervezve, és olyan apróságokra, mint az idő beosztás, ha odafigyelünk, jelentősen befolyásolhatjuk hosszú távon az egészségünket, bár azt nem lehet mondani, hogy ezzel 5 vagy 10 évet lehet nyerni az egészségünkben, és nem lehet azt sem mondani, hogy ezzel életet lehetne menteni, de mégis egy olyan apróság, aminek ma már azért elég sok bizonyítéka van, hogy szerepe van az egészséges életmódban. Köszönöm szépen!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Első olvasásra az az érzésünk támadhat nem egyszer, hogy Jézus a szegények, az elnyomottak ige hirdetője volt. És van is valami ebben, azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézust számos alkalommal a magasabb réteg képviselői is meglátogatták. Amint azt a múlt heti adásunkban is elmondtuk, Nikodémus is meglátogatta őt, aki nemhogy a felső 10 000, a felső 3, a leggazdagabb 3 ember közé tartozott Jeruzsálemben, és nem csak gazdagsága, hanem magasfokú szellemi képzettsége is kiemelte őt az akkori társadalomból. Máté evangélium a 19. fejezetében egy másik ilyen találkozást ír le az evangélista, amelynek során szintén egy gazdag ember jött Jézushoz, akinek nevéről vagy egyéb személyes adatairól nem tudunk. Csak annyit, hogy fiatal volt és gazdag. Máté evangélium a 19. fejezetében tehát a 16. verstől kezdődően így olvassuk el a találkozást. És ímé hozzájövén egy ember, mondané ki: jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondané ki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondané ki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket: ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondané ki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondané ki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván elméne megszomorodva, mert sok jó

országa való. Ennek az ifjúnak a kérdése egy olyan vágyat fogalmaz meg, amely a mindenkori emberben benne volt. Meglelhetjük az örök élet utáni vágyat minden kultúrában, minden történelmi korban, mindenféle korhoz és társadalmi osztályhoz tartozó emberben. Az emberi vágy az örökké valóság után sokféleképpen megnyilvánult az idők során. Építettek piramisokat, tornyokat, egyéb emlékműveket, írtak könyveket, amelyek őket úgymond halhatatlanná tették, ki a maga módját választotta, hogy halhatatlanná váljék bizonyos értelemben. Az emberben tehát benne van az a gondolat, hogy szeretné az ő létét megnyújtani a halálon túlra is. Így kérdezte meg Jézustól is a gazdag ifjú: mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebben a kérdésben azonban nem csak az örök élet utáni vágy csillan fel, hanem az ifjúnak belső vívódása is felszínre kerül. Vágyott az örök élet után, és tudta, hogy ha így folytatja életét, akkor megtörténhet, hogy nem éri el a vágyott célt. Tudta, hogy valamilyen változásra van szüksége, és várta a külső segítséget, amely rávilágítson arra, hogy mit tegyen az örök élet elnyerése érdekében. Lehet, hogy a gondolat bennünk is sokszor felötlött: mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Kicsoda nyerheti el azt? Egy ember alkoholos mámorában így beszélt az örök életről: azt hiszik, hogy a mennybe mennek, abból se lesz semmi. És lehet, hogy mi is sokszor elcsüggedünk és legyintünk, és azt mondjuk: örök élet? Talán nincs is ilyesmi, hogy én ott legyek? Mese beszéd. Azonban a belső vágy megvan, és ezt nem szabad elfolytani. Nekünk is Jézushoz kell jönni és föltenni neki a kérdést, akár csak a gazdag ifjú: Jézus, mondd meg te, hogy mit tegyek. Te vagy az út, az igazság és az élet, te vezetsz egyedül az atyához, mondd meg te nekem, hogy mit tegyek. Jézus pedig azt mondja neki: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mire a gazdag ifjú felteszi a kérdést: melyeket? És Jézus felsorol néhányat a parancsolatok közül, összefoglalva nagyjából a parancsolatoknak a lényegét, és ezt az utolsó mondat teszi meg: szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a rövid mondat összefoglalja Isten parancsolatának a lényegét. Tulajdonképpen Isten parancsolatainak azt a részét foglalja össze, amelyik ember és ember viszonyáról szól. Egy másik evangéliumban megtaláljuk ennek a találkozásnak a párhuzamos megfelelőjét, amelyben valaki, egy törvénytudó megkérdezi Jézustól, melyik a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja: szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd fele barátodat. Ez az a két elv, ez az a két pillér, amelyen Isten mind a 10 parancsolata nyugszik. És ebből a kettőből gyümölcsözik a másik 10. Istennel és emberekkel szembeni viszonyunkat, magatartásunkat írja le, szabályozza. Az emberek vallási rendszerekben látják leginkább a megoldást, mert szerintük ez az, amely útat nyit a transzcendentális, az érzékeken túli világ felé. És az emberek sokféle vallási rendszer felé fordultak az idők során, volt közöttük nyitott, zárt körű, volt közöttük okkult vallási rendszer is. Újabban a kereszténységen belül is elég sokféle útat ajánlanak fel a különböző felekezetek. Egy szóval, van miből válogatni. És az emberek közül mindenki talál egyet mást ezek közül az útak közül, amelyeken próbálja megközelíteni az örök életet. És igyekszik megfelelni betű szerint annak a mércének, amelyet ezek a vallási rendszerek állítanak. És tulajdonképpen a gazdag ifjú is ezt tette. Ismerte a zsidó vallás előírásait, tudta, hogy a törvények mit parancsolnak, és mégis megkérdezi Jézustól, mit tegyek. Lehet, hogy talán arra is várt a lelke mélyén, hogy Jézus az ő addigi engedelmességét, vallásos életét fogja jutalmazni, megdicsérni. Amikor Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú azt mondja, hogy ő ezeket mind megtartotta, és mi hiányzik még? Sokan gondolkozunk hasonlóképpen. Valljuk a mi hitünket,
kijelentjük, hogy ennek vagy annak az egyháznak vagyunk a tagjai, és hogy ennyi meg annyi Isten tiszteleten, ilyen és olyan szertartásokon veszünk részt, és ezzel úgy gondoljuk, hogy letudtuk kötelességünket az egyházzal szemben, cserébe pedig az egyháznak is meg kell tennie érettünk azt, amit ígér. És valahol itten áll meg a legtöbb ember életében a vallásosság. A gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és elvárta, hogy cserébe Jézus ezt megdicséri, és megígéri neki az örök életet. Azonban Jézus Krisztus Máté 19.21-ben megtoldja azt, amit a gazdag ifjú tett. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Tulajdonképpen ez az, ami a betű szerinti engedelmességet meg kell, hogy toldja, sőt, helyettesítenie kell a betű szerinti engedelmességet egy bizonyos fajta belső átalakulásnak. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, eredj, add el a vagyonodat. Sokan vagyonra vágynak, alig várják, hogy őseik, akiktől örökölniük kell, elköltözzenek ebből az árnyékvilágból, és rájuk hagyják az évtizedeken keresztül összeízzat, összegürcölt vagyonkát. Várják azt, hogy nyerjenek a lotton, várják azt, hogy egy szép nap bejön a nagy nyeremény. Szeretném én látni azt az embert, aki egy ilyen tanácsra, mint amit Jézus adott, örömmel válaszolna. Add el a vagyonodat. Éppen arról mondjak le, amiről a legtöbbet álmodoztam, amiért annyit küzdöttem, amiért annyit áldoztam. Őrültség, mondaná a legtöbb ember. Hasonlóképpen gondolkozott a gazdag ifjú is, aki jól lehet nem mondott semmit, megfordult és szomorúan elment. Nem volt képes itthagyni azt, aminek annyira örvendett eddig élete során. Ez a magatartás, amely kiválóan tükrözi az emberek túlnyomó többségének a magatartását, nagyon sokat elmond arról az értékrendről, amely az emberben uralkodik. Nagyon sokat elmond arról a fontossági sorrendről, amely szerint a dolgokat értékeljük. Értékeljük a vagyont, értékeljük a hírnevet, értékeljük az eredményeket, amelyeket emberi teljesítménnyel elérünk, de ami felkészítene bennünket Istennel találkozni, ami felkészítene az örök életre, azokat valahol a lista közepére vagy a végére tesszük. És gyakran nem marad sem energiánk, sem időnk a lista végére elérni, csak az első néhány helyjel foglalkozunk. Éppen ezért, amikor Jézus Krisztus valamilyen úton, módon, egy könyvön, szentíráson, a lelkiismereten keresztül, vagy éppen egy rádióadáson keresztül hasonló kéréssel fordul hozzánk, hogy alakítsuk át a fontossági sorrendünket, lehet, hogy mi is elszomorodunk, és kizárjuk ezt a jóra intő befolyást a környezetünkből. Sajnos a lényeg sokszor elvész a szemünk elől. Nem elég csak engedelmeskedni holmi parancsolatoknak, vagy hittételeknek. Nem elég csak ezeket vallani és többé-kevésbé betartani, hanem kell lennie bennünk szeretetnek. Lehet, hogy ez a gazdag ifjú is vallásos volt, mélyen vallásos, de a tökéletességhez hiányzott egy dolog, a szeretet. A szeretet pedig meg kellett volna, hogy nyilvánuljon az ő életében, azon keresztül, hogy segíti azokat, akik nem vitték többre az életben egy száraz kenyérnél és egy rongyos takarónál, amelyen elalszanak éjszakánként, és talán még fedél sincs a fejük felett. Ezekkel szemben nem tett semmit. Engedelmeskedett parancsolatoknak, de mások iránt teljesen hideg és érzéketlen volt. Jézus Krisztus pedig ezt hiányolta, és hívta őt, hogy kövesse Jézust. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy az örök élet reménysége élő, valószerű legyen az életünkben. Meg kell változtatnunk a fontossági sorrendet életünkben. Több szeretetet, több odaadást kell tanúsítanunk a körülöttünk élő emberekkel szemben, és követnünk kell Jézust, bárhova megy. Ez az út sokszor rázos, sokszor fájdalmas, de ezt az útat kell végigjárnunk. Az evangéliumi beszámoló így folytatódik. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát.
Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok sejtettek valamit, hogy ennek a beszélgetésnek a hátterében mi található, Jézus azonban szerette volna világos, egyértelmű szavakkal aláhúzni ennek a beszélgetésnek a tanulságát. A gazdag nehezen megy be a mennyek országába, ismét mondom pedig néktek, és használ egy példázatot, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mit jelent ez a példázat? Hogyan kell értelmeznünk? Mit jelentenek annak egyes részletei? A Biblia magyarázók sokszor megpróbálták ezt a példázatot különféleképpen értelmezni. Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemnek volt egy szűk, alacsony kapuja, az egyetlen, amelyik napnyugta után nyitva maradt. És ez annyira szűk volt, hogy a teve nem is tudott rajta állva áthaladni, hanem csak hason csúszva, és lábaival a homokban evickélve. És ezek szerint, a Biblia magyarázók szerint ez a példázat azzal az esettel hasonlítja össze a gazdagok üdvözülését, mint amikor egy áruval gazdagon megrakott teve próbált ezen a kapun valahogy átgyömöszölődni. Mások azt mondják, hogy itten egy helyesírási problémáról van szó, és az a szó, amely görögben tevét jelent, egybetűt megváltoztatva hajókötelet is jelenthet. Próbáljon valaki egy hajókötelet egy tűfokába befűzni. A harmadik lehetőség pedig a példázat értelmezésében maga a szó szerinti értelmezés. A tevét értelmezzük úgy, mint tevét, a tűfokát pedig úgy, mint tűfokát. Hogy valójában mit jelentenek a példázat elemei, másodrangú kérdés. Mert belátjuk, bármelyiket választjuk a három ajánlat közül, mindegyik ugyanahhoz a tanulsághoz vezet el. Nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni. Miért? Vajon Isten személyválogató? Különféle kategóriák szerint osztályozza az embereket, és csak egyes kategóriák juthatnak be oda? Távolról sem. Jézus kijelenti, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Sőt, a gazdagságról sem mondhatjuk el, hogy bűn gazdagnak lenni, mert sok gazdag ember követte az Úr Jézus Krisztust. Azonban visszagondolva a múlt heti adásunkra, meg kell említenünk Nikodémust, aki szintén gazdag volt, talán gazdagabb, mint az ifjú, akiről most beszélünk, és Jézust követte. Jézus követése során pedig vállalnia kellett egykori barátainak, kollégáinak a gúnyolódásait, a gyalázatát, vagyonát pedig odaáldozta az evangélium hirdetésére, és a Cselekedetek könyve arra enged következtetni, hogy szegénységben halt meg. A gazdagság Isten szemében nem egy kizáró tényező, azonban az embert visszatarthatja az üdvösségtől. Hogyha túlontúl ragaszkodunk a földi dolgokhoz, ha túlontúl ragaszkodunk a kincsekhez, az anyagiakhoz, akkor megfordul életünkben a fontossági sorrend, és már nem tulajdonítunk olyan fontosságot Isten igazságának, a szeretetnek, az odaadásnak, az engedelmességnek. Sokkal több időt és energiát szentelünk az anyagiak megszerzésére. És itten nem csupán a gazdag emberek számára tartalmaz üzenetet ez a krisztusi íge. Fontossági sorrendről lévén szó már háttérbe szorul a bizonyos tárgyaknak vagy vagyonnak a mérete is. Nem is annyira az a fontos, hogy milyen drága a házam, vagy a ruhám, vagy az atyai örökségem, amihez jobban ragaszkodom, mint Jézushoz. Hanem sokkal fontosabb ennél az én ragaszkodásom. Lehet egy ócska, összedűlő félben roskadozó kunyhóhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Lehet értéktelen dolgokhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Valaki annyira ragaszkodott egy ócska kis házhoz, amelyet örökölnie kellett szüleitől, hogy hajlandó volt lemondani még arról is, hogy Jézus Krisztust kövesse. Azt mondták a szüleim, hogy ha én ezt elhiszem, és e szerint fogok élni, akkor kizárnak az örökségből. És inkább ért neki többet az a 3x3 méteres vityilló, mint az örök értékek, amelyet Jézus Krisztus felajánlott neki. Nem kell tehát gazdagnak lenni ahhoz, hogy anyagi dolgok a földhöz kössenek bennünket. A tanítványok kérdésére adott válaszból kiderül, hogy az üdvösség kérdése tulajdonképpen Istennél van.
Istennél minden lehetséges. Isten képes bennünket megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek a földhöz kötnek, képes nekünk segíteni, hogy a helytelen sorrendet az életünkben átalakítsuk, és ő kerüljön az első helyre. Életünkben szükség van tehát a következő dolgokra. Megváltoztatni a fontossági sorrendet. Első helyre kerüljön Isten, az ő országa, az ő igazsága. És a többiek ezek után következzenek. Megvan az ígéret arra nézve, hogyha így állítjuk fel a fontossági sorrendet, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Második dolog. Sokkal többet kell áldoznunk ember és ember közötti kapcsolatainkra, segíteni a rászorulókon, együtt érezni a sírókkal, vigasztalni az elkeseredetteket, szeretetet mutatni környezetünkben, legalább azok között, akiket ismerünk. Erre is szükség van, hogy a Jézus Krisztus szeretete a mi életünkben, mint keresztények életében is meglátszódjék. Harmadszor pedig követnünk kell Jézus Krisztust. Amit ő tett, azt kell tennünk, ahogyan ő beszélt, nekünk úgy kell beszélnünk, ahogyan ő szeretett, nekünk úgy kell szeretnünk. A különféle hitelvek száraz betű szerinti betartásán túl szükség van egy ennél sokkal mélyebb valamire. Szükség van Jézus Krisztus jellemére.

0: van reménység.
1: Amint azt megígértük, mai tanulmányunkban egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni. Milyen lesz a menny? Láttam különböző képeket, festményeket, és mindegyik próbálta valahogyan kivetíteni a művész elképzelését arról, hogy milyen lesz majd az az ország, az a hely, amelyet Jézus Krisztus, Isten készít az üdvözülőknek. És aztán ezeken a képeken, festményeken látni sokféle érdekes, néha még nevetséges elképzeléseket is. Azonban az információknak a legbiztosabb forrása maga a Szentírás, amelyben Isten sokat nem, de néhány dolgot elmondott a mennyről, arról, hogy milyen lesz, és arról is, és ez fontos, hogy milyen nem lesz. Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy Isten alkotta ezt a helyet. Azért nem szégyenli őket az Isten, írja a levélíró Zsidók 11.16-ban, azért nem szégyelli őket az Isten, olvassuk Zsidó 11.16-ban, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Olvassuk tehát, hogy egy városról van szó, amely a szentek öröksége lesz, és ennek építője és tervezője maga az Isten. Ezt a várost pedig már látta néhány ember a bibliai történelem során, többek között János apostol, aki a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében így ír. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből. Ugyancsak a 21. fejezetben néhány egyéb részletet is feltár előttünk János a látnok, akinek Isten megmutatta ezt a várost. Erről a városról olvassuk, hogy a neve az Új Jeruzsálem lesz, annak kőfala jáspisból, egy igen drága kőből van. Képzeljünk el egy egész falat felrakva drága kőből. Azt hiszem, hogy egy ilyen fal a mai világban, a mai emberek között nem sokáig állna meg. Talán egyik napról a másikra szét is szednék azt különféle kapzsi önző emberek. A városnak 12 kapuja van, a 4 jégtáj felé 3-3, és mindegyiken egy-egy név. A városnak 12 alapja van, és ékesítve mindenféle drága kövekkel. Jelenések 21-14-ben és 19-20-ig terjedő versekben pedig föl vannak sorolva ezek a drága kövek. Az utcákról ugyancsak János írja Jelenés 21-21-ben, hogy aranyból van, és az egész város olyan látványt nyújt, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Kellemes, boldog, derűs. Hogy milyen nem lesz az a város, arról is ír néhány dolgot János a látnok. Ebben a városban mindenek előtt, és talán ez a legfontosabb, nem lesz bűn. Ott nem fog hazugság elhangzani, ott nem lesznek haragvó arcok, békétlen szívek, nem lesznek ottan gyűlölködő emberek, fegyveres összetűzések. Egy szóval semmi sem lesz, ami a földi életet megkeseríti, és sokszor az elviselhetőség határáig tolja ki. Olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, írja Malakiás próféta, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap. Tehát nem csak bűn nem lesz abban a városban, hanem olyan emberek sem lesznek, akik a bűnt hordozzák magukban, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Aki tehát nem szabadul meg a bűntől, a bűnnel együtt oda lesz. Ebben a városban Isten személyesen velünk fog lakni. Ő lesz mellettünk, találkozhatunk, beszélhetünk vele. Tulajdonképpen ez az édeni Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak lesz a helyreállítása. Így volt ez kezdetben, Isten mindig is így akarta, hogy legyen, és így lesz ez akkor, amikor az üdvözülteket elviszi az elkészített helyekre. Habár örökké fog tartani ott a lét, mégsem fogunk unatkozni. Lesznek örömök, lesznek tennivalók, lesznek olyan dolgok, amelyeket majd lesz időnk és vágyunk és alkalmunk is megismerni, tanulmányozni. Nem lesz az örökké valóságban, a mennyben, nem lesz halál, fájdalom, könnyhullatás, szomorúság, betegség, nem lesznek műtétek, nem lesznek balesetek, nem lesz csalódás, baj, éhség vagy szomjúság. Ezek mind-mind elmúlnak. Úgy írja János apostol, hogy ezek nem lesznek, mert az elsők elmúltak. És ennek a helyét veszi át egy teljesen más világ, amely nem csak anyagi formáit tekintve lesz más, hanem annak légköre, annak hangulata, annak egész lényege más lesz, különböző attól, amihez mi itten hozzászoktunk. A mennyben nem fogunk elfáradni, Ésaiás 40:31 szerint. A megváltottak egészségesek lesznek, a süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a nyomorékok járni, és ezentúl nem lesz ott sem öregedés, sem egyéb fajta testi leépülés. Testben egészségesek, épek leszünk. Nem fogjuk magunkon hordozni a földi egészségtelen körülményeknek azokat a jeleit, amelyek öregítenek és betegítenek bennünket jelenleg. Isten országában nem lesz helye továbbá nem csak romlásnak, nem csak degradálódásnak, hanem nem lesz helye bizonyos jellemvonásoknak sem. Isten országában, Jelenések 21:8 és 22:15 szerint nem lesz irigység, nem lesz félelem, gyűlölet, hamisság, féltékenység vagy tisztátalanság, nem lesz törvényszegés, nem lesz paráznaság, nem lesz aggodalom, félelem, és így tovább. Az embereket nem fogja nyomasztani a stressz, az aggodalom, amely manapság nagyon sok embert kórházba és végül a sírba visz. A mennyben nem lesz szükség sem gyógyszerekre, sem mankóra, sem protézisekre. A mennyben egy szóval testi, lelki épségnek, egészségnek fogunk örvendeni. Föltette egyszer valaki a kérdést, amikor a mennyről beszélgettünk, hogy miféle testben fogunk mi oda kerülni? És fel fogjuk-e ismerni egymást? Van erre két bibliavers, amelyek egymást kiegészítve megadják a választ. Lukács 24-ben olvassuk Jézus Krisztus egyik megjelenését a feltámadás után. Megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Jézusnak tehát fizikai húsvérteste volt, még a feltámadás után is. Egy apró különbség azonban van a között a test között, amit viselünk most, és ami akkor lesz. Pál apostol úgy írja, hogy ez a test romlandó, 1 Korintus 15 szerint, az a test azonban romolhatatlan lesz, fizikai, húsvértest, de nem lesz kitéve betegségnek, öregedésnek. Filippi 3:20-ban pedig úgy olvassuk, az Úr Jézus Krisztus elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Mindezek mellett megőrizzük azokat a vonásokat, amelyek alapján bennünket ismerőseink majd azonosítani tudnak. Végül pedig, egy utolsó kérdésképpen, hogyan lehetek biztos abban, hogy én is helyet kapok ebben a dicső és fenséges országban? Induljunk ki abból, amit Jézus Krisztus mennybe menetel előtt mondott a tanítványoknak. Íme elmegyek, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:2. Jézus Krisztus tehát kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy mi is ott legyünk. Jézus Krisztus oldaláról tehát megvan a kezdeményezés, és ő nem csak vágyik arra, hogy ott legyünk, hanem helyet is készít. Másrészt azonban, hogy ott leszünk-e vagy sem, bizonyos mértékben rajtunk is múlik. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Olvassuk Jelenés 3:20-ban. Jézus Krisztus tehát kapcsolatot szeretne létesíteni velünk. Még mielőtt eljutunk Isten országába, ő szeretné, ha kapcsolatba léphetne velünk. Egy kapcsolat pedig minimum kétfélen áll. Két ember kapcsolata tehát mind a kettőn áll. Nem elég Jézus Krisztusnak vágyni arra, hogy mi ott legyünk, nekünk is vágyni kell. És nem elég csak vágyni, hanem Jézus Krisztust követni kell ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ha őt követjük, ha az út, az igazság és az élet lesz az, amely érdekel bennünket, és amelyért küzdünk az életben, hogyha ezen az egyetlen úton járunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az elkészített helyeken mi is ott leszünk, és örököljük majd ezt a várost, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik őt és hisznek benne. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489 Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Elmúlt adásunkban foglalkoztunk egy kérdéssel. Hogyan lehet enyém a megváltás ajándéka? Ezzel kapcsolatban egyik hallgatón kérdezi. Hogyan nyerhetjük el akkor az örök életet? Kegyelem által vagy cselekedetekből? A kérdés elég komoly és súlyos. Sokan föltették ezt a kérdést, és sok vita folyt e fölött a kérdés fölött. Azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, néhány dolgot pontosabban meg kell fogalmazni. Először is, mi a kegyelem? A kegyelem Istennek egy, mondhatnám úgy, gesztusa, amelynek során fölajánlja a lehetőséget, hogy az ember, aki bűnös, aki képtelen megszabadulni bűnös életétől és önerejéből üdvözülni, Isten az ő kegyelmében felajánlja a lehetőséget, hogy mindezektől eltekintve a Jézus Krisztusba vetett hit alapján üdvösséget nyerhessen. Az aktus pedig, amelynek során Isten az ő kegyelmében részesít, azt nevezhetnénk megbocsátásnak vagy megigazításnak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk, és habár a halált érdemeltük volna, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ami bűnös múltunkat tehát eltörli, megmossa a bárány vérében. Használja ezt a kifejezést a Szentírás. Azonban ezzel még nem zárul le minden, mert következik egy küzdelmes élet, amelynek során vigyáznunk kell, hogy nehogy visszatérjünk, visszasodródjunk régi életünkhöz. És ezt nevezi több keresztény gondolkodó is a megszentelődés folyamatának. A múltat lezárjuk, eltöröljük, és következik az a folyamat, amelynek során vigyázunk, hogy ezentúl továbbra is tisztán éljünk. A cselekedetek azok tulajdonképpen a Jézus Krisztusba Isten bevetett hitünknek látható, kézzelfogható megnyilvánulásai. Körülbelül olyan viszonyban vannak egymással, mint a tűz és a meleg. Én még sosem ültem fagyos tűz mellett. Valahányszor tűz közelébe húzódunk, érezzük a meleget. Körülbelül így van a hit és a cselekedetek viszonya is. A cselekedet a hitnek a gyümölcse. A hit önmagában megmarad egy elméleti síkon, egy intellektuális játékot is jelenthet számunkra, amivel szellemileg az ideák síkján játszunk, de ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor semmit sem ér. Egy ismerősöm mondta, kemény dohányos. Én tudom, hogy a dohány tüdőrákot okoz, 30 éves vagyok, és már is rosszul érzem magam, de nem érdekel. Ha cigarettával a számban fogok meghalni, én akkor is dohányozni fogok. Tudta, hitte azt, amit az orvostudomány mondott a dohányzás káros hatásairól. De életében ez a hit nem gyümölcsözött tettekben. Hiszünk mi is Istenben, legalábbis állítjuk. Azt mondja Jakab apostol az ő levelének második fejezetében, a 19. versben, hogy még az ördögök, az elbukott angyalok, akiket Sátán magával sodort, még ezek is hisznek Isten létezésében, hisznek a végső büntetésben, de akkor is ezzel ellentétesen cselekesznek. A kérdést tehát nem tehetjük fel úgy, hogy hit vagy cselekedet. Mert a hit és a cselekedet együtt jár, mint a mágnes két pólusa, mint a tűz és a meleg, vagy használhatnánk egyéb hasonlatot is. Egyik tehát a másiknak a gyümölcse. Egyik sem ér semmit a másik nélkül. Kegyelemből tartatunk meg tehát, Isten kegyelméből üdvözülünk, erre a kegyelemre a hit vezet el bennünket, hogy azt megismerjük és elfogadjuk, és ami hitünkből fakadnak, gyümölcsöznek a cselekedetek. Ezek tehát együtt járnak. Amikor viszont a hangsúlyt eltoljuk egyik vagy a másikra a kettő közül, akkor merülnek fel a komoly problémák. Pál apostol szavait idézve tehát, kegyelemből tartattunk meg, hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldás.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Néha egy szilárdnak, tartósnak ígérkező párkapcsolatot is elronthatnak olyan traumatikus tapasztalatok, amelyeket a kapcsolat egyik vagy mindkét szereplője feldolgozatlanul hordoz éveken át a lelkében. Hogyan kezelhetők ezek a múltban átélt és éveken át hordozott traumák? És mit tehetünk, hogy a traumák ne veszélyeztessék egy párkapcsolat egészségét és tartósságát? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén, szerkesztő műsorvezető és meghívottja Mihalec Gábor, lelkész, pár- és családterapeuta, abban a rövid beszélgetésben, amelynek az első töredéke mai műsorunkban fog elhangzani. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk bevezető rovatában egy történetet fogunk elmondani gyermekeknek és felnőtteknek. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy tanárnő Amerika területén utazott. Az egyik Sacramento közeli kanyarban az autó vízpompája elszakadt. Egyedül volt és kimerülve. A forgalmi dugó ellenére senki sem sietett a segítségére. Letérdelt és imádkozott. Uram, kérlek, küldj egy angyalt, és ha lehet, legyenek autószerelős ismeretei. 4 perc múlva megjelent egy hatalmas Harley motor. Rajta egy sportosan öltözött fekete hajú férfi, nagy szakállal és tetoválásokkal. Hihetetlen önbizalommal leszökött a motorról, és annélkül, hogy a tanárnőre nézett volna, munkának állt. A tanárnő elnémult, amikor meglátta a motoros jackyjén levő feliratot. Hells Angels, California. A kaliforniai pokol angyalai. A javítás végén alig tudott köszönetet rebegni, és ez nem volt minden. Meglepetését látva a férfi a szemébe nézett, és ezt mondta. Ne ítélj egy könyvet a borítója szerint. Ismerd meg először a tartalmát. Tanulság. Adjatok egy esélyt azoknak az embereknek is, akik nem felelnek meg elvárásaitoknak.

0: reménység hangja.
1: Szerelem és a házasság időszaka van, természetesen mi is most erről fogunk beszélgetni, és egy nagyon jól ismert vendégünket köszöntöm, dr. Miharec Gábor pár és családterapeutát.
2: Szervusz Gábor! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szervusz Irénke!
1: Tudom, hogy neked ez az időszak rendkívül elfoglalt. Nem tudom, hogy eddig hol jártál, hová mész még, és természetesen tudom, hogy házasság témában, de mégis milyen kérdéseket érintesz itt az előadások alatt.
2: Ja, hát én ezt az időszakot nagyon-nagyon élvezem. Hát egyfelől szerelem van a levegőben. Igen. Indul a tavasz mindjárt. Még egy kicsit tartja magát a tél, de azért már benne van a levegőben, meg hát házasság hete. És hát ilyenkor tényleg rengeteg figyelem irányul életünk legfontosabb emberi kapcsolatára, és ez annyira jó dolog, hogy az egész országban, sőt mondhatni az egész világon most egy kiemelt figyelem övezi ezt a nagyon fontos kapcsolatot, és rengeteg módszert, ismeretet, ilyen műhelytitkot osztanak meg a párokkal, és ha valakinek egy picit is nyitott a radarja ilyen kérdésekre, most úgy begyűjthet mindent magának, amiből aztán egész évben lehet élni.
1: Igen, egyébként tényleg így van, nekem is az jutott eszembe, hogy még a madarak is másképp csiripelnek. És láttam, hogy egyébként külföldön is jártál, gondolom, ez a kérdés, a házasság kérdése, az teljesen mindegy, hogy melyik országban vagyunk, valahogy mindenhol egyforma.
2: Igen, ez nagyon izgalmas. Sokan úgy szokták kérdezni, hogy és más kultúrákban, más országokban hogy működnek ezek a dolgok, és tényleg minden kutatás, ami ezzel foglalkozik, valahogy arra lyukat ki, hogy lehet, hogy eltérő nyelveket beszélünk, más színű a bőrünk, máshogy nézünk ki, de ugyanazon a nyelven sírunk, nevetünk, szeretünk. Ezek ilyen univerzális emberi jelenségek, és igen, ugyanazok a problémák mindenhol, és a megoldások is nagyon hasonlóak mindenhol.
1: Igen. Így első hallásra a mai témánk nem annyira romantikus, mint ahogy most szeretnénk, de bízom benne, míg a trauma el nem választ, ez lesz a mai beszélgetésünknek a fókusza, de bízom benne, hogy a végére majd olyan megoldások is születnek, ami romantikussá teheti majd ezt a témát is.
2: Nagyon remélem, igen.
1: Nagyon sok pár van az, aki küzd nem csak Magyarországon, hanem külföldön is házassági problémákkal. Most már szerintem egyre többen vannak, akik külső segítséget is kérnek. Nagyon sok esetben van az, hogy valakik mindent megtesznek, elmennek ilyen eseményre, eljárnak terapeutához, és tényleg mindent megtesznek, de valahogy mégsem sikerül túljutni a nehézségen. Mi ennek az oka?
2: Igen. Olyan szívbemarkoló látni olyan embereket tényleg, akik látszik, hogy küzdenek, nem engedik el a dolgot, nem csak ösztönből, érzésből cselekszenek, hanem utánolvasnak a dolgoknak, elmennek előadásra, még terápiára is elmennek, és valahogy mégis azt látják, hogy otthon nem működnek úgy a dolgok, ahogy szeretnék, és hát nagyon sok ilyen emberrel beszélgetek mindennapjaim folyamán, és nagyon sok esetben ezt így le lehet így desztillálni, így el lehet jutni egészen odáig, hogy ez elsősorban nem egy kapcsolati probléma, hanem külön-külön a kapcsolatban résztvevő személyek hordoznak a kapcsolat előtti életükből, és a gyerekkorukból akár olyan sérüléseket, amelyek itt most aktiválódnak. És hát ezeket a sérüléseket szokás traumának is hívni, mert ez nagyon érdekes dolog lehet, hogy melyik oldalról közelítünk. Ha pusztán a lélektan oldaláról közelítünk, akkor mondhatjuk traumának, traumatikus eseményeknek. De bibliai gondolkodásban is van egy nagyon érdekes megközelítése ennek, kicsit más oldalról. A Biblia bűnről beszél. Nem elsősorban csak arról a bűnről, amit mi magunk követünk el, hanem arról, ami körülvesz bennünket, emberiséget évezredek óta. Akár erről közelítünk, akár arról közelítünk, ugyanoda lyukadunk ki, hogy itt a jelenben valami befolyásolja a működésemet, amiben nekem nem volt választásom. Én nem dönthettem el mondjuk gyerekkoromban, hogy kedvesek a szüleim velem, vagy nem kedvesek, vagy lehet, hogy a szüleim nagyon kedvesek voltak, de volt egy tanár, aki úgy kinézett magának, és mindig rajtam csattant a képzeletbeli ostor, és nagyon sok igazságtalanság érhetett esetleg, amik így beépültek szépen traumaként az érzelmi memóriámba, és felnőttként élek mondjuk egy párkapcsolatban, egy házasságban, és történik valami, ami bizonyos szempontból emlékeztet engem arra, amit akkor a gyerekként átéltem. Például valami igazságtalanságért. Lehet az egy vélt igazságtalanság is, mert a társam esetleg nem is tud erről az egészről semmit, nem is szándékozik semmi rosszat tenni, de valamit mond, valamit tesz, vagy egy olyan arckifejezéssel uh-huh. néz rám, ami emlékeztet valakinek az arckifejezésére a gyerekkoromból, aki nekem sérülést okozott, és egyből újraélem azt az érzelmi állapotot, amit akkor, és lehet, hogy nem is tudatosul ez bennem, sőt, a legtöbbször nem tudatosul, csak azt érzem, hogy növekszik a távolság közöttünk, és már alig tudom áthidalni. Mi történik velünk?
1: Ez egyébként egy rendkívül érdekes kérdés. Én nagyon sokszor beszélgetek az utóbbi időben erről, mert nagyon sokszor eszembe jut és gondolkodom azon, hogy én például egy nagyon szerencsés helyre születtem, vagy egy szerencsés helyzetben vagyok. De olyan könnyen valakit kritizálunk, vagy lenézünk a tettei miatt, a látszólagos cselekedetei miatt, de nem tudjuk azt, hogy mi van mögötte. És az annyira fontos, amit most mondtál, hogy lássuk azt, hogy mögötte. Na de, hogyha visszatérünk a házasságra, akkor, amikor két ember találkozik és bemegy egy ilyen közös kapcsolatba, ezt már sokszor említettük, hogy ugye mindenki hoz magával egy hátizsákot.
2: Jó nagy batyut.
1: És akkor nem gondolunk arra, hogy ezt majd milyen nehéz lesz így összehangolni. És bizony nagyon nehéz.
2: Igen, igen. Abban reménykedünk, amikor itt találkozunk valakivel, és hát létrejön egy új kapcsolat, hogy ő lesz a megoldás, ő lesz a válasz minden problémánkra, és első látásra talán azok a dolgok vonzanak benne, amelyek kiegészítik a mi sérüléseinket. Annyira igazság, hogy nem is tudjuk, hogy a sérüléseink mentén kapcsolódunk, de valahol tudat alatt egy olyan társat választunk magunkhoz, aki kiegészíti a mi sérüléseinket. És hát ez most lehet, hogy nagyon elriasztóan hangzik, hogy sérülések, meg traumák, és mindenki valahogy handicappel indul. És ki kell mondanunk, hogy sérülésmentes ember nem létezik.
1: Igen, akármennyire is igyekeznek a szülők egy szép családi hátteret biztosítani, egy biztonságos környezetet, de ahogy említetted, hogy lehet, hogy nem a szülő, de akár meg a szülő, és akármennyire is jót akarunk tenni, tehát azért benne vannak.
2: És egyszer csak azok a dolgok, amik annyira vonzóak voltak a társunkban, így átfordulnak, és elkezdjük a plafont kaparni tőle. És akkor jön az, hogy hát biztos, hogy ő való hozzám? Igen. Biztos, hogy jó lóra tettem?
1: Igen, de akkor ez óriási feladat, mert egyrészt, hogyha valaki egy párral elkezdesz foglalkozni, akkor kiderülnek-e tényleg ezek a mélyen rejlő dolgok?
2: Bizony.
1: És hogyha kiderülnek, akkor nem mentem már annyira egymás agyára a két ember, hogy ezen borzasztó nehéz változtatni.
2: Igen.
1: Vagy
2: igen.
1: Elfogadni, inkább az elfogadás.
2: Elfogadni. De az elfogadáshoz is vezet egy út, és ezt az utat megelőzi az, hogy az ember pánikszerűen elkezd menekülési útvonalakat keresni.
1: Igen.
2: És ilyenkor történik az, hogy hát így eszébe jutnak kapcsolatok a múltból, hát mi lett volna az életemmel, ha nem ő esetleg, és akkor így a fantázia kiszínezi ezeket a képeket, és sokkal vonzóbb alternatívák jelennek meg a képzeletben. És hozok erre egy hasonlatot, ami számomra nagyon sok minden megmagyaráz, én nagyon szeretek ezzel a hasonlattal dolgozni. Én úgy képzelem el az embereket, mint tortákat. Lehet, hogy azért is, mert most éppen diétázom, és most mindenhol az édességet látom meg, de szóval én egy torta vagyok, egy kerek nagy torta, amelynek minden szelete másfajta torta szelet. Van egy orosz krém torta szelet, van egy ilyen gyümölcsös fitness szelet benne, ott van a kedvencem, az őrség zöld aranya, meg különböző más torta szeletek, és a feleségem is egy nagy torta, akinek különböző szeletei vannak. És amikor mi találkoztunk egymással, akkor valószínűleg úgy fordultunk egymás felé, hogy mindkettőnk, mi mondjuk az őrség zöld aranya találkozott, és azt gondoltuk, hogy hú, ez a torta szelet mutat felém, akkor biztos az egész torta ilyen. Csak hogy ezek a torták forognak. És néha felém kerül mondjuk a dobos torta szelet. Én nem szeretem a dobos tortát. Nem szeretem ezt a nagyon kemény részt a tetején, meg nekem a krémje is túl vajas, ilyen nagyon émeit. Nem szeretem. Biztos másnak ez a kedvence. Nem akarok én ezzel senkit megbántani. Csak amikor a feleségemnek a dobos torta szelete fordul felém, akkor az ijesztő. És akkor az én traumáim esetleg aktiválódnak, de közben nagyon sok más ember is forogám körülöttünk, és mi van, ha akkor fordul valaki felém, akinél három őrség zöld aranya szelet mutat az én irányomba. És olyan könnyű ilyenkor elcsábulni, mert azzal az illúzióval ringatjuk magunkat, hogy biztos nála az egész torta csak azokból a szeletekből áll, amelyeket én szeretek.
1: Csak a felszínt ismerjük.
2: Így van, és sokan ilyenkor átlépnek egy másik kapcsolatba, áldozatává válnak ennek az illúziónak, és egyszer csak észreveszik, hogy nála 8 dobos torta szelet van, csak közben fordult, és akkor nem láttam, de akkor már késő.
1: Csak akkor már késő, és egyébként ez egy rendkívül jó hasonlat. Szerintem nekem annyira jól szemlélteti azt, amire gondolunk. És tényleg így van, ahogy mondod, hogy akkor már túl késő, és azért is nagyon fontos szerintem most ez a házasság hete, és nagyon fontos, hogy erről rengeteget beszéljünk, hogy az embernek jusson eszébe az, hogy esetleg amiről itt hallott, vagy akár egy terapeutánál, vagy bármi, nagyon sok filmben és nagyon sok idősebb, általában, vagy egy-két helyzetben én férfiaktól hallottam, hogy bárcsak visszacsinálhatná, és túllépett volna azon. Igen. Mert utána rájött, hogy de szívesen, még filmek is szólnak erről, az egyik kedvenc filmem Merész Tippel. Szóval az tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson ilyenkor. És egyébként még amit én egy nagyon jó erőnek tartok, hogy ilyen esetben, mikor az ember egy kicsit meggyengül, akkor ott van egy isteni elv, amihez tudunk ragaszkodni, és azt gondolom, hogy keresztényként ez is egy nagyon jó erőt jelent.
2: Tettünk egy ígéretet, jóban, rosszban, és hát ilyenkor érdemes belekapaszkodni ebbe az ígéretbe.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket együtt töltsük el, nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

A bátor engedelmesség szemléltetése. Az angyal pedig így szólt, 1 Mózes 22.12-ben. Ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Ábrahám engedelmeskedett az isteni parancsnak, és útnak indult Izsákkal. Látja a hegyet, amelyről Isten kijelentette, hogy azon mutassa be áldozatát. Leveszi a fát szolgájának válláról, és Izsákra rakja át, arra, akit majd fel kell áldoznia. Szilárdsággal és gyötrelmes határozottsággal övezi fel lelkét, készen arra, amit Isten mondott neki. Sajgó szívvel és reszkető kézzel tartja a tüzet, mikor Izsák megkérdezi. Apám, itt a fa meg a tűz, de hol az áldozat? De jaj, Ábrahám most még képtelen elmondani. Apa és fia megépíti az oltárt. S elérkezik a szörnyű perc, mikor Ábrahámnak el kell mondania Izsáknak mindazt, ami az egész hosszú úton gyötrelmekkel töltötte el lelkét. Azt, hogy maga Izsák az áldozat. Izsák nem gyerek többé, hanem felnőtt ifjú. Megtagadhatta volna apjának az engedelmességet, ha azt választja. Mégsem vádolja apját, hogy megbolondult, azt meg sem kísérli, hogy eltérítse szándékától, hanem engedelmeskedik. Tudja, hogy apja szereti őt, s nem ajánlaná fel e borzalmas áldozatot, ha Isten nem szólította volna fel erre. Szánakozó apjának reszkető, szerető keze megkötözi Izsákot, mert Isten úgy parancsolta. A fiú alárendeli magát, hogy apja feláldozza, mert hisz apjának feltétlen becsületességében. De mikor minden elkészül, mikor a végsőkig próbára lett téve mind az apa hite, mind a fiú engedelmessége, akkor Isten angyala megragadja Ábrahám kinyújtott karját, mely már-már lesújt fiára, és azt mondja neki, elég. Nagy bátorság szükséges ahhoz, hogy minden körülmények között készségesen engedelmeskedjünk Istennek. Krisztust csak úgy ismerhetjük meg, ha szeretjük őt, és engedelmeskedünk neki. Az Úrnak bátor emberekre van szüksége, akik nem fognak kudarcot vallani, vagy elcsüggedni.

és elűzte a csüggedést. Hetedszerre azt mondta a szolga, 1 Királyok 18:44-ben. Íme egy kis felhőcske jön föl a tengerből, akkora, mint egy ember tenyere. Ő azt felelte, menj el és mondd meg Akábnak, fogj be és menj el, míg föl nem tartóztat az eső. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor a Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. 6-szor imádkozott buzgón, és még mindig nem látta jelét, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljaival fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket. Mivel nem magunkat tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha azt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra és támogatásra. A szolga figyelt, amíg Illés imádkozott. Amint Illés saját szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mint a saját értékelése szerint, mint Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. Mikor arra a pontra ért, hogy önmagát semminek látta, mikor, mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Bármilyen bátor és eredményes lehet valaki valamely különleges munka végzésében, mikor a körülmények próbára teszik hitét, el fogja veszíteni bátorságát, ha csak nem tartja a tekintetét Istenen. Még azután is, hogy Isten több jelét adta hatalmának, miután megerősítette őt, hogy az Úr munkáját végezze, akkor is eredménytelen lesz, ha csak nem bízik teljes mértékben a mindenhatóban.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. Ma este Istennek igéjét fogjuk meghallgatni, melynek címe Jézus és a mi emberi voltunk. Bíró András lelkipásztor igei üzenete következik. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, és örvendek annak, hogy Isten kegyelméből újra egy igerészt olvashatunk fel a Szentírásból, táplálkozhatunk Isten igéjével, és erőt nyerhetünk a minden napokban. Biztosan éreztük magunkat egyedül, a társadalomtól nem megértve, olyan helyzetekben, amikor tényleg senkinek nem tudtuk elmondani gondjainkat, nem tudták a küzdelmeinket, és bizonyos értelemben a múlthoz kötötték a jelenünket, és nem fogadták el azokat az ajándékokat esetleg, amit Isten rajtunk keresztül ennek a világnak adni akart volna. Ilyen helyzetben volt Jézus is nagyon sokszor, és egy ilyen ige szakasz szeretnék felolvasni Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből, amelyet biztosan ismerünk. Ez egy ézsaiási profécia. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtván a könyvet átadá a szolgának, és leüle. A zsinagógának szemei, a zsinagógában mindenek szemei őreávalának függesztve, ő pedig kezde hozzájuk szólani. Ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Ez a történet tehát, mint láttuk, Názáretbe zajlott le. Jézus Krisztus hazament, innen indult el a megváltói útra, innen ment keresztelkedni, János megkeresztelte őt, majd utána megkísértetett, és miután megkísértetett, utána Jézus elkezdte a munkásságát. A munkássága itten nagyon röviden van leírva, habár egy elég nagy idő szakaszt ölelt fel. A Lukács evangélium a 4. fejezetében, tehát a megelőző versekben eképpen szól az írás. Azt mondja itten nekünk, hogy és Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken. És tanítta azoknak zsinagógáiban, dicsőítvén mindenektől. Ez a rövid leírás egy nagyobb időtartamot ölel fel, tehát Jézus elhagyta Názáretet, a

szülei lakást, és utána tehát, mint ahogy említettük, megkeresztelkedett, a keresség után pedig a pusztában 40 napon keresztül megkísértetett az ördögtől. És ahogy a pusztából eljött, Galilea környékén tartózkodott, a Názáret is Galileában volt található, és nagyon sok helységben járt, nagyon sok embert meggyógyított. A Máté evangéliuma is elég röviden írja le ezt a tevékenységet, azonban a Márk evangéliumában több mindent találunk leírva. Látjuk azt, hogy az első fejezetben, a 14. verstől, hogy Jézus sok dolgot tett, nagyon sok embert meggyógyított, Kapernaumba is igaz, ottan volt az, amikor a galileai tengernél felkereste az embereket, tanítványokat szerzett magának, és ebben az időben, mikor ő már ide visszatért, legalább 5 tanítványa volt, de az is megtörténhet, hogy több. A leírások ezt nem mutatják pontosan. Valószínűleg egyedül jött haza, az ő saját népét, családját nem akarta elfelejteni. Abba a zsinagógából felnevelkedett, elképzelhetjük gyermekkorát, elképzelhetjük a szüleit, ahogy járt minden szombaton, mert azt írja, hogy szokása szerint, igaz, beméne Názáretbe, hol felnevelkedett, és beméne szokása szerint szombaton a zsinagógába, és feláll-a olvasni. Ilyen körülmények között tehát ez egy megszokott tevékenység volt szombatról szombatra, ott volt a családjával, és nem csak a családjával, hanem később, ahogy látni fogjuk, a testvéreivel együtt. Volt neki 4 fiú testvére, és több lány testvére, mert többes számban beszél róla az írás, és ő hazatért erre a helyre, mert az övéit nem akarta figyelmen kívül hagyni, nekik is el akarta hozni a boldog hírt. Azonban sajnálatos módon, miután felolvasta a rá vonatkozó ézsaiási proféciát, a helyi gyülekezetnek tagjai, többek között sajnálatos módon a testvére is, nem fogadták el ezt a megnyilatkozást, nem fogadták el azt, hogy Jézus Krisztus beazonosította magát, mint a Messiás, és annak ellenére, hogy ők hallották azt, hogy nagyon sok dolgot tett a környező falvakban, a környező városokban, hogy ördögöket űzött, hogy csodákat tett, betegeket gyógyított, ennek ellenére nem fogadták el ezt a hivatást. Nem tudták hova tenni ezt az egész történetet, még nem értették meg pontosan, hogy mi is történik körülöttük. Nem tudták elfogadni azt, hogy a családjukból egy ilyen személy jöhetett, nevelkedhetett fel. És egy kicsit hasonlít a helyzet a Dávid helyzetéhez, ahol maga a próféta se látta, hogy a 8 fiú közül a legkisebbik, talán a legalacsonyabbik, és emberi szemre nézve a legalkalmatlanabb az, aki királyi szintre lesz emelve. Valahogy így volt Jézus Krisztussal is a családban. A fiúgyermekek nagy valószínűséggel nagyobbak voltak. Józsefnek egy előző házasságából származhattak, és onnan tudjuk ezt kikövetkeztethetni, hogy mikor Jézussal beszéltek a fiú testvérek, mindig egy fentebbi pozícióról, tehát parancsolóan szóltak hozzá, és ez egy akkori társadalomban csak annak a fi testvérnek megengedett, aki nagyobb, és az bír autoritással a házban az apa után. Úgyhogy nagy valószínűséggel ennek köszönhető az is, hogy József már abban az időben nincs jelen, amikor Jézus Krisztust megfeszítik, már idősebb volt, meghalt, és valamennyi korkülönbség lehetett Mária és József között. A lányokról nem tudjuk, hogy melyik házasságból származtak, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus az első gyermeke volt Máriának, azonban nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy ebből a házasságból származhattak még
más gyermekek, akár a fiúk közül is, mondjuk egy-kettő, de ugyanakkor a lányok közül is. Na most a történet olyan formában vesz egy rossz irányt, hogy Jézus, ahogy elkezdett velük beszélni, szemeiket mindenki ráfüggeszté, és mikor elálmélkodta a kedves beszédeim, mert Jézus nem állt meg ennyinél, hanem biztosan, hogy többet mondott, ahogy itten az írás is erre enged következtetni. Bizonyságot tőnek felőle, tehát ez azt jelenti, hogy hallották a dolgokat, amik felőle hangzottak, elterjedtek, és kérdezősködtek, és talán azt is kérhették, hogy cselekedje meg ezeket ott. Jézus azonban az írásra akarta fektetni a hangsúlyt, arról beszélt, és egy adott pontban elkezdett a kételkedésnek a szele is jönni, amellett, hogy megnyitották a szíveiket, és nagyon helyesen hitet engedtek a szívükbe a történtek által, következő pillanatban kezdtek ellene állni, és azt mondták, tehát a származására utalólag, hogy avagy nem József fia ez. Hát ez itt nőtt fel, itten játszott a padok között, itt volt a gyermeké, a testvéreivel, itt volt a szüleivel, tehát ismerjük ezt az embert, most mit akar itt magyarázni, hogy ő lenne a messiás, a gyerekkortól ismerjük, ne beszéljen ilyen dolgokat. És erre mondta Jézus bizonyára, azt a példabeszédet mondják néktek, orvos, gyógyíts meg magadat, amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a hazádban is cselekedd meg mindazokat. Tehát ők egy megfogható bizonyítékot akartak, kértek Jézustól, de a hitetlenségnek a gondolatával közelítették meg. Jézus nem akart jelteni, nem az szerint akarta, hogy higgyenek neki, hanem az írás szerint. És Jézus felvázolta azt, hogy bizony a nemzetnek szüksége van megváltásra, szüksége van az örök életre, és ők pedig egy olyan messiás képpel gondolkoztak, rendelkeztek, amely szerint, ha messiás jön, akkor erővel jön, és le fogja törni az őket fogságban tartó lényegében megszállott népet, amely a Római Birodalom volt, és arra gondoltak, hogy így fogja megszabadítani őket. A krisztusi, a messiási megjelenés az ez esetben hamis volt, ezért Jézus szólt nekik továbbá, és azt mondta, hogy így és idejében is sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhínség volt, mégis azok közül senki sem küldetett illés, hanem a Sidonnak saraptájába az özvegy asszonyhoz. És nem állt le itten, hanem folytatta, és az Elizeus proféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a sírjából való Námán, és Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. Hát igen, ez megtörténik sajnos a mai gyülekezeteinkben is, hogy Isten, aki annyi bizonyságát adta, hogy ő képes megszabadítani, megmenteni, akár meggyógyítani, a bűnökből feloldozni, és akár az ördögöktől is megmenteni. Sokszor a gyülekezet az a hely, ahol a testvériség, a hitközösség elveszíti azt a bizalmat, ezt az első szeretetet, és már nem úgy gondol Istenre, mint egy cselekvő Isten, nem úgy gondol Istenre, mint egy szabadító Isten, hanem a külső formaságnak eleget téve bizonyos szokásokat meggyökeresztett az életében, és mikor arról lenne szó, hogy valami nagyobbat, szebbet csináljunk, vagy higgyünk, és Istenhez folyamodjunk, akkor ezt nem tesszük meg. Ez így volt Izrael népében is. Sok ember meggyógyulhatott volna, sok leprás helyre jöhetett volna, sok ember is feltámadhatott volna, azonban
Krisztus ezt nem tudta megtenni a saját népe között, úgy, ahogy a proféta sem, és a profétaság, a proféták sem saját népeik között. Így kellett Illés például a szárazság idején elmeneküljön, egy saraptai asszony fogadta be, nem volt csak egy marék lisztje, egy kevés olaja, de úgy is befogadta, és először a profétának adott enni, úgyhogy ez az asszony végül megtapasztalta azt is, hogy mikor a fia meghalt, akkor Illés képes volt őt feltámasztani, életre hívni az Úrnak erejével. Ez a jel nem adatott meg Izraelben, mert a profétát nem fogadták be, sőt, a profétának menekülnie kellett. Ugyanez a helyzet Naamánnal is. Bélpoklós volt, egy síriai hadvezér, a legnagyobb hadvezér Ben-Hadádnak az idejében, és ő volt a parancsnok, beteg volt, leprás volt, és csoda által gyógyult meg Elizeusnak a keze által, amit művelt Isten rajta keresztül. És ezt sem tapasztalták meg a zsidók. Ilyen értelemben tehát Isten jelen van az egyházban, csak kell kérjünk, higgyünk, és ne essünk abba a tévedésbe, és ne fogyatkozzék el a hitünk, hogy ma Isten nem tud cselekedni. Nem az Isten keze rövidült meg, hanem a bűneink választanak el tőle, és a bűnöknek a fő oka a hitetlenség, mivel hogy nem hiszünk Istennek, nem hiszünk őben. Úgyhogy nagyon felháborodtak akkor Názáretbe, és felvitték egy hegyre, onnan akarták, tehát letaszítani. Én jártam Názáretbe, és ilyen dimbes, dombos terület, ott az embernek, ha nincsen kéziféke a kocsin, akkor nem biztos, hogy kocsi megáll egy helyen, szinte nincs egy egyenes útszakasz sem, és utána könnyű volt találni egy olyan helyet, láttuk is ezt a helyet, onnan le akarták taszítani Jézus Krisztust, egy nagyon meredek része Názáretnek. Oda vitték ki azonban Jézus, úgy, ahogy minden időkben angyaloktól védett volt, az Úrnak szolgálja, az angyalok tábort járnak az istenfélők körül, és úgy, ahogy Lót idejében Lótot sem tudták a falu népei elveszíteni, így az angyalok is kivezették Jézust ebből a körből. Ilyen értelemben tehát Jézus elment, ott kellett hagyja az övéit, ez egy nagyon fájdalmas dolog volt, mikor a sajátjai se értették meg. Az így van a mai világban is, amikor sokszor a mi rokonaink, saját közösségünk, barátaink nem értenek meg bennünket, amikor Istenhez csatlakozunk, vagy az ő dolgait komolyan akarjuk venni, és időt akarunk neki szánni. Úgyhogy Jézus elköltözött, és az elköltözésének a célpontja az Kapernaum volt. Máté evangéliuma leírja, hogy attól a perctől kezdve, Máté evangéliuma 4. fejezet, 13. verse beszél erről, hogy ott hagyta Názáretet, és elméne is lakozik a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali határai. Elment tehát Jézus otthonról, és azt lehetett mondani, hogy többet nem volt családja, nem voltak nagyon közeli emberek körülötte, úgyhogy nem csoda az, hogy ő kereste a földi családot, és látjuk, hogy Máriánál, Mártánál és Lázárnál talált egy ilyen családot, akik befogadták. Jó, ők nem Kapernaumban laktak, de mindenkinek van egy szüksége egy helyre, ahol egy kicsit megpihenhet, vagy egy kicsit elengedheti magát, ahol nem kell féljen a környezetétől, és megpihenhet. Egy ilyen hely volt, egy ilyen felház volt Jézus Krisztusnak a Lázár családja, ahova időnként elhúzódott, elment, amikor pihenni akart, mert Kapernaumban nem nagyon volt nyugta, hogyha az akart érni, sokan keresték, várták a háza előtt, úgy, ahogy a Szentírás is leírja, az ajtaja előtt, és voltak olyan pillanatok, amikor Jézusnak vissza kellett húzódni. Szomorú a helyzet, tehát mikor nem ért meg a közvetlen környezetem, mikor nem értenek meg azok, akikkel
akiktől genetikailag bizonyos értelemben Jézus is származott, igaz, vagy akivel rokonságban volt. Az ő édesanyja sem értette, de nem volt azért ellensége, azonban a testvérei sajnos ellenséggé váltak. Egy adott pillanatban a Jézus tovább kezdett munkálkodni. Márk evangélium a 3. fejezetében találjuk meg, hogy a család utána ment, ugyanis egyesek úgy vélték, hogy Jézus Krisztusnak elment az esze, nem gondolkozik normálisan, és a 21. vers, tehát a Márk evangéliumából fedi fel ezt a tényt, amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják valahogy magán kívül van. Tehát mások mondták azt, hogy magán kívül van, de a család elhitte, és eljöttek, tehát hogy hazavigyék őt. Mi volt a vád Jézus Krisztus ellen, milyen vádat hoztak fel? 3. fejezetnek a 30. verse teszi ezt nyilvánvalóvá. Azt írja itt, mivel, hogy ezt mondják, vala tisztátalan lélek van benne. Jézus Krisztusnak nagyon sok ügye volt a démonizáltokkal, és nagyon sok ördögöt űzött ki. Az ördögöknek megtiltotta azt, hogy beszéljenek, hogy róla szóljanak, meg volt az oka erre, mert Jézus nem akarta siettetni a dolgokat. Azonban ennek híre ment, és a hír úgy terjedett el, hogy Jézus olyan dolgokat csinál, amit egy normális ember nem. Úgyhogy azzal vádolták meg, hogy végül nem tudták tagadni a csodákat, és azt mondták, hogy tisztátalan lélek van benne, és a tisztátalan lelkek által űzik ki a démonokat, tehát hogy kiegyezett velük. Úgyhogy utána mentek, erről beszél a Máté evangéliuma is, a Máté evangéliumának a 12. fejezetében szól erről az írás. 12. fejezetben az utolsó verssorok arról beszélnek, hogy mikor szól a vala még a sokasságnak, ime az ő anyja és testvérei állanak vala odakint, akarván ő vele szólni. Az anyuka, Mária biztos azért jött, hogy csitítsa a testvéreket. A testvérek fel voltak háborodva, biztos felindultságukba jöttek. A helyzetet nagyon komolynak látták, hogy sokasság is állt, tehát egy egész sokaságot bolondított meg, valószínűleg így gondolták, tévesztett meg. És azért a sokaságtól féltek, nem akartak bemenni, de szólítták, hogy jöjjön ki a sokaság közepéből, és egyesek gúnyosan odavágták, hogy ime a te anyád és testvéreid odakint állnak, és szólni akarnak te veled. Jézus pedig akkor egy olyan dolgot mondott, ami szívmelengető mindegyikünk számára, ő pedig felelvén mondta a hozzászólóknak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim. És kinyújtják kezét az ő tanítványai, és mondá, ime az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nékem fi testvérem, nőtestvérem és anyám. 13. fejezetben ez a dolog folytatódik, tehát Jézus nem megy ki, elmondja ezt a szép igerészt, ami a 13. fejezetben van, a példázatok, amelyek a mennyeknek országáról szólanak, majd aztán utána igaz, kimegy, és az emberek továbbra is azt mondják, hogy nem é az ácsmesternek fia, az 55. vers, nem az ő anyját hívják Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak. Tehát 4 fiú testvére volt, József, Simon és Júda. És az ő nőtestvére is mind mi nálunk vannak. Honnan vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoztak vala ő benne,
Jézus pedig mondta nékik, nincsen profita tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. De sajnos még ott se volt. És nem is tűn ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt, mondja az írás. Jézusról tehát több helyen is leírja a Szentírás, hogy voltak testvérei, és ezeket azért vázolom fel, mert a testvérek nemhogy könnyítették volna, és segítették volna Jézus Krisztusnak a munkásságát, hanem visszatartották, és sok kellemetlen dolgot okoztak. Maga ez a tény is, hogy feljöttek utána, hogy hazavigyék. Jézus abban a pillanatban meg kellett szakítsa a tanítását, és aztán átment a Tiberiáson túlra, a gadarenusok földjére. Nem ment haza abban az időszakban, és ott sok más csodát tett, azért egy bizonyos sokaság követte őt, és ottan is sokan összegyűltek, de nagyon sok kellemetlenséget okoztak a testvérek. A Márk evangélium a 6. fejezetben is le van írva ugyanez, amit Máté is megörökített, hogy Jézusnak volt ez a testvéri köre. Itt írja a 3. versben, avagy nem-e az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére. És nincsenek itt közöttünk az ő testvérei is, és megbotránkozának vala ő benne. Ilyen értelemben tehát Jézus a családjában nem találhatott támaszt, valamennyire az ő édesanyja értette meg, de a profécia igazzá vált, hogy a tőr meg fogja járni a szívét. Máriának a szívét a tőr nem csak a keresztnél járta meg jelképesen, nem csak ott érzett hatalmas fájdalmat a fiának szenvedése miatt, hanem azért is, mert az ő fiai nem fogadták el Krisztust úgy a nevelt fiai, mint a saját gyermekei. Ilyen értelemben tehát Jézusnak nagyon nehéz volt, külön kellett éljen Kapernaumban, azonban a családjáról se feledkezett el, időnként visszatért, és ez nekünk is egy nagyon fontos üzenet, hogy a családunk vagy közelünk, barátok, rokonok, jó ismerősök meg is sértenek, pillanatnyilag nem is, de idővel vissza kell térni hozzájuk. Mi kell megtegyük az első lépést ilyen téren, hogy még adjunk esélyt annak, hogy változzon a helyzet. Ez történt tehát, a János 7. fejezete írja le ezt a történetet, a sátoros ünnep közeledett vala, és ezek után mondja itten, Galileában jár vala Jézus, mert nem akart vala Júdeába járni, mivel hogy azon igyekezének a juda beliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep, és mondának azért néki az ő atya fiai, menj el innen is, tér Júdeába, hogy a te tanítványaid lássák a te dolgaidat, melyeket cselekszel, mert senki sem cselekszi titkon semmit, aki a maga ismerettessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak, mert az ő atya fiai nem hívének ő benne. Látjuk, hogy itten alig tér haza Jézus Krisztus, a testvérei elkezdik bosszantani, azt mondják, nézd meg, itt van közel az ünnep, mutasd meg magadat, és gyávasággal vádolják. Tehát gyávasággal vádolják, azt mondják, hogy Jézus azért ért haza, mert fél, igen, Júdeában el akarják pusztítani, de hogyha ő olyan nagy tanító is ismerte akar válni, akkor miért húzódik vissza? Menjen fel az ünnepre, és ott tegyen tanúbizonyságot önmagáról, hogy higgyenek benne az emberek, higgyenek benne az ő tanítványai. Jézus első fázisban azt mondja, hogy nem megy fel, mert az atya ezt nem nyilvánította ki neki, de ezt mondjuk nem mondja el ezt a részét a testvéreinek. Testvérei felmentek, de Jézus az ünnep közepén ő is felment, és megmutatta azt, hogy nem
gyáva, hanem ott volt a templomban, tanított, tanított az embereknek törvényt, tanított az embereknek az Istenről, az Isten országáról, és meg akarták ölni, tényleg meg akarták ölni. Nem csak azért húzódott haza, mert üldözve volt, hanem azért is, mert családjának még akart adni egy esélyt, és látjátok, hogy ezt az esélyt sajnálatos módon akkor, abban a pillanatban a családja elutasította. Az örömhír azonban az, hogy ez nem volt egy végleges elutasítás. Jézusnak a kereszt halála után tudjuk azt, hogy két testvéről tudunk biztosan, megtértek. Az egyik ilyen testvér volt Jakab, azt írja a Galatai levélben Pál apostol, hogy az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atya fiát. Honnan tudjuk, hogy nem Jánosnak a testvéréről beszél? János a 12. fejezetben az apostolok cselekedetében le van írva, hogy megölik, ő az első az apostolok közül, aki meghal, és a Jeruzsálemi zsinaton a 15. fejezet írja le ezt a történést, az apostolok cselekedetéből Jakab van jelen, és látjuk, hogy őt is apostolosznak nevezik, tehát Jézus küldöttjének, és mint olyan embernek, aki látta Jézust. És tényleg valós, hogy látta Jézust, mert Jézus a halála után megjelent a saját testvérének. Micsoda kegyelem, és micsoda jóság Jézus részéről, aki ismerte a testvérének a szívét, s habár látta konokságát, látta azt is, hogy meg fog változni. Ugyanakkor pedig nagyon alázatosan szól Júdás is az ő levelében, Júda levele első fejezet, lényegében egy fejezete van első versében, azt írja itten, hogy Júdás Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig atya fia. Tehát ő nem ismeri magát Jézus testvérének nevezni, annyira szégyeli azt, amit tett, úgy nevezi magát, mint Jakabnak testvére, és Jakabról és Jánosról, bocsánat, Jakabról és Júdásról tudjuk azt, hogy ők megtértek, az Úrhoz tértek. Pál apostol is sokat szenvedett azért, mert ő valamikor sok hibát követett el az egyház ellen, és utólag bélyeget ragasztottak rá, ezért ő ezt írja az ő levelében a 2. Korintus 5. fejezet 16.-17. verseiben, részleteket olvasok, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Azért mi ezúttal senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiak elmúltak, ime újjá lett minden. Pál apostol tehát meg akarja tanítani a híveit és bennünket is arra, hogy ne ítélkezzünk mások felett, ne ítélkezzünk a mellettünk levő felől, lehet, hogy ismerjük családját, lehet, tudjuk a szüleinek a viselkedését, vagy azt, hogy az apja vagy anyja különböző helyzetekkel küzdött, bűnökkel küzdött, vagy éppenséggel, szokásokkal átalkodottsággal küzdött. Az emberre ne testileg tekintsünk, mert Isten, mikor valakit elhív, új teremtés, az a régiek elmúltak. Ne ítéljünk meg senkit a múltja szerint. Ha valaki megtért, és azelőtt iszákos volt, vagy hűtlen volt a családjához, vagy más dolgok történtek, a régiek elmúltak, mondja Pál apostol, tehát ne aszerint tekintsünk valakire, hanem a megbocsátásnak a lelkületével, és higgyük el, hogy az egy új személy. Egy új személy Jézus Krisztusban, egy újjászületett személy, és hogyha Isten elfedte neki a múltját, és megbocsájtotta a múltját, akkor nekünk nincsen jogunk arra, hogy előhozzunk, és úgy tekintsünk bűnöket, és úgy tekintsünk rá, mint arra a személyre, akit a múltja határoz meg. Kedves testvéreim az Úrban,
Jézusnak tehát nem volt könnyű a családjában. Elutasított volt, a fájdalmak férfia volt, és nem csak az emberek között, hanem a családjában is látjuk, hogy mennyi sebet szenvedett. Ezért mi is a családunkban szenvedhetünk, vagy a helyi közösségünkbe, de ne tekintsünk ellenségesen a testvérekre. Ne tekintsünk ellenségesen azokra, akik körülöttünk vannak, esetleg tévedtek ellenünk. Ne tekintsünk úgy rájuk, hogy ó, ismerlek tégedet már gyerekkorom óta, és te ilyen vagy, és olyan vagy, hanem engedjük meg Istennek, hogy ő eltemesse a múltját annak a személynek, sőt, eltemesse a mi múltunkat is, és tekintsünk egymásra szeretettel, tisztelettel, mint Jézus Krisztusnak testvérei, és mint az atyának szülöttjei. Az újjászületés által tehát egy új létben vagyunk, és a Filippi levélben úgy bátorít bennünket Pál apostol, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál egymást tiszteljük, egymást szeressük, összedolgozzunk, és az Úr dicsőségére éljünk. Ha valamilyen bántás született, megbocsássunk, visszatérjünk, ne nyugodjunk addig, amíg lehetőség van, úgy, ahogy Jézus se nyugodott, és legalább két testvérét biztosan kimentette az örök élet számára. És annyi jót cselekedett általuk, és ránk is egy levelet hagyott, és egy munkásságot Júda és Jakab által. Kedves testvéreim, hívlak, hogy bocsássatok meg egymásnak, egymást különnek tartsátok, és a sérelmeket ne személyesen vegyétek, hanem az Isten kegyelmébe helyezve megbocsássatok, és munkálkodjunk egymásért. Imádkozzunk. Mennyei Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos igei részt, amelyet ma felfedezhettünk, hogy te Krisztusunk egy olyan családban nőttél fel, ahol sokszor ellenséges körülmények között vádolva, megvetve érezted magadat egyedül létben, és ennek ellenére nem ítélted el családodat, hanem dolgoztál érettük, cselekedtél érettük, és mindent megtettél azért, hogy jobb belátásra bírd őket, és hogy az örök életet elnyeressék. De ugyanakkor nem vetetted meg a te népedet se, az Izrael népét. Belőlük származtak a tanítványok, az apostolok, és oly sok ember, akik végül a keresztény egyházat létrehozták, felépítették, és az ők vállaikon lehetünk mi, akik tovább látunk, talán többet értünk ebben az utolsó időkben, de látod, hogy minket is környék ez a hitetlenség, környéke ez a botránkozás szele, és sokszor mi is megbotránkozunk benned, mert aképpen cselekszel, ahogy mi szerettük volna, ahogy mi elgondoltuk volna, nekünk is van egy messiás képünk, ami sokszor hamis, és nem értjük, hogy mit miért cselekszel életünkben, és ezen kívül pedig sokszor a családjainkban is, a gyülekezeteinkben is, a rokonaink között is olyan egyedül érezzük magunkat, és sokszor ezt a te számládra írjuk. Istenünk, bocsáss meg ezt nekünk, és segíts, hogy higgyünk, egymást különnek tartsuk, odafigyeljünk egymásra, bátorítsuk egymást egy jó szóval, egy cselekedettel, előlegként nyújtsuk a bizalmat, és higgyük el azt, hogy a testvérünk, aki mellettünk van, aki küszködik a nehézségeivel, a bűnjeivel, ugyanúgy a te gyermeked, ugyanúgy a te fiad, akinek szüksége van a megmentésre, és szeretettel legyünk egymás iránt. Erre kértük Krisztusunk, a te drága nevedben az atyát, és köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen.

Ma este újból megbizonyosodhattunk arról, hogy Isten az ő fia által minden időben gyermekeiért dolgozott. De a hitetlenség miatt ezt nem tudta mindig véghez vinni. Jézus Krisztus sajnos saját családjában sem teljességgel. Neki át kellett élnie azt a fájdalmat is, hogy családja nem értette meg küldetése miatt. Miután családja is elfordult tőle, mindenki előtt megvallotta valódi családjának és testvéreinek az ő hozzáérkező népeket. De mindennek ellenére Jézus imádkozott vérszerinti családjáért is, és bocsánattal volt irántuk. Ez egy komoly példa számunkra, hogy miként is kell viszonyulnunk egymáshoz, még akkor is, amikor szeretet helyett elfordulást kapunk. Adjon az Úr erőt a családi életben, a szeretetet gyakorolni, úgy, ahogy Jézus Krisztus is tette. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangélium a 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor

szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag s az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség s a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök?

Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé Belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Jézus Krisztusról van szó. Tehát benne lakozik az egész teljesség. És hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus Belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között. És egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a második fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté Evangélium 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal, amit olvastuk alapigénkben. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté Evangélium 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem, így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért,
megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt sátán legyőzöttjeként látni. És első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt 4 szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír. Hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal? Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint, hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege,
amelyről Jeremiás próféta ír az a könyve 31. fejezetében.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő felebarátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot takar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél is intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében, nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy
ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós. Előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid, a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a Galácia beli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangélium a 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve 1. fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában is mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, negyedik fejezetének második versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvassuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk otthagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dorgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt. Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni, menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán, nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit, és ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a
Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg. Ez az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében, a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könyvelábat szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfűség nevében senki se legyen goromba, és a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvénél. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből szeretném elmélkedésünk alapigéjét olvasni. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni az igét. Így hangzik Istennek igéje. Miért mondod Jákob, és szól szeként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten